0: Augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése a teljes városi ivóvíz felhasználás akár 10%-át is kiteheti. Közben Budapest zöld vagyonát is védeni kell. Csak a fűkert kezelésében álló zöld felületek becsült értéke megközelíti a 400 milliárd forintot. Az elpusztuló növényállomány pótlása pedig sok esetben éveket vagy akár évtizedeket venne igénybe. Zuhanyzó konténerek telepítésével közintézmények megnyitásával segíti az atomerőmű leállítása miatt meleg víz nélkül maradó paksiakat az önkormányzat, közölte a Dunaparti város polgármestere. Heringes Anita közölte, Pakson az atomerőmű segítségével működik a távhőszolgáltatás és a távhős melegvíz szolgáltatás 2771 lakótelepi lakás és 181 intézmény esetében. Hétfőn is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik.
2: És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek, változat.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, mindig nagy öröm, amikor megtelik a stúdió, pláne ha két gyönyörű hölgyel, akkor meg pláne. Denk Viktóriát és Katona Klaudiát köszöntöm nagy szeretettel, ABC sorrendben mentem.
2: Köszönjük itt a...
1: Jó, hogy itt vagytok.
2: Csodás köszöntést, és mi is köszöntjük a kedves hallgatókat.
1: Hát meg majd milyen csodás lesz augusztus 16-a vasárnap.
2: Pontosan, mert nagyon várjuk.
1: Városmajorin.
2: Igen.
1: Azt ti tudjátok, hogy az a legendáriumát ennek a Városmajori szabadtéri színpadnak, hogy milyen régóta van Pesten egy ilyen patinás szabadtéri színpad ott a budaiaknak?
2: Hú, most nem akarok butaságot mondani, de pár évvel ezelőtt volt ugye a 100 éves
1: ünnepet. Igen. Szóval igen. Így, hogy van-e ilyen szempontból nektek külön jó érzés, hogy nem akárhol léptek színpadra?
3: Hát számomra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen különleges helyen léphetünk föl augusztus 16-án, és az, hogy a Monarchia Operettel olyan dalok csendülhetnek fel, olyan szerzőktől, mint Huszka Jenő, Szirmai Albert, Zerkovics Béla vagy Ábrahám Pál, az egy külön csoda szerintem.
2: De igen, és ugye, ahogy említetted, végülis ez egy nagyon patinás hely, tehát ez egy különleges ilyen kis ékszerdoboza szerintem itt Budának. Az, hogy egy szabadtéri színház működik, ez egy külön csoda, ami mindig megtelik minden nyáron.
1: Hát az
2: tudjuk.
1: Meg pláne. Az meg pláne.
2: És ugye én pár évvel ezelőtt láttam, itt a Városmajornak volt egy nagy ünnepi sorozata, és egy darabot is írtak erről az elmúlt 100 évről, és hát igen. Fantasztikus, hogy kik fordultak meg itt, úgyhogy ez tényleg egy nagy-nagy megtiszteltetés, hogy most már azt hiszem 5. éve a Monarchia Operett is részesül ebben, hogy a budai szabadtéri közönséget szórakoztathatja.
1: Hát ráadásul ez egy hagyomány akkor, ezek szerint.
2: Így van.
1: Hogy ott operett gálával várjátok a kedves nézőket. Egy olyan műfajt tartotok életben, ami na hát, amit hogy kezelnek, és most kellene ezt nektek megválaszolni. Jártatokban, keltetek be, mit tapasztaltok?
2: Hát,
1: helyén kezeli a közönség, és most a közönséget kérdezem.
2: Szerintem a közönség helyén kezeli, és hát nemrég olvastam egy nagyon jó mondatot az operettről. Az operett a zenés színpadok mostoha gyermeke. Mert hogy mindenki szereti az operettet, mindenki hallgatja, a legtöbb magyar ember nagyon-nagyon jól ismeri, de nem merik felvállalni.
1: De miért?
2: Nem tudjuk. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon furcsa dolog. Például a Mahler házas párról olvastam, és tehát az Alma Mahlernek van egy ilyen anekdotája, hogy ugye amikor a férje Gustav Mahler az operaházat igazgatta, akkor ők megnézték a Lehár Vigözve egy előadást, és hát annyira tetszett nekik, hogy hazaértek, és egyből játszották, zongorázták otthon a megmaradt dallamokat, csak hát ugye egy csomó mindent ugye nem tudtak felidézni, úgyhogy kitalálták, hogy amikor Bécsbe jártak, akkor bementek a Mahlernek a kiadójához, ahol ott voltak ezek a kották, és Mahler, amíg lefoglalta a kiadót, addig Alma Mahler, aki szintén nagyon jó zenész volt, végig nyálaszta a kottákat, és memorizálta a slágereket, és otthon játszották maguknak, de hogy igazából ők sem merték ezt felvállalni, hogy fantasztikus például egy Lehár operett, vagy akár egy Kálmán Imre.
1: Hát igen, úgyhogy erről majd hosszasan értekezhetnénk, hogy akkor mitől vagyunk operettország. Ezt hallottátok már, ezt a
3: persze,
1: kifejezést?
3: Persze, rengetegszer. Szerintem azért a magyarokban benne van ez a sírva vigadás, ez az elnagyoltság, néha már komikus szinteken, és szerintem ez a mindennapjainkban is megtalálható. De Viki, mondjad, hogyha te máshogy gondolod.
2: Nem, ez tényleg így van, abszolút a sírva vigadás, ez ugye a magyar nótával így egy kicsit így összefüggésben, illetve borba folyton bánatom, de azért közben nótázok, és ugye erről is szól most ez a borgálánk, hogy a bor és a különböző italok mellett hogy mulat a magyar, de valóban az, hogy ennyire magyar műfaj az operett, ugye ennek van egy ilyen külön ága, hogy a magyar operett, mert ugye speciálisan vannak olyan figurák a magyar operettben, ami máshol nem található meg. Tehát például az, hogy a kávéházi cigányzene mennyire befolyásolta a magyar operettet, mennyire összefonódott a kettő, ez abszolút magyar specialitás.
1: Mennyit készültök most erre a magyar specialitásra?
3: Sokat, nagyon sokat próbálunk. Tényleg azt szeretnénk, hogy minél patinánsabb legyen az előadás, de szerintem ez a nézőnek is, tehát hogy ott a csillagos ég alatt, a gyönyörű jelmezek, a nagyon szép díszlet, és tényleg az, hogy a zenekar megcsendülnek ezek a gyönyörű néplélket tükröző nóták, nehéz szó. Ez szerintem csodálatos, és ez mindenkit vinni fog magával.
1: Miért kell erre ennyit készülni már most júliusban?
2: Hát ugye azért a Monarchia Operettnek az egyik különlegessége a csodálatos jelmezek, fantasztikus látvány, de hát ugye ez a látvány ez nem ér semmit, hogyha nincsenek speciális koreográfiák, és hát azért most itt van mit felújítgatnunk, mert ugye ez a gála januárra készült, és most egy kis kiegészítéssel, kibővítve, sztár vendéggel, ez egy nagyon különleges este lesz.
1: Mert azt tudom, hogy vannak a Monarchiának különböző műsorai, de ez a gála, akkor ezek szerint ez van új évkor, meg van ilyenkor? Ebben a verzióban?
3: Ez a gála, mert maga a borgála szerintem egy annyira különleges gála lett, hogy ez ősszel, nyáron, ugye, hát mikor folyik jól a bor, a fröccs, hát az nyáron, ősszel, és akkor miért ne? Szerintem az emberek nagyon fogják élvezni a borról szóló dalokat, tényleg, ami a körítés megvan hozzá csinálva, szerintem eszméletlen jó pofa, a rengeteg akrobatikus tánccal, és az, hogy végig táncoljuk igazából az egész 2,5 órás előadást.
1: Aha, na hát az mint egy színházban. 6-7, vagy mennyi most a próbaidő nálatok?
2: Hát azért annyi nem, de egy ilyen, hát egy jó
1: egy hónap biztos van.
2: Hát egy hónap, azért muszáj, hogy felkészüljünk.
1: Viki, te mennyi ideje vagy a Monarchiánál?
2: Most már lassan 10 éve.
1: Na igen, valahogy így satszoltam volna, én is csak nem megkérdezem. Klaudia, ehhez képest te vagy az új?
3: Én vagyok az új üdvöske.
2: Az új lány a csapatban.
3: Az új lány. Hát szerintem én egy fél éve lehetek köztetek, vagy veletek. Hát
2: tulajdonképpen erre a gálára
3: igen.
2: Csatlakoztál hozzánk.
1: Tehát már az új évére?
3: Igen. Igen, a borgálára. Először, mint kis primadonna, aztán pedig szubrett lettem, avanzsáltam, szóval 2 szerepkört kellett megtanulnom. Mély víz volt, az biztos, de hát mindenki nagyon segítőkész.
1: Na, várjatok, mert ez a műsor a kulisszatitkokról is szól, tehát hogy most, meg hogy értsék a hallgatók, mit jelent a kis primadonna?
2: Az tulajdonképpen ugye a primadonna egy kicsit még ilyen balett cipőben, hogy úgy mondjam, ilyen kisebb léptékű, de azért olyan szólisztikus.
1: Kiemelt az is.
2: Igen, abszolút.
1: Bocsánat, jó. De
2: abszolút.
1: A legkétet, hogy a fő primadonna az ugye te vagy.
2: Hát igen, azt mondják.
1: Így mondtátok, mielőtt nem értek a mikrofonok, ráadásul ugye pont te, Klaudia, azért mertem ezt, ezt így használni, de itt csináltok ebből hiúsági kérdést?
2: Egyáltalán nem.
3: Nem.
1: Tehát az előadás összsikere a fontos?
2: Persze, természetesen.
1: Mert ugye még itt van sztárvendég is.
2: Hát van, persze.
3: Mondjuk el, hogy ki. Szerintem a közönség nagyon kíváncsi rá, hogy ki az, Oswald Marika, a legendás Oswald Marika, és ez végtelenül nagy megtiszteltetés számunkra, hogy feléphetünk vele egy színpadon és egy műsorban.
2: Igen, és hát ugye Oswald Marika, mint szubrett, komika, de hát számunkra ő a primadonna tulajdonképpen.
1: Többször játszottatok vele?
2: Persze, persze. Van előadásunk is, amiben szintén együtt játszunk vele, de majdnem minden gálánkba valahogy becsatlakozik. Nagyon-nagyon szeretünk
1: És mindig lehet lenni. Tőle újat tanulni?
2: Természetesen. Tehát azért ő egy ilyen kimeríthetetlen forrása a magyar operettnek.
1: Egymástól is tanultak?
3: Igen, nagyon sokat tanulunk egymástól. Ugye, hát Viki nekem úgymond tanárom is volt, méghozzá a Fame című musicalben, mi onnét ismerjük egymást, vagyis ott ismertük meg egymást, szóval, de rengeteget tanulunk egymástól, rengeteget.
2: De ez egy nagyon, nagyon vicces újra találkozásunk volt, mert ugye a Fame musicalben ott én egy balettmesternőt játszom, és amikor én megkaptam ezt a szerepet, akkor beiratkoztam egy balettanfolyamra, hogy mégis úgy tudjam, hogy miről szól ez az egész. És ugye játszottuk a musicalt, és elteltek az évek, és én azóta is járok balettozni, mert tényleg? Nagyon-nagyon megszerettem, imádom. És hát ősszel összefutottam Klauval ebben a balettiskolában, és akkor ott kérdeztem meg tőle, hogy lenne kedve csatlakozni hozzánk a Monarchiába, úgyhogy tulajdonképpen minket a balett köt össze.
3: Igen, a balett.
1: És volt kedved?
3: Volt, természetesen. Nagy örömmel csatlakoztam a csapathoz.
1: Egyébként ti szabadidőtökben hallgattok operettet?
2: Igen, igen, igen. Most például az idén a Jonas Kaufmannnak megjelent egy lemeze, amin operetteket énekel, például magyarul is, és szerintem fantasztikus, hogy óriási nagy sztárok is azért csak megérkeznek az operett műfajhoz, és igen. Nagyon-nagyon sokan hallgatják. Úgyhogy én szoktam, Klau.
3: Én is szoktam, és nagyon szeretem énekelni is, főleg most Balatonon, most így nyáron, amikor a cigányzenészek kint zenélnek, és akkor felcsendül mondjuk egy borfesztiválon, akkor én mindig odaállok, és énekelek velük együtt. Én nagyon szeretem a magyar operettet.
1: Jó néven veszik, hogy oda...
3: Imádják, de szerintem az emberek is imádják, tehát, hogy aki azt mondja, hogy jaj, én nem járok operettet nézni színházba, de hogyha egy sétáló utcán felcsendül az az igazi magyar operett, és meghallják, mindenki oda gyűl és énekli, mert ez a néplélek.
2: Hát, és ez tényleg így van. Tehát egy Hajmási Pétert előbb-utóbb mindenki teli torokból énekli, vagy egy Húzzat csak ki világos viradati. Tehát, hogy azért ezek olyan slágerek, amit mindenki tud.
1: Beugratok a nagy bőgőbe.
2: Be. Ugye?
3: Mindig.
1: Augusztus 16-án vasárnap este 7-kor a Városmajori Szabadtéri Színpadon, kedves hallgatóink, úgyhogy szívből ajánljuk, gondolom a Monarchia oldalán ott van minden pontos, fontos információ.
2: A Facebook oldalán mindenképpen megtalálható.
1: Na de megyünk tovább a kulisszatitkokkal, hogy ki állítja össze a műsort egy ilyen gálán?
2: A művészeti vezető Kollár Péter Erik. Ő állítja össze a
1: műsort. Na majd vele is fogunk beszélgetni, de például van beleszólás nála?
2: Azért van, tehát azért megkérdezi a véleményünket, vagy hogy mindig kérdezget, hogy van ötletünk, és akkor azt beemeli a műsorba, illetve hogyha olyan van, hogy ezt most így nem annyira szívesen, akkor az benne marad a műsorban.
1: Aha, okay. Hány dal fél bele 2,5 órába?
2: Hát olyan 30 körül, 25-30 körül.
3: 32. Pontosan.
1: Ez egy nagy koncert.
3: Igen, és ez egy nagyon jó kardió is mindenki számára. Tehát az a 2,5 óra nekünk 1 perc alatt telik el.
1: Tényleg?
2: Igen, mert amikor nem a színpadon vagyunk, akkor öltözünk.
1: Jó, oké, értem.
2: Ugye ki be a színpadra, elénekli az ember, kirohan, gyors öltözés, tokától bokáig átöltözik.
1: Emlékeimben, hogy él a ti öltözéketek, az nem olyan egyszerű.
2: Nem.
1: Tehát
2: nem.
1: Ebben van segítség,
2: van,
1: ugye?
2: Van, fantasztikus öltöztetőnk van, igen.
1: Hát akkor itt Szilvit minden évben szoktam, ugye?
2: Igen.
1: Üdvözölni, akkor innen puszíjuk. Na de csak a kulisszatitkokat áruljátok el, hogy hátra mentek, és el kell szaladni az öltözőig, vagy ilyenkor ott van egy ilyen gyors öltözőszerű.
3: Gyors öltöző van a színpad mögött, mert egyszerűen nem érnénk hátra. Tehát az, hogy van, hogy egy vagy másfél szám van, teljesen átöltözni, cipő, ékszer, ruha, minden, és még a hajunkba is más fejdísz kerül, és aztán pedig bemenni és elénekelni azt a dalt, vagy eltáncolni azt a arra a zenére a koreográfiát, azért az nem egyszerű. Ott fejben nagyon ott kell lenni, bírni kell szusszal, tütővel, tehát mondom, ez egy nagyon jó kardió mindenki számára.
1: De ezt hogy képzeljük, hogy gyorsan felveszitek Szilvi segítben a ruhákat?
2: Tehát mindig ki van készítve. Ki, okay. Tehát amíg mi bent vagyunk a színpadon, ő addig készíti el a
1: világos.
2: Következőt.
1: Oké, de mikor visszamentek, ugye nyilván azt gondolom, ott nagy rohanás van.
2: Hát igazából megvannak a mozdulatsorok, tehát hogy persze sietünk, de kapkodni nem. Aha. Tehát hogy mindennek megvan a pontos, hogy először mindig a szoknya jön föl, utána a felső, tehát hogy mindennek megvan a maga sorrendje.
1: Mert ez ki lett számolva időben, hogy persze, ez hogy jön ki
2: persze,
1: jobban?
2: Persze,
1: persze. Milyen ki precíz meló ez.
2: Egyébként ez egy, szerintem az egyik legfontosabb ilyen háttérmunka az az öltöztető. Tehát, hogy ott olyan bizalmi kapcsolatnak kell lenni, hogy pontosan tudja az öltöztető is, és én is, hogy mit kell csinálni, és én segítem az ő munkáját kint, hogy akkor úgy állok, úgy tartom, úgy adom, és hát ugye fordítva, hiszen ő is az én munkámat segíti meg ezzel.
3: És a Monarchia Operett tényleg arról is nagyon híres, hogy egyszerűen eszméletlenül csodálatos ruha költeményei vannak, amiket mi felveszünk. Tehát az közelről is olyan a ruha, hogy megszólal. Tehát egyszerűen ilyen nagy operai eseményeken lát az ember ilyen ruha költeményeket.
1: De ezeket rátok tervezik?
2: A legtöbbet igen.
3: Igen, a legtöbbet igen.
2: Tehát amit meg mondjuk meg örököl az ember, azt meg ugye rászabják. Aha. Varónő is.
1: De ez egy nagy ajándék, nem? Hogy ilyeneket viselhettek.
2: Hát tulajdonképpen maga a ruha is elkezd élni velünk a színpadon, tehát hogy az is abszolút része a műsornak, hogy most mi bemegyünk be.
1: Így most a próba folyamatnál már van kedvenc részetek?
3: Nekem nagyon sok kedvenc részem van, de ha ki kell emelnem, akkor nagyon szeretem a szubrett számokat, a bordalt. A bordal az eszméletlen, de szerintem a Viki tudna mesélni, hogy milyen sokat próbáltuk. A kocingatós.
2: A kocingatós, az maga a próba folyamat is zseniális volt, mire összeállt.
1: Hol tudtok próbálni?
2: Van egy nagyon klassz próbahelyünk, egy kollégiumban, és ott azért nagy a hely.
1: Mert akkor minden biztosítva van.
2: Igen.
1: Jó, tehát 32 dal más tudjuk, de hogy vannak felosztva ezek? Van pihenés?
2: Nincs.
1: Okay.
2: Nincs. Pihenés. Este otthon utána.
1: Okay.
2: Igazából nincs pihenés. Én úgy szoktam számolgatni, hogy átlag olyan 14 számba szoktam benne lenni. Tehát az azt jelenti, hogy 14-15...
1: Majdnem a fele.
2: 14-15 öltözés. Igen. És abból...
1: De várj, mert minden dal egy új ruha.
2: Persze.
1: Komolyan?
3: Igen.
2: Kétszer nem megyünk ki ugyanabba. Ne viccelj.
1: Ez le esett nekem.
2: Lehetetlenség. Persze. Tehát, hogy ott olyan jelmeztár van a háttérben, hogy legtöbb helyen, amikor megérkezünk, nem hiszik el, hogy ezt az összes ruhát, ezt most így ma este fel fogjuk venni.
1: És fel.
2: Persze.
3: Igen, de tényleg lenyűgöző. Nem csak szerintem, nem csak a nézőknek az, hanem nekünk, művészeknek is lenyűgöző, és egyszerűen felemelő érzés ilyen ruhákban ott állni. Tényleg fantasztikus. Hát főleg, hogyha kislányként mindig hercegnő akar lenni ugye az ember lánya, akkor ez meg egy külön
2: igen, és nagy tollas ruhákról álmodik, akkor jöjjön a Monarchia Operettbe.
1: Hát mindenképp. Na még ezt tisztázzuk már, hogy van konferenci? Tehát egy gálán kell műsorvezető?
2: Hát igazából az a tapasztalat, hogy nagyon szereti a néző, hogyha mi magunk megszólalunk, csak mondjuk azt elég nehéz kivitelezni, hogy az ember énekelt, vagy olyan akrobatikákat végez, amit mondjuk Lau is, hogy utána lihegni alig bír.
1: Meg utána át kell öltözni, tehát
2: igen,
1: hogy
2: azért szoktunk mi magunk is konferálni, de már olyan is volt, hogy volt műsorvezetőnk, aki megsegített minket.
1: Most tehát, ez augusztus 16-án lesz, nem tudjátok?
2: Nem lesz.
1: Nem lesz, aha.
3: Szerintem a közönség szereti azt, amikor jönnek egymás után a dalok, és így magával tudja ragadni az élmény, a látvány és a zene. Tehát egyszerűen szerintem ennek van egy ilyen bűvereje.
2: Igen.
1: Na hát képzeljétek, hogy nekem minden egyes koncertnél az a fejlővésem, hogy mi az első dal. Mivel kezd a produkció? Lehet és szabad spoilerezni?
2: Hát igazából ez egy, nem egy ördöglakat, mert ugye itt nálunk a monarchiában szinte mindig ugyanazzal kezdünk, tehát mindig a
3: Hajmási
2: Péter.
1: Hajmási Pál.
2: Ez nálunk mint egy ilyen himnusszal indítjuk a műsort.
3: Klasszikussal zárunk is, hiszen egy jó előadásnak az egyik ismérve, hogy az elején magával rántja a nézőt, és a végén pedig nem akarja ereszteni.
1: Elvos,
3: és ezt
1: okay.
3: a két olyan dallal tudjuk megtenni, amit mindenki ismer.
2: Igen.
1: És akkor melyik az utolsó, ha ezt még szabad?
3: A húzzak
2: csak kivilágos virradatig, okay. Természetesen.
1: Jó, mert nyilván vannak ezek a sarokpontok, hogy hol kell emelni a hangulatot. Nem tudom, ez a ti szakmátok, fogalmam nincs, csak én valamit próbálok laikusként elképzelni, de be kell rúgni az ajtót az elején? Hogy megjöttünk?
2: Szerintem szereti a közönség, hogyha úgy indulnak, hogy akkor indul a műsor, és aztán persze lehet benne csinálni, egy kicsit meghúzom, egy kicsit megsiratom őket, egy kicsit szomorkodunk, aztán újból vigadunk, és újból pörgünk.
1: Ezek az érzelmek széles skálája.
2: Így. És aztán természetesen a végén beindul a magyar virtus, és aztán erezd el a hajamat.
1: Klaudia, mit mondott neked, ha mondott Viki útravalót az itteni létben, a monarchiás létben?
3: Várjunk. Hát az, hogy mindig sminkelve, és már hajba menjek, már a próbára is, mert ugye mindig próbálunk maga az előadás előtt, és nem lesz időm már. Megigazítani.
2: Csak egy kis igazítás.
3: Igen, mert mi mindig mindent lepróbálunk majdnem előtte, hogy egyrészt biztonságérzettel menjünk fel a színpadra,
1: flottul
3: menjen.
2: Meg hát ugye az adott helyszínnek az adottságaihoz világos. Tudjuk igazgatni, úgyhogy muszáj mindig, és akkor mindig úgy fejezzük be, hogy már jön a menedzser, hogy most már ki kell menni, most már engedni kell a közönséget. Úgyhogy ott nagyon kevés idő van.
3: Igen, és itt hatalmas hajaink vannak, nagyon szép sminkünk, és hát ez idő. Tehát
2: nagy
3: ez
2: haj, nagy smink.
3: Igen.
2: Illetve azt is mondtam, hogy ne fogd vissza magad.
3: Ja, igen, ezt is mondtam, hogy ne fogjam, azóta nem fogom vissza magam. Igen.
1: Jó itt lenni?
3: Nagyon. Tényleg
1: neked, Viki? Már
2: én nagyon
1: 10
2: szeretem.
1: Éve.
2: Ez tényleg egy, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen kis családszerűségként működik most már.
1: A közönséggel együtt.
2: A közönséggel
1: együtt. Az meg már nagyobb család. Jó társaságban repül az idő, nagyon élveztem a beszélgetést. Gyertek majd vissza, mert csomó kérdés még bennem ragad, de egy biztos, augusztus 16 vasárnap. Városmajori Szabadtéri Színpad. Borban
2: mindenki.
1: A vigasság.
2: Mindenki jöjjön.
3: Várunk mindenkit.
1: Ott leszünk az Operett gálán. ABC sorrendben megyek, Denk Viktóriával és Katona Klaudiával beszélgettem. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük.
1: És a hölgyektől most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: A slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, Kis V. Balázs illuzionistát köszöntöm nagy szeretettel, és Balázs, azért örülök neked, hogy itt vagy. Itt azért nem sok illúzionista ült.
2: Akkor külön megtisztelő, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Mennyire megörültek neked kint a stúdióban is.
2: Igen, a rádió
1: szerkesztőségében. Nem titok, még a Tilláik is itt voltak, és abszolút felismertek, nézik a videóidat.
2: Igen, ez különösen jól esett, mert én is szeretem az ő tartalmaikat.
1: Okay. No, de hogy azért a videókon túl, amit tudom, hogy persze, én is szoktam nézegetni, de azért a színpadi produkció az mégis az élő.
2: Hát ez egy élő műfaj, tehát maga a bűvészet az szerintem videón soha nem lesz olyan, mintha eljössz megnézni élőbe, mert hát videó az ott az könnyebben manipulálható, meg mondják azt, hogy lehet, hogy beavatott néző, ugye nem látsz mögé, de amikor eljössz egy előadásra, és ott élőben vagy akár veled történik, azt szerintem sokkal hihetetlenebb, tehát alapvetően ez a videó az inkább arra jó, hogy eljusson sok emberhez, de amúgy én abszolút az élő formáját preferálom ennek a dolognak, meg annak van igazából értelme igazából.
1: A közönséggel való találkozás, az téged tölt?
2: Abszolút. Én nekem a bűvészetben, az egészben az az egyik legfontosabb, hogy kapcsolódni a nézőkhöz. Uh-huh. Tehát minden egyes előadásom, minden egyes műsorom az totál ki van élezve az interakcióra, tehát hogy ki vannak hívva a színpadra, vagy csak olyan számot, amiben az egész közönséget bevonom, mert akkor, mikor veled történik, szerintem az a legnagyobb hatás.
1: Az biztos.
2: Meg maga nekem is az a kapcsolódás, hogy most, ha ez egy olyan műsor, amin csak 200-an vannak, de ha olyan, hogy 1000-en vannak, akkor is azt szeretem, hogyha tényleg így van egy ilyen kontaktus a nézőkkel.
1: Uh-huh. Most megint egy picit visszautalok arra, hogy mennyire megörültek neked, hogy jöttél, hogy mindenki ugye azt kérdezgeti, hogy hogyan?
2: Igen. Hát ez egy elég gyakori kérdés.
1: Mi a titok, de hogy ezt ugye elfogadott tőlük?
2: Persze, hát ez igazából az van, hogy szerintem az ember már önön akaratán kívül, ahogy működik az agyad, rá akarsz jönni, hogy működik egy mutatvány. Tehát ez adja az izgalmát, a pikantériáját, hogy mindenki tudja, hogy trükk. Tehát, hogy ez semmi természet fölötti, meg semmi ilyen dolog nincs ebben. Tehát minden mögött színház van.
1: De ezeket meg lehet tanulni.
2: Persze, hát az, hogy ezek
1: már... Szabad ne feled, bocsánat, mert pont ezt fogalmazódott meg bennem, hogy itt faggattak kint, hogy születni kell, vagy inkább csak szorgalmasnak?
2: Nem, én kevésbé hiszek a zsenialitásban, mármint van, de ez nem olyan százalékban, mint amit így gondolnak az emberek. Én ezt 20 éve csinálom. Uh-huh. Tehát, hogy ebbe annyi munka beletement, hogy ez soha nem fog megtérülni, de hogy azért tudtam ennyit beletenni, mert imádom és szeretem csinálni. De hogy ami max a személyiségemből fakad, az lehet valamennyire a sors által velem született, hogy én nagyon extrovertált személyiség vagyok, szeretek szerepelni. Most is az van, hogy most már azért egyre többen nézik ezeket a videókat, sokan felismernek, stb. Oda jön hajnal 2-kor a fesztiválon, hogy mutass valamit, és akkor én akkor is szívesen mutatok neki valamit, ha csak így megszólít, akár ott a fesztiválon, vagy az utcán, vagy bárhol, mert tényleg szeretem csinálni. Nyilván nagyon elfáradok benne, de hogy válaszoljak a kérdésedre, azt gondolom, hogy nagyon sok van a mutatványaimban, meg a műsoraimban a személyiségemből, az nyilván az, ami én vagyok, tehát ezt mondanám max arra, ami talán valamelyest velem született, vagy hozzám tevődött, de az, hogy így megtanuljam ezeket a mutatványokat, az kőkemény munka. Uh-huh. Meg ugye már inkább szeretek kitalálni saját trükköt, uh-huh. meg ez az utóbbi években most már így az a cél, hogy minél inkább egy eredeti dolog legyen, és egyre több saját fejlesztésű mutatvány van.
1: Bocsáss meg, ezt le lehet védetni?
2: Le lehet védetni, bár hozzáteszem, így a magyar jogrendszerben én így utána mentem, nagyon nehéz. Tehát egy csavart nem ide teszek, hanem ide, ez már új. Tehát, hogy ez így nehéz. Mint előadás formát le lehet védetni, de azért sajnos ez így nagyon nehéz ezt így kivédeni, hogy ne másolják, beleszalad az ember, de inkább az van, hogy szerintem úgyis hozzám kötik meg. Valójában, ha van az embernek szerintem egy saját mutatványa, az neki áll jól.
1: Abszolút, abszolút. És hogy ér-e ezt átvenni?
2: Hát Hát szerintem valamelyest azért imponáló, amikor azt látom, hogy...
1: Ezt akartam kérdezni, hogy imponáló vagy idegesítő?
2: Hát, valamelyest az kezdetben mindig imponáló, mert azt mondom, hogy ha valami jó, akkor biztos az, akkor biztos jó, hogyha ezt valaki utánozza. De van, azért nyilván itt inkább, amikor vannak ebbe inkorrekt húzások, azt nem szeretik egymással a bűvészek. Tehát, hogy mondjuk nekem is van bűvész barátom, aki szerintem nagyon jó, nagyon profi. Hiába tudom, hogy van a mutatványa, nem fogom csinálni színpadon, mert tudom, hogy ez az ő kincse.
1: Uh-huh. Hú, milyen szépen fogalmaztál. Igen, nagy abszolút a kincse. No, de hát miután tényleg a személyes találkozásban van az igazi erő, ahogy ezt megbeszéltük, teszel különbséget? Azt tudom, hogy tegnap is külföldről jöttél.
2: Igen.
1: Tehát rengeteget jössz-mész. Teszel-e különbséget színpad és színpad között? Tehát az, hogy most Budapesten vagy, itt a fővárosban lépsz-e föl, vagy bárhol a világban az... Hát, én értem, hogy más a környezet, de akkor is számít?
2: Amikor anyanyelven lép, én nagyon sokat lépek fel most már külföldön az utóbbi években, anyanyelven még mindig jobban szeretek bűvészkedni, az ugyan jobban esik, tehát jól bűvészkedek angol-német nyelven, de valahogy a magyarul esik a legjobban még mindig. Hozzáteszem az, hogy színpad, én pont megkérdezte valaki múltkor, hogy mennyire számít, pont most több mint 1000 eljöttek a szerbiai előadásomra, és utána volt egy beszélgetés, és akkor így kérdezték, hogy most mi, hogyha 30-an vannak, és ekkora energia van, vagy ilyesmi, és megmondom szintén, én sokszor még azt szeretem jobban, hogyha ilyen csak 100-an vannak, vagy 200-an, én, tudod, akkor annyira közel lehetsz a nézőkhöz,
1: intimebb.
2: Hogy így... Intimebb sokkal, igen, és akkor azt, de bár szeretem, ha nagyon sokan vannak, mert akkor meg nagy svung van, tehát, hogy az meg teljesen más energiákat mozgat meg, és tehát, hogy ebből a szempontból nem, én próbálok azért, de ez most nem kell színpad legyen. Ha találkozok valakivel, és mondja, hogy te vagy a bűvész, akit láttam neten, hogy így a backstage-ekbe bűvészkedik, akkor ott abba az egy trükkbe is próbálok mindent beleadni, mert az a célom, hogy őt egy hatás érje, hogy ő neki egy élmény. Szerintem az egésznek ez a motivációja, talán arszpoétikája. Hasonlóan a zenéhez, hogy valakinek attól van egy sztoria, meg attól van egy élménye, hogy én csinálok valamit, és ez adja a jó érzést bennem. Tehát amikor gyerekként megtudtam az első trükköt, akkor még nem volt ez ennyire tudatos, de szerintem ez volt mögötte, hogy picit különlegesnek érezheti magát tőle az ember, meg kap egy ilyen szeretettel teli figyelmet.
1: Szeretett energiát.
2: Hát mondhatjuk így.
1: Akár. Talán, igen. Neked ezek feltöltődések is?
2: Igen, képzeld el, hogy az vagy, mikor most ilyen nagyon sok fellépésem van most. Tehát, hogy azt hiszem nyáron van valami 35-6 nyilvános dátum, és még mellette vannak ilyen, hát tudod, céges rendezvény, szálloda, stb.
1: Itt a fővárosban
2: is? Fővárosban is van, igen. Uh-huh. És az van, hogy amíg utazok az előadásra, amíg el nem készülünk a színpadra, amíg nincs start, addig így nagyon visszafogom az energiát, és ilyen nagyon, nagyon light vagyok, tehát ilyen nagyon jó, megiszok egy pohár vizet, és nagyon pihibe, és amikor indul, hogy show, akkor meg minden energia belemegy, és akkor ilyen kirobbanó, és akkor az 1 óra, vagy 40 perc, vagy nem tudom, a színpadon, az meg ilyen nagyon maxi energiával megy, és azt tölt, mert érzem, hogy szeretik a poénokat, nevetnek rajta, meg sokszor nem is a mutatványok ban érzem azt, hogy tehát szeretik a trükköket, érdekli őket, de mivel próbálom belevinni a személyiségemet a műsorba, úgy meg kapok egy olyan visszacsatolást a közönségtől, ami nagyon töltő, hogy szeretik a humoromat, szeretik azt, amit csinálok, aki vagyok a színpadon.
1: Balázs, azon gondolkodtam, hogy kell-e hinnünk neked, el kell-e, hogy higgyük, amit látunk.
2: Szerintem ebbe az van, hogy ez egy nagyon izgi játék. Tehát te is tudod, hogy ez trükk. Én is tudom, hogy ez trükk, meg ez nyilván le is van tisztázva közöttünk, tehát én nem akarok vajákolást árulni, hogy ez valami természetfeletti dolog. És az a vicces benne kicsit, mint amikor gyerekként a télapó jön, hogy tudod így, a szülők meg a télapó, hogy mind a ketten tudjuk, hogy ez egy játék.
1: De akarunk hinni?
2: Szerintem az emberfüggő. Van akit egyszerűen van, nagyon ritkán van ilyen, de hogy vége az előadásomnak, és utána oda jön beszélgetni, és akkor így kérdezi, hogy ebben van-e valami természetfeletti, és én mindig mondom, dehogy is, hát ez színház, ez trükkök. És akkor így nem akarja elhinni. Tehát mondja, hogy de hát hogy lehet, hogy ott lebegett a izé, és akkor... És így megmondom, és nem akar, tehát ő valószínűleg egy olyan személyiség, aki annyira hinni akar, hogy már én magam nem tudom meggyőzni, hogy ez trükk, de közben meg tök jó ez a játék, hogy mindketten tudjuk, hogy trükk, de mindketten a csoda élményét akarjuk. Tehát én azt akarom neked megadni azt, hogy valami hihetetlen történik, hogy azt az érzést kap meg, mintha csoda történne. És ez a célom, mi közben mind a ketten tudjuk, hogy trükk van mögötte. Tehát ebben ez az nagyon izgalmas. Tehát annyira talán nem hit kérdése, de viszont ez az izgalmassága meg megvan.
1: Na most, oké, hiszünk, vagy nem hiszünk, ezt akkor eldönti mindenki maga.
2: Hát persze, javarészt amúgy tudják, hogy trükk, tehát ez...
1: Oké. Nyilván a gyakorlás az alapja, ugye? Az egész.
2: Az eléggé része.
1: De olyan van, hogy te rontasz.
2: Úgy van, képzeld el, hogy ami persze főleg nagyon sok ilyen...
1: Ronthatsz-e? Igazából ez a kérdés.
2: Erre az a módszerem, hogy egyrészt, főleg amikor elején elkezdem gyakorolni a trükköt, akkor nagyon csak a privát szférámnak mutatom. Család, stb. Barátok, megvan, vagy akár olyan bűvész kolléga, akinek adok a véleményére, és akkor még csiszolódik a trükk. Utána elkezdem beletenni a műsorba, igen, és akkor még mindig csiszolódik, mert érzem, hogy ez a poén jobban működik, ez annyira nem, itt egy kicsit így lehetne, vagy jön egy néző, akinek van valami ötlet, ami nem a megoldás, de lehetne a megoldás az ő fejében, és akkor ezeket el kell kezdenem tudatosan kizárni, hogy tényleg a csoda élményt kapja, és akkor így az elején sokszor húzhat hiba a gépezetbe, de mikor színpadra kerül valami, minden mutatványt úgy dolgozok ki, hogy van A, B, C, D verzió. Hogyha az A-út nem jön össze, akkor úgy jöjjön a B, hogy te észre se vedd, hogy itt nem terv szerint ment a játék, hogy te a végén ugyanúgy megkapta, hát az emberek jegyet vesznek az előadásra, nem mondhatom azt, hogy hát ne haragudjatok, ez nem sikerült. De a másik meg, hogy mivel az van bennem, hogy a karakteremet szereti meg valamelyest a közönség, valójában a mutatvány elkezd háttérbe szorulni. Tehát az van, hogy igen, azt érzem, hogyha az van a fejemben, amikor a színpadon vagyok, és ez így leveszi rólam a nyomást, hogyha nem sikerül egy trükk teljes befutcsolna, akkor valószínűleg kinevetném magam, és ők is nevetnek. Tehát,
1: és tudod, belefér az is.
2: Beleférne, hozzáteszem, nem szokott előfordulni, de hogy tudod, azt érzem, hogy mivel így stand-upolgatok a színpadon, mutatok trükköket, meg így ezt így beleviszem, most így nem sikerült, tudja, hogy kinevetném magam, és akkor ők is jól érzik magukat, hogy hát befutcsol. De hogy élmény maradjon, ne egy ilyen negatív érzés Bizágos. Legyen bennük, de hála Isten, most lekopogom jó hangosan az asztalon, ilyen már régen történt.
1: Van-e, ezt már máshogy kérdeztem, de a földrajzi helynek szerepe abban, hogy valaki mennyire befogadó, tehát mint tudom, egy fővárosi közönség, másképp reagál, mint mondjuk egy vidéki?
2: Hát inkább azt érzem, hogy nem is ebben húznám meg, hogy főváros vagy vidék, mert egy barátommal szoktuk beszélni, hogy egy jó vidéki közönségen, egy jó ilyen esti sávban egy műsor, az nagyon töltő tud lenni. Tehát annyira szeretetteljesek, de annyira így nem ebbe húznám meg, inkább azt, hogy milyen környezet, országok között inkább kulturális különbségek vannak, tehát tudod, amikor mediterrán országba megyek fellépni, akkor tudod, így érzem, hogy ezek olaszok, vagy spanyolok voltak, nagyon bohém, nagyon örülnek mindennek, stb. Amíg mondjuk lehet, hogy egy német közönség sokkal kimértebb, de ez se igaz feltétlen, mert ott is attól függ, hogy kik ők. Sokszor tudod, nagyon sok ilyen vállalati rendezvényen, meg konferencián lépek fel, és ott mondjuk sokszor van, amikor én is sokkal kimértebb vagyok a színpadon, mert ilyen nagy cégvezetők, meg hasonlók van, ülnek a közönségben, akik sokszor úgy nehezebben mozdulnak meg, tehát azt érzem, hogy nem az első 5 percben vannak már a hatalmas nevetések tapsok, hanem mondjuk a 18-ban, mert úgy nehezebben nyílnak, egy picit ők is így feszélyező vannak, hogy hú, hát én egy vezető vagyok, én nevethetek, én tapsolhatok, és akkor kicsit lassabban oldódnak, max ebben érzem, és akkor ott a végére érkezik meg a csúcspont, amíg mondjuk egy másik kategóriájú rendezvényen, ott meg már mondjuk egy fesztiválon, ott már az első trükknél hatalmas taps és nevetés, meg ott lazábban vannak, igen, itt vagyunk, lazítunk, csak nézzük a show-t, tehát ebben húznám meg inkább a különbséget a nézők között.
1: Azt olvastam rólad, hogy még a feleségednek sem árulod el.
2: Nem.
1: Most nyilván ez nem egy bulvárműsor, meg egy édesanyádon tesztelőd.
2: Igen, nagyon jó tesztelőd, tényleg.
1: De tényleg így van, hogy azért kell a titkot tartani, hogy ez csak véletlenül se tudjon kimenni?
2: Nem, dehogy is.

0: én ezt magamnak meg akarom tartani, vagy hogy ó, majd utána akkor ezt nem tudom, kirakja a netre, vagy ilyesmi, hanem azért nem, mert ez olyan, mintha elmondanám a gyereknek, hogy nem létezik a télapó.
1: Értem.
0: Érted? Világos. Tehát, hogy addig van meg a pikantériája a trükknek, amíg nem tudom, hogy történik. Onnantól valójában tényleg elveszek vele. Én a mai napig járok rendszeresen a világ legnagyobb bűvész találkozóira, és eljönnek, tudod, Las Vegasból, mindenhonnan a világ legjobbjai, őket tudom megnézni, tudok velük beszélni, tanácsot kérni, stb. És kint vagyok egy hetet, és azt mondom, hogy legalább, mondjuk most már nyilván egyre kevesebb, hogy az ember egyre jobban részese a szakmának, és van egy rálátása már, de mondjuk így az egy hét alatt ilyen 3-4-5-ször történik olyan velem, hogy azt mondom, na most csoda történt, és ez egy annyira jó érzés, amikor már azt hiszed, tudod, azt gondolom erről, hogy egy olyan élet, amiben azt hiszem, hogy már mindent láttam, az nagyon unalmas és nagyon szürke.
1: Igen.
0: De ha jön valaki és azt mutatja nekem, hogy figyelj, még nem láttál mindent, az egy óriási ajándék.
1: Uh-huh.
0: És nekem ez, amikor már annyi, több ezer trükköt láttam, már meg ismerek, ezután valaki nekem mutat valamit, ami nem tudom, hogy történik, és azt érzem, megkaptam ezt a csoda élményt, azért én nagyon hálás vagyok, vagy nem tudom, egy nagyon jó érzés. Tehát, hogy én nem, tehát azt mondom, hogy a bűvész nem pejoratív módon csapja be az embert.
1: Bilen.
0: Ő azért teremti meg az illúzióját a csodának, mert szerintem ezzel adni akar, legalábbis az én felfogásom jó, szerint.
1: Megértettem. Kisgyerekes édesapa vagy.
0: Igen, igen.
1: Ő mennyi idős egyébként?
0: 10 hónapos.
1: Na hát ő még akkor nem kérdezgeti a...
0: Nem, hát hozzá. Már így a játékot eltüntetem, elő van ilyeneket csinálni, azért annak így mosolyog, de ennyi, igen, így a...
1: No, tehát nyilván büszke vagy apukaként,
0: hát,
1: de valahol egy trükk is lehet olyan, mint egy gyermek, egy édes gyermek?
0: Hát
1: vagy egy műsor, vagy minek nevezett?
0: Hát megmondom őszintén, hogy... Az embernek a mutatványai valahol, meg a műsorai, azok ugye gyermekei, ez szerintem bármelyik színházi rendező, vagy bárki elmondja neked. Nekem is az előadások, amiket összeállítottam, rendeztem, azok nagyon fontosak, és nagyon, nagyon közel vannak hozzám. Tehát mondhatjuk ebben így a párhuzamot. Bár nekem ugye 10 hónapja, amikor megszületett a kislányom, én azt mondom, hogy amikor több mint 10 000 ember előtt voltam fesztivál nagy színpadon. Vagy voltam a Debrecenben, a Nagy Erdélyi Stadionban, a Virágkarnevalon 20 000 ember. Óriási svung, óriási érzés. Az ember egy pillanatra átélheti, hogy milyen lehet a Rolling Stonesnak mondjuk egy átlag nap. Aha, de hogy tudod, egy picit így kapsz ebből egy falatot. Nagyon jó érzés, de teljesen őszintén mondom, hogy nyomában nincs a gyereknek.
1: Aha.
0: Tehát nekem annyira nagy csoda a gyerek, hogy annyira tölt, hogy meg egy nyilván szerintem minden apuka szerelmes a gyerekébe. Uh-huh. Ez nekem egy új csoda. Tudod? Tehát, hogy én így a csodák világával foglalkozom, akár színházon belül, meg ugye bedolgozok színházaknak, vagy bárkinek, vagy a saját műsoraimba, akkor hogy ezekkel foglalkozom, de ez még mindig egy megmagyarázhatatlan misztérium a gyereknek.
1: Milyen szépen fogalmazol, látod, most viszik haza a hallgatók és az útravalókat.
0: Igen, igen, igen. Hát reméljük, ők is így vannak.
1: Ez azért mégis fontosabb.
0: Hát ez, de tényleg azt mondom, hogy tudod, voltak olyan pillanatok az életemben, amikor elképesztő büszke voltam, meg azt gondolom, hogy értem el dolgokat azért ebbe a szakmába, de soha nem volt annyira, meg tudod, a gyermek az nem... Valahol nem egy egóból fakadó dolog, hanem teljesen magadat adott fel benne, és ennek a beteljesülése szerintem nagyon nagy varázslat. Én hozzáteszem, nem akarom propagálni, megértem azt is, aki nem akar gyereket, stb., de számomra ez a világ legújabb és legnagyobb csodája jelenleg.
1: No, hát, és ez maradjon is így.
0: Ja, hát ez
1: neked. Most van az a lélektani pont, hogy mondjál minden elérhetőséget, ahol elérünk téged.
0: Hát figyú, hogyha igazából így a social felületeimet szoktam mondani, ha valaki élőben megnézni az előadásaimat, akkor a kisvbalázs.hu, tehát kétesvbalázs.hu, itt általában feltesszük, hogy mikor,
1: okay,
0: hol lehetek látható, meg hogyha valakinek, tudod, ilyen rendezvényük lesz és akar fellépőt, akkor azt ott. Hogyha meg napra készen akar, azért naponta hozok videót, hogy csinálok valami trükköt, akkor meg Instagram,
1: de
0: Facebook.
1: De van is kedved egyébként tartalmat gyártani?
0: Persze, tudod, az van, hogy most, hogy főleg így nagyon sokan nézik, tehát pont ránéztem, hogy az Instán így az elmúlt hónapban ilyen 4 millió megtekintés, azért nálam ez nagyon soknak számít. Tehát nekem ez nem egy átlag, most még így nagyon friss élmény. Igen, úgyhogy ott naponta hozok, tehát ilyen Insta, Facebook, TikTok, YouTube, Kisvé Balázs, és ott napra készen, persze.
1: Okay. Na, egy

0: Kérdésre maradt még idő. Melyik, ha már beszéltél a gyermekről, de akkor mégiscsak befejezzük azzal a témával, amivel indultunk, hogy melyik trükködre, saját gyártású, kitalált és megalkotott trükködre vagy igazán büszke?
1: Ez szerintem olyan, hogy ez folyamatosan változik. Tehát mindig. Olyan, hogy mindig a legfrissebb, a legújabb, meg tudod, van olyan, hogy mondjuk egy régebbi más mutatvány dolgozok át, vagy stb. De tudod, úgy azt érzem, hogy mindig akkor érzem igazinak, amikor a saját részhez érek benne. Tehát lehet, hogy ez egy mondjuk egy klasszikus trükköt dolgoztam át, és vagy más a metódus, vagy más az előadásmód, de amikor érzem, hogy a saját poénom van benne, vagy a saját hozzátett értékem, akkor belül érzem, hogy ez vagyok igazán én, úgyhogy ez mindig talán a legfrissebb.
0: Na jó, én sok csillogó szempárt kívánok neked, akár merre mész, mert akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj.
1: Igen,
0: lesz. Valószínűleg. Kedves hallgatóink, azt a sok-sok energiát, amit Balázs beletesz, az imádott, de gondolom nem olyan könnyű hivatásába, nem. Azt a figyelmükkel viszonozzál. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm én is mindenkinek.
0: Kedves hallgatóink, Balázstól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni. Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Denk Vikinek, Katona Klaudiának és Kisvé Balázsnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Budapest több díszkivilágított épületén is lekapcsolták a fényeket. A füvet nem, de a fákat locsolni kell a főtájépítés szerint. A 96. percben kapott potyagult a Honvéd. Molnár Róbert vagyok. Az energiaválság miatt Budapest több díszkivilágított épületén is lekapcsolták a fényeket. Karácsony Gergely főpolgármester korábban arra utasította a budapesti közműveket, hogy amennyiben szükségessé válik, a paksi atomerőmű leállása idején ne kapcsolják fel a város több mint 300 épületének díszkivilágítását. De nem csak Budapesten, hanem Szegeden is hasonló intézkedéseket vezettek be. A főpolgármester szerint a lépés átmenetileg szerényebb látványt jelent, ugyanakkor jelentős energiamegtakarítást eredményezhet. A közvilág A világítás korlátozása nem érinti a város működéséhez szükséges alapvető világítást. Magyar Péter miniszterelnök a rendkívüli energiaválsági intézkedések között szintén bejelentette, minden állami intézmény díszkivilágítását lekapcsolják, és az önkormányzatoktól is hasonló energiatakarékossági intézkedéseket várnak el. Bardóczi Sándor Budapest főtájépítésze hosszú közösségi bejegyzésében reagált azokra a feltevésekre, amelyek azt kérik számon a mostani kormányon, hogy miért nincs már kész terv az idei asszály kezelésére. A HVG összefoglalója szerint Bardóczi Sándor azt írta, ilyen rendszerek megváltoztatása nem megy azonnal, a jó tervekhez évek, a megvalósításhoz pedig évtizedek kellenek. Az öntözésről azt írta, hogy a vízhiány miatt már a jövő árnyékát adó fiatal fák vízellátása is kérdésessé vált. Szerinte aszályos időszakban nincs létjogosultsága a vízpazarlással fenntartott pázsitnak vagy műfűnek, a városi fákat azonban továbbra is öntözni kell. A főváros egy halálos gázolás nyomán megvizsgálja, miként tehetnék kötelezővé, hogy a Budapest kijelölt övezeteibe behajtó valamennyi nehéz gépjármű rendelkezzen holtérfigyelő eszközzel vagy megfelelő közvetlen rálátással. Szerdán meghalt egy kerékpárjával közlekedő nő, akit teherautó gázolt el az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében. Karácsony Gergely főpolgármester pénteken Facebook oldalán arról írt, hogy a halálos balesetet követően egyeztetett a Budapesti Közlekedési Központtal és a Budapest közút vezetőivel. A főpolgármester közölte, a BKK soron kívüli tájékoztatást kért a rendőrségtől a gázolás részleteiről, hogy mielőbb feltárhassák annak körülményeit, és megtehessék a szükséges lépéseket a hasonló esetek megelőzésére. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain jövő héten is intézhetőek az adóügyek, de a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAV. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe. Ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva. Az OTP Bankliga második fordulójának szombati rangadóján a Kispest Honvéd és az MTK Budapest 3-3-as döntetlent játszott. A két gólos hátrányból egyszer már felálló MTK az utolsó pillanatig küzdött. A hosszabbításban a 96. percben Baki szabálytalansága után a Honvéd védője piros lapot kapott. A középre a léc alá tartó labda Tomás Tuivel kesztyűjéről a kapu bal oldalára pattant. A potyagól után a középkezdésre már nem is maradt idő, így a mérkőzés 3-3-as döntetlennel zárult. Hétfőn is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Süllyed a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 9-ig a Budapest Galériában, ami a Lajos utcában található, egy fantasztikus kiállítást nézhetnek meg Bejelentkezve maradok címmel. Mert hogy az elmúlt évek technológiai innovációinak, az informatika és a mesterséges intelligencia, az AI elképesztő sebességű fejlődésének, hát kétségkívül számottévő pozitív hozadéka van. Ezek a technológiák hozzájárulnak számos tudományág haladásához, de a hétköznapi felhasználók életét is kényelmesebbé, a munkájukat pedig hatékonyabbá teszik. Kevésbé megfoghatók azonban a technológiai fejlődés, főként a mindennapos használatra tervezett eszközök és szoftverek árnyoldalai. A nagy mennyiségű képernyő használat közismertebb káros fiziológiai hatásain túl, amilyen a látáscsökkenés, az alvászavarok, a gerinc és a kezek deformitása, és az ezek következtében jelentkező fájdalom, fontos beszélni az információ technológia és az internet társadalmi és pszichés ártalmairól is, valamint az informatikai fejlesztések környezeti lábnyomáról is. A kortárs képzőművészek gyorsan és érzékenyen reagálnak a társadalom szövetében bekövetkező változásokra, így a legújabb technológiai vívmányok mind eszközként, mind témaként nagyon hamar megjelentek a műalkotásaikban. A Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című nemzetközi csoportos kiállítása olyan műveket mutat be, amelyek különböző aspektusokból vizsgálják az informatikai újítások, az online jelenlét és az AI hatásait. Rendkívül izgalmas. A kiállítás két egymástól korántsem független részre oszlik. Az első szekciókban bemutatott munkák analitikusak, jobbára száraz tényekre támaszkodnak, a tárlat második része pedig inkább a mentális folyamatokra, az online tér hatására és a változó értékrendünkre fókuszál. Ajánlom tehát szívből mindenkinek a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítását augusztus 9-ig.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Zárvatartást javasol a bölcsödék és óvodák számára a minisztérium. Leállították a fővárosi szökőkutakat. Komoly kihívás elé néz a budapesti M1-es metró. Ezek a Sláger FM hírei. Molnár Róbert vagyok. Az energiafelhasználás optimalizálása érdekében a bölcsödék és óvodák számára is rendkívüli zárvatartást javasol a minisztérium jövő héttől, amilyen számíthatnak azokra a munkáltatókra is, akik lehetővé tudják tenni az otthoni munkavégzést. Kereki Judit koragyermekkori jólétért felelős államtitkár a kritikus időjárásra való tekintettel valamennyi bölcsöde és óvoda számára levelet küldött, amelyben a hőségriadó idejére rendkívüli zárvatartás lehetőségét ajánlotta fel, mind a gyermekek, mind a dolgozók biztonságára érdekében, mivel a legtöbb intézményben a hűtés nem megoldott, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit jelzése szerint az államtitkár azt kérte az intézményvezetőktől, hogy egyeztessenek a dolgozó szülőkkel az esetleges intézkedés kapcsán. Ma reggel leállították a Főkert üzemeltetésében lévő fővárosi szökőkutakat és a Gellért-hegyi vízesést. Az intézkedéssel vizet és energiát takarítanak meg, és mindaddig érvényben marad, amíg a rendkívüli aszályhelyzet fennáll. Egyetlen kivétel lesz, a Feneketlen tó úszó szökőkutyát továbbra is működtetik, mert az a tó élővilágának megóvásában is szerepet játszik. A döntést Dezsényi Péter, a Budapesti Közművek Főkert kertészeti divíziójának főigazgatója jelentette be. Biztatóak a friss modellkutatások, a következő hétvégén várhatóan már nem lesz 40 fok közeli forróság, írja az Időkép. Az előrejelzés szerint hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön is extrém kánikulában lesz részünk. Olyannyira, hogy csütörtökön újra veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord, idén nyáron már másodjára. A jó hír viszont az, hogy péntektől egy északnyugat felül érkező lassú mozgású hidegfront szólhat bele időjárásunkba. Ennek köszönhetően elkezdhet mérséklődni az embert próbáló hőség. Elsőként az északi és nyugati tájakon, legkésőbb a délalföldön. Komoly kihívás elé nézhet a budapesti 1-es metró, vagyis a Kisföld alatti járműparkja. A jelenleg közlekedő szerelvények több mint 90%-a már meghaladta az 50 éves kort a Népszava cikke szerint. A járműpark cseréjét záros határidőn belül el kellene indítani, írják. Az 1896-ban átadott 4,5 km hosszú vonalon ma is nagyrészt az 1973-ban forgalomba állított GANZ szerelvények közlekednek. A 23 járműből álló flotta 91%-a már túl túllépte a tervezett, több mint 2 millió kilométeres futás teljesítményt. A BKV a Népszava megkeresésére hangsúlyozta, hogy az utasok biztonsága jelenleg nincs veszélyben. Ketten is meghaltak az Ozora Fesztiválon. Augusztus 1-én délután 4 óra környékén az Ozora Fesztivál arról értesítette a rendőrséget, hogy egy 45 éves amerikai állampolgárságú férfi a nagy színpadot övező díszletelemekre felmászott, majd leugrott és meghalt. Írja a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság a Telex megkeresésére. Hozzátették, hogy a rendőrség kizárta az idegenkezőség gyanúját, és az eddig beszerzett adatok alapján az öngyilkosságot valószínűsítik. A fesztivál Facebook oldalán azt írták, egy másik haláleset is történt az eseményen. Egy 39 éves nő hirtelen szívleállást kapott. A mentőszolgálat munkatársai perceken belül a helyszínre érkeztek, de már nem tudták újraéleszteni. Hétfőn is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöl.

Tegyük fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast. Hátul szokta hozzá.

0: Az éjszaka legjobb dalai.
1: Sláger FM.
0: Sláger FM. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: Annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakelit.
1: Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon jön a házastársas az improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed, párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak, minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika, szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatna, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lánggal a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépésre, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megért, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést, felismeréseket és egy csomó úristen, ez rólunk szól pillanatot garantálnak. A színpadon Kovács Patrícia és Ötvös András, két fantasztikus színész, akik nem csak eljátszanak, hanem megmutatnak minket, párokat, embereket, téged is, meg engem is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Stabilan működik hazánk energiarendszere, több száz településen kellett bevezetni vízkorlátozást. Egyeztetésre hívták a parlamenti pártok frakcióvezetőit. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Hazánk energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemel és teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte, a 100 halombattai erőmű 380 megawatt áramot biztosít, emellett szombaton a vádarati közületi önkormányzati és lakossági áramfelhasználás mintegy 500 megawattal maradt el a tervezettől. Bár több száz településen kellett bevezetni különböző fokú vízkorlátozást és sok településen locsolási tilalom van érvényben, az ivóvízellátás néhány kivételtől eltekintve zavartalan, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, ahol szükséges, ott honvédségi tartálykocsikkal és zacskózott víz kiosztásával segítik a lakosságot. Arra kérte ugyanakkor az embereket, hogy mindenki tartsa be az önkormányzatok által elrendelt vízkorlátozást, mert a következő napokban is rendkívüli hőség és szárazság várható, ilyenkor pedig minden csepp víz számít. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kér a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta, közölte a Sándor Palota. A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel, olvasható a közleményben. A következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért komolyan kell venni a figyelmeztetéseket és vigyáznunk kell embertársainkra, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter vasárnap reggel Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat. Magyarország egész területén pedig jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre is számítani kell. A tárca vezető arra kért mindenkit, hogy vegye komolyan a figyelmeztetéseket és vigyázzon a többi emberre is. Közölte, folyamatosan pótolni kell a folyadékot és elsősorban vizet érdemes fogyasztani, akkor is, ha még nem érzünk szomjúságot. Gyarapodott Budapest Pelikán csapata. A fővárosi állat és növénykert tájékoztatása szerint a nagy hőségben a vízparti pihenés mellett érdemes megfigyelni az intézmény vízi madarait is. A közel 40 egyedből álló Pelikán csapat idén összesen 5 fiókával gyarapodott. A március végén kikelt utódok közül 4 rózsás gödény, egy pedig borzas gödény. A fiatal madarak fejlődése látványos, hiszen már alig kisebbek a szüleiknél. Teljesen kiégett egy személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán késő éjjel, Tatabánya közelében. Az utasoknak még időben sikerült elhagyniuk a lángoló járművet, amelyet végül minden holmiukkal együtt hátra kellett hagyniuk. Szemtanúk beszámolója szerint korábban több autós is megállt a szerencsétlenül jártak mellett, akik holmiukkal együtt hátra hagyták az égő kocsit. Hétfőn is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: csatát így nyertem. Ez
1: a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel. Érkeztünk Budapest és a Vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre, és az a három nagyon kedves úriember, aki most itt minket meglátogatott, hát egyenként is hatással képesek lenni a kulturális életre, de akkor hadd adja meg a tiszteletet először, majd mindenkit mindjárt bemutatok, de Meződi Józsefet nagy szeretettel.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál.
2: Hát már régóta terveztem ezt a találkozást, úgyhogy örülök neki. Én fel tudom sorolni álmomból az Apostol összes diszkográfiát, még a kislány Vigyázt is, mindent tudok.
3: De azért valamit nem tudsz.
2: Biztos, hogy van olyan, mert miért ne lenne, de szívesen tanulok.
3: Örülök
2: a találkozásnak. Igen, az Apostol együttes ikonját köszöntöm nagy szeretettel, és hát ha már ikonokról beszélünk, akkor hadd köszöntsem azt a két úriembert is, akik most nem először vannak ebben a műsorban, valószínűleg nem is utoljára. Lehoczki Erik és Kecskés Gábor, nagy szeretettel örülök nektek. Köszönjük, akik szintén
4: szépen
2: a kultúrára, kultúrára esküdtetek fel, meg arra, hogy közösséget építetek mindenhol, ahol erre igény van, és azt gondolom, hogy hát a fővárosban aztán nagy igény van erre, főleg a mai világban, amikor ugye minden, már ott van a telefonunk, az információs stráda, mindenfajta információ jön, nem nagyon tudjuk eldönteni, hogy kinek higgyünk, mit csináljunk, de lassan már a barátainkkal is ott tartjuk a kapcsolatot, ezért fontosak olyan kulturális események, ahol azonos gondolkodású emberek együtt tudnak lenni, például egy Apostol koncerten.
3: Hát ugye? Igen, egy Apostol koncert az egész izgalmas tud lenni.
2: Hát évtizedek óta.
3: Igen, az már 55 éve.
2: Szívből gratulálok.
3: Éppen most az 56-at töltjük. Hál' Istennek rátaláltunk a fiatalokra, akik nekiálltak és elkezdték istápolni az együttest, úgyhogy végre nem nekem kell szervezni a fellépéseket, hanem most már csak megmondják, hová kell menni, és akkor csak
2: oda. De most az Apostolnak valaha volt menedzsere?
3: Nem nagyon. Mi voltunk a Németh Zolival
2: ketten,
3: és
2: igen, így tudtam én is.
3: Mi vettük fel a telefont, igen.
2: Aha. Na most a két úriember, most először is akkor a bizalmat nézzük, jó? Hogy, hogy alakul ki a bizalom ennyi évtized után? Hát hogy jött ez a két fiatal ember?
3: Én a papáját ismertem meg az Eriknek tulajdonképpen, és akkor egyszer csak valahogy az történt, hogy ők ilyen szervezéseket végeztek, és felajánlották, hogy nem akarjuk, hogy legyünk társak, és akkor persze azt mondtuk, hogy igen. Legalábbis én azt mondtam, hogy igen, a többiek meg nem tudtak mit csinálni, mert ha én azt mondom, hogy igen,
2: akkor a főnök, igen, jó,
3: akkor igen.
2: No, majd egy picit közelebb, legyetek kedvesek a mikrofonhoz, mondom a két fiatal embernek, hogy csak hogy a hallgatók is halljanak mindent, ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy kimentem itt a stúdió elé, értetek, és mind a két fiatal fatternak hívott.
3: Hát elég régóta
2: hív. Tudom, hogy mindenki így hív, de hogy például az, hogy ők így hívhatnak, az egy bizalmi?
3: Igen.
2: Lépés volt a részedről?
3: Igen. Hát vannak még olyanok, akik még bizalmasabb neveket is kaphatna, engedélyeznek. Tehát gyakorlatilag az öregnek meg faternak hívnak Pesten, mert mikor én az Apostol együtteshez kerültem, akkor én már 32 éves voltam, úgyhogy ő hozzájuk képest én egy mély hülye voltam.
2: 32 már. Évesen megkaptad a fater?
3: Igen.
2: Neve, na, oké. Okay. Időben. Ennyi idő alatt hozzá lehetett szokni.
3: Há, hogy ne.
2: Ti is hozzászoktatok ahhoz, kérdezem a két fiatal embert, hogy megvan a bizalom?
5: A bizalom abszolút. Tehát én úgy gondolom, hogy ha szabad ilyet fogalmazni, vagy mondani, hogy a kémia az egyből megvolt, a jó értelembe vett kémia, és igazából az első másodperctől gördülékenyen megy a munka. Most az, hogy faternak hívjuk-e a fatert, az igazából egy picit ilyen fura volt, hogy Józsi, éppen csak mondták,
3: persze,
5: hogy nem, ő az nem a Józsi.
3: Józsi bácsi, azzal kedvencem. Ja,
2: okay. Nincs Józsi bácsi.
3: Nincs.
2: Oké. Okay. No, de azt a hallgatóknak mondom, amikor Erik és Gábor legutoljára itt jártak, idol vagy idol management, kinek hogy tetszik, ugye a ti cégetek, arra tettétek fel a hát ha nem is az életeteket, de egy szeletét, hogy mindenfajta kulturális programot szerveztek, igen, itt Budapesten is. Elhozzátok meg, vagy megmutatjátok a kultúrának azt a részét, ami minőségibb, ami szerethetőbb, és akkor ebbe kapcsolódott az apostol együttes. Biztosra lehet menni az apostollal? Kérdezem tőletek. Tehát ez egy jó márka név?
3: Hát ezt én tőlem ne kérdezz.
2: Nem, ezt tőlük kérdezem. Ja. Aztán majd mondod te is.
3: Én dicsérem magamat.
2: Ha kell is. Az ön marketing a legfontosabb a mai világban. Szóval Gábor?
4: Teljes mértékben így gondoljuk, hogy az apostol az egy nagyon jó márkanév, nagyon jó brand. Azért is álltunk bele teljes mellszélességgel, válszélességgel a projektbe, mert mi is hiszünk bennük. Uh-huh. Nyilván én is ezen nőttem föl, tehát az apostol uh-huh. zenéken nőttem föl, de szerintem ezt Erik is elmondhatja magáról, és azt vesszük észre, hogy reneszánszát éli az együttes, tehát annyira van igény az apostol koncertekre, hál' Istennek, hogy valahova vissza kell mennünk jövőre, akár vidéki várost is említhetnék, de azt veszük észre, hogy tényleg van igényre, szeretik őket, és egyre több fiatal jön el a koncertre. Nyilván a célközönségünk nem feltétlen a fiatalság, de azt vesszük észre, hogy nyitottak a új generációk is a minőségi zenére.
2: Na, nem véletlenül jöttetek így együtt, mert hogy itt nem messze a rádiótól lesz egy nagy koncert.
3: Igen. Ugye?
2: A mom.
5: Székesfehérváron.
2: Ott is lehet. De. Ott is szól a rádió.
3: Hát nézd, az igazság az, hogy valamilyen okból kifolyólag a rádiók ilyen nem nagyon játszanak az apostol együttes nótáit, hál' Istennek. Így a közönség nagyon kíváncsi rá, hogy mi el tudjuk.
2: El kell, hogy okay.
3: És akkor így könnyű.
5: Ami a hátrány, az az előnye.
3: Így okay. van, pontosan. És ez tulajdonképpen úgy alakult ki, hogy részünkről, hogy csináltunk egy nagy koncertet a sportarén, uh-huh. Paplászló,
2: igen.
3: És ott egy csomó ember nem fért be, volt ugye tele lett a nézőtér, és volt egy csomó ember, és írták nekünk ilyen e-maileken, hogy mikor fogunk játszani megint Pesten, és akkor Erikék felvetették ezt a MOM történetet, és akkor mondtuk, hogy hát egy kicsit tudod, az ember ilyen félősen csinálja Pesten ezeket a dolgokat.
2: Na de mi? Hát egyszer bementek az arénába, ami egy jóval nagyobb, itt a momkultot, azt tudom, hogy a momkultot azért szeretik nagyon, mert elérhető.
3: Igen.
2: Mármint abban, hogy a közönség létszámát tekintve, tehát hogy azzal olyan nagyon sokat nem kockáztattok.
3: Nem kockáztatásról beszélek, hanem arról, hogy az ember úgy áll hozzá, hogy most csináltunk egymás után két nagy koncertet, és akkor...
2: Ja, értem, oké.
3: Most, hogy akkor hogy kíváncsi, de úgy tűnik, hogy kíváncsiak
2: hát,
3: rá.
2: Ha 55 éve kíváncsiak, gondolom most nem marad abba. Tehát, hogy na, tényleg az ember ezzel hogy van, hogy megszületik egy sláger, ami bizonyít, évtizedek múltán is minden korszakban, de ahogy megkérdeztem őket, hogy mármint a fiatal embereket, akik most egyengetik az apostol útját, hogy lehet-e biztosra menni az apostol névvel, például az apostol slágerekkel lehet biztosra menni?
3: Egész biztos. Egész uh-huh. biztos, hogy biztosra lehet menni. Mert én ugye látom, hogy a fiatalok is, meg az idősek is éneklik azokat a nótákat, amiket a mama, meg a nagymama, meg a család énekelt, meg meghallotta, és meg automatikusan megtanulják ezeket a nótákat, úgyhogy nekünk ezzel nincsen semmi baj, a koncertnek az utolsó 10 nótájából nincs olyan, egy van, amit nem énekelnek, de az egy ilyen lírai uh-huh. produkció, és az...
2: Ott szemérmesek. Nem akarom sírni, nem?
3: Igazán, hogy ez egy pozánszólósos történet,
2: ja, hát okay.
3: úgyhogy okay. nem fér bele.
2: Okay.
3: De ha nagyon akarnám, akkor meg tudnám őket énekeltetni már, hogy a közönséget, csak hát ez itt nem illik oda.
2: Okay. Megértettem. Erik, te is ismerted az apostol dalokat?
5: Persze.
2: Na,
5: okay. Hát nem, hát nálunk igazából ilyen családi olyan szintű kötődés alakult ki, hogy hát anyának a kedvencei. Uh-huh. Tehát a mai napig is hát megy veletek az összes koncertet, tehát legutóbb is Gödöllőn volt veletek, meg nyilván ahová mi szervezzük, meg ami olyan, és neki is elérhető távolságban ő megy. Tehát ő,
2: na de látjátok, hogy tényleg ez, ugye Gábor kezdte mondani, hogy a fiatalok is szeretik a dalaitokat, de hogy ezért tettetek ti tudatosan lépéseket, vagy ez megy magától, ez automatikus, hogy generáció.
3: Tehát igazándiból nagyon tenni nem lehet. Érte, ha valami tetszik. Nézd, én úgy veszem észre, hogy ez az fajta zene, ami most uralkodik a médiában, meg mindenhol, ez egy nagyon jó dolog, ezt meg lehet tanulni, és akkor később elfelejtjük az egészet, de az, hogy ilyen szerelmes nótákat mondjuk, amiket mi játszunk, azok mindig emberségről szólnak, tehát embereknek a kapcsolatairól, barátságról, ilyesmiről. Tehát most a mostani stílus az ehhez messze van, ettől nagyon messze van, és időnként az embereknek előbb-utóbb előjön az, hogy hát megfognám a feleségem kezét, vagy valami. Na éppen tegnap haragszom rá, és én azt szoktam figyelni, hogy azok az emberek, akik azért mennek el, mert az asszony azt mondja, hogy ma pedig most megyünk koncertre, és látom, hogy karba tett kézzel néz így kifele, hogy inkább a kocsmába lettem volna, hogy minek kell nekem itt lenni, a végén meg megfogja a felesége kezét, és együtt mennek haza. Tehát azért, ha ezt el tudom érni, akkor ennél nagyobb öröm nincs.
2: És ez a legtöbb, amit lehet, ez meg úgyis öröklődik.
5: Meg amit ugye Gábor is mondott, hogy meglepő módon, tehát amire te is most reflektáltál, hogy meglepő módon ilyen 16-18 éves kortól fölfelé jönnek, és nem egy koncerten, nem egy koncert képünkön látjuk azt, hogy tele van fiatallal. Van, aki a nagymamát kíséri el, van, aki a szüleivel jön, de volt olyan is, aki ugye párban, tehát szerelmes, ahogy Fater mondta, szerelmes párként jönnek el. Trendi lett, úgy látjuk, hogy trendi lett megint a régi szép szerelmes daloknak a hallgatása, fogyasztása.
3: Hála Istennek.
2: Hála Istennek, persze. Na de hogy milyen jó, hogy ezért nem kell görcsölni. Az ember teszi a dolgát, aztán ez
3: igen, itt
2: egyszer csak felfedezik a kincset.
3: Így van, csak itt az egyetlen egy probléma nekünk, a mi részünkről, hogy hogyan rakjuk össze a programot, hogy benne legyenek az, ami biztos nyerő nóta, és hogyan lehet, ugye, mert azért másfél órát játszunk, azért ott van olyan nóta, amit esetleg nem ismernek.
2: Kislány, vigyázz, benne van?
3: Az most már nincs.
2: Na miért? Legjobb dalotok. Tele van jó fúvós megoldásokkal.
3: Igen.
2: Tegyétek igen. Vissza.
3: Jó.
2: A setlistbe. Ki találta ki a momot egyébként? A Momkultban legyen koncert.
3: Gábor.
2: Gábor? Te?
4: Az én ötletem volt, igen. Mindenféleképpen szerettünk volna egy budapesti helyszínt. Úgy éreztük, hogy az együttes megérdemli a fővárosi jelenlétet, és rengeteg vidéki nagyvárosba eljutunk.
2: De mindenhova ti viszitek az apostolt?
4: Hát a vidéki turnék alkalmával így igaz, igen. Van még egy-kettő olyan fellépés, amit a Faterék leszerveztek előttünk, a megjelenésünk előtt, de igyekszünk teljes körűen az együttes mögött állni, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy igen, mindenbe picit bele.
2: Tehát az apostol az zászlós hajó most a vállalkozásotokban, meg a...
3: Erre nem fogok válaszolni, mert akkor én majd visszakérdezek.
5: Most már azért is válaszolunk. A Faternak mondom, hogy igen. Egyébként igen, tehát most ugye a vidéki turné alkalmával azt hiszem most 52 helyszínnél tartunk.
2: Komolyan?
5: Aha.
2: Az óriási.
3: Fizikálisan azért ez megterhelő.
2: Elhiszem.
5: Így van, volt olyan, hát igen, tehát a 90% az telt ház, hát volt, ahol dupláztunk is, tehát igazából ez a szeretet, ez tényleg minden városban kivétel nélkül, és folyamatosan jönnek a social médiára az üzenetek, az e-mailek.
2: De akkor a Gödöllőt is ti szerveztétek?
5: Mondjad?
2: A Gödöllőt is?
5: Nem,
2: az egy másik.
5: Az még Fater, tehát ahogy a Gabi is mondta, tehát az előttünk azért le lett kötve.
2: Láttam pont egy óriás plakáton az M3-oson.
3: Ja, ilyen kiszúrtam. Ők tették ki.
2: Aha.
3: Nagyon.
2: De ott vagytok mindenhol, ez a lényeg.
3: Hát nem mindenhol, mert például a pesti viszonylatban mondjuk a Szigeten még egyszer se játszottunk.
2: De az hiányzik?
3: Nem tudom. Nem tudom, már a kordáigtuk ezzel mindenki volt már a szigeten, és nem tudom, most új vezetőség van a Gerendai, aki volt valamikor, hát most nem tudom.
2: Na hát majd a két
5: akkor ez a felkérés volt, tehát ezt ilyen burkolcélzásnak
2: érezzük. Ezt a műsort a szakma hallgatja, igen. Ezt csak mondom.
3: Igen, csak az egy, én szerintem az egy olyan mérföldkőszerűség történet, hogy mondjuk az, hogy a Barba Negrába nem hívnak meg, azt én meg tudom érteni, de nem is nagyon biztos, hogy én szeretnék oda menni. Ez teljesen más közönség. De azért egy ilyen szigetfesztiválon azért vegyes a fölvágott, tehát sokféle fajta ember van, és azért ott az érdekes megmutatni az emberek magát, hogy le tudja vonni azt, hogy hol van hiba, vagy hol van luk, vagy hol kéne valami más csinálni.
2: Ugye itt mindenki vidéki a stúdióban, hogyha jól tudom. Tehát mindenki vidékről származik. Akkor most talán adekvált a kérdés, tehát nem ördögtől való, ha azt kérdezem, hogy amikor elmentek egy-egy apostol koncerten, mindenhova elmentek a két fiatalt kérdezem, persze. Tehát kíséritek a zenekart. Meg lehet az ország részeket különböztetni a közönség reakcióját illetően? Van különbség a pesti reakciók meg a vidéki reakciók között?
3: Hát nekünk igazándiból, ha ez egy jó kérdés egyébként. Tulajdonképpen két dolog van, ami nekünk nem nagyon megy. Az egyik az a Pest, tehát a budapesti fellépések.
2: De senkinek.
3: Valahogy nagyon nem akar ez összejönni. Ugyan csináltunk már egy 6 nagy koncertet, a legnagyobbat azt 99-ben csináltunk.
2: Hát abból lemez is volt.
3: Abból lemez is volt, meg tévéfelvétel is volt, meg a Demisruszos is volt, meg én is voltam. Úgyhogy az egy nagyon nagy sikerű előadás volt. Aztán még egy hely van, Pécs, ott születtem, és azt az Istenök nem lehet, én nem tudom.
2: Ja, hogy a proféta, nem igen, tudsz profétával válni.
3: Igen, saját, aha. Igen. De hát ez van, ez így.
2: Na, akkor mi volt Salgótarjánban? Volt már apostol?
4: Persze volt, igen. Hatalmas teltház.
2: Mert ugye a két fiatalember Salgótarjánból jött, csak ezért.
4: Így igaz. Mi azt tapasztaljuk, hogy bárhová megyünk, az a szeretet, ami övezi, amiről már beszéltünk is, az együttest, és ezáltal minket is, mert mit hozzájuk csatolnak, úgyhogy nekünk is jól esik az a hatalmas szeretet, amit kapunk a faterékon keresztül. Tehát mindenhol azt tapasztaljuk, hogy hatalmas a szeretet. Ez viszont minden ország részben picikét másabbul élik meg az emberek. Tehát van, ahol hatalmas buli van, állóvastaps, ahol olyan a közönség, van, ahol kicsikét szolidabbak, máshogy fejezik ki az elégedettségüket, de mi az alap mindenhol az, hogy hatalmas szeretet, és alig bírjuk a fatert elrángatni már a koncert utáni dedikálás, fotózkodásról.
3: Én megszoktam annak idején már, de 50 éve megszoktam.
2: Na de azt szoktad meg, hogy autogramot kell?
3: Igen, hogy lemegyek a közönséghez. Vannak emberek, akik ilyen védőőrizetbe mennek lefele, és akkor nem
2: meg
3: szabad.
2: Elszaladnak.
5: Most már most te is, tehát kőkemény szekus melót is vállalunk olyankor.
3: Igen, ott szoktak állni, de
2: tényleg ilyenkor a női rajongók is ugyanúgy ott vannak, és
3: persze.
2: És ugyanazok a félmondatok is megvannak?
3: Mindenféle félmondat van.
2: Aha, gondoltam, oké.
3: Okay. Visszatérő félmondatok is van. De igazániból...
2: Ezért akartam mindig rockstar lenni.
3: Igen, nem olyan nagy... Lenne nehézséged az innek, hogy van ebben egy kis munka is, nem elég sok. Tehát gyakorlatilag én mindig levegyek és beszélgetek a közönséggel, ezért gyakorlatilag napra kész vagyok a környezetbe is, tehát hogy tudom, hogy egy városban vagy egy faluban mi történt, meg elmondják, meg mit tudom én, és én ott állok, gyerekek már mennének, én még mindig ott állok, aztán írkálom alá, meg fényképezem.
2: De megszoktad a fotókat és a szelfiket?
3: Persze.
2: Hogy most gondolom
3: az... az a dolgom.
2: Ah, oké, na, látod, milyen szépen mondod, tanulhatnának tőled a kollégák.
1: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lekapcsolták az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben. Újra üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű. Megtűlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord szombaton. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a paksi atomerőműben. A magyar áramtermelés 40%-át biztosító paksi atomerőmű 44 éves történelme során még soha nem volt szükség teljes leállításra. Az atomerőmű közleménye szerint a Duna vízszintjének csökkenése miatt 2026. augusztus 2-án hajnali 1:30-kor megkezdték a 4-es blokk még működő turbina generátorainak leállítását, ezzel pedig tovább csökken a paksi atomerőmű villamos energia termelése. Mostantól már csak a 2-es blokk működik 50%-os teljesítménnyel. Ez a termelési mennyiség addig tartható fenn, míg a vízszint lehetővé teszi a blokk hűtéséhez használt szivattyúi járókerekek biztonságos működtetését. A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök szombaton délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A Dunamenti erőmű közösségi oldalán szombaton arról számolt be, hogy a műszaki ellenőrzések és a próbaüzem sikeres lezárás követően augusztus 1-én 16 óra 45 perctől ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3-as blokkja. A közel 400 megawattos termelő kapacitás ezzel újra a magyar villamos energia rendszer rendelkezésére áll, jelezték. Az erőmű munkatársai és a szakmai partnerek gyors, összehangolt munkájának eredményeképpen az egység a lehető legrövidebb időn belül biztonságosan visszatérhetett a termelésbe, hangsúlyozta a Dunamenti erőmű. Megjelent a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán szombaton este. A magyar közlönyben megjelent jogszabály 19 órakor lépett hatályba. Megkezdődtek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként szombaton a Dinnyi és térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót kezdték mélyíteni, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László tájékoztatása szerint a munkálatok 10 helyszínt érintenek, céljuk az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágy iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Megdőlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord szombaton. A Jánoshegyen csak 26 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungarometer ZRT. Azt írták, az erre a napra vonatkozó korábbi fővárosi rekord 24,8 fok volt, amit még 2018-ban mértek a budapesti állatkert meteorológiai állomásán. A korábbi országos rekord pedig 23,9 fok volt, amit Fonyódon szintén 2018-ban mértek. A rendőrség nem tartja meg a jövő hétre tervezett sebességellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A közleményben emlékeztetnek, hogy a gyorshajtók kiszűrése érdekében egyhetes akciót szerveztek. Ennek keretein belül egész Magyarország területén végeztek volna sebességellenőrzést augusztus 3-a és 9-e között. Nagyrészt derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Ugyanakkor az északi és a dunántúli középhegységben néhány zápor, zivatar előfordulhat. A zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most folytatódik a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatos

0: ez. A slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk, ennek a három úriembernek, akik egy ügyet képviselnek, meg még inkább örülök. Meződi József Fatert, az apostol ikonját köszöntöm nagy szeretettel, és az Idol vagy Idol Management két fiatal vezetőjét, Lehoczki Erikát és Kecskés Gábort, örülök nektek is. Közös az ügy, hogy közösséget építsetek az apostol rajongókból, még nagyobb közösséget, eddig is volt nagy közösség. De most ugye próbáljátok ezt az új generációnak is átadni. Lesz egy koncert, de mondjuk már, hogy mikor.
2: Ha már így együgyűek vagyunk.
1: Hogy eddig nem mondtuk el.
2: Igen. Szeptember 12-én jövünk a Momkódba. 5 órai kezdettel csapjuk meg az első koncertet. Bízunk benne, hogy első koncertet, tehát azért is viszonylag korai az időpont, tehát az 5 óra.
1: Így akkor duplázni
2: szeretném. Így van, hogy megnézzük, hogy tudunk-e duplázni Budapesten. Ez igazából az együttesnek is, illetve nekünk is egy visszacsatolás lenne magáról, a fővárosról, hogy tudunk-e egy ilyet összehozni. Vidéki városban már volt dupla.
1: Ugyanígy, úgy néz akkor ki. Volt egy első, és aztán
2: ott Egerben azt hiszem, hogy 6 óra, akkor kezdtük az elsőt, és 8:30-kor a másodikat, úgyhogy közte volt egy 15 perc szusszanás.
3: A nagy halál. Ez a nagy halál.
1: Hát de főleg az énekesnek, nem?
3: De igen, ez a nagy halál. Akkor már mondják, hogy lesz még egy előadó, Jézus Mária.
2: Hát akkor látod a személy, hogy ilyen vérbe forog.
1: Hát oké, de hallom a pályatársaitól, hogy akik mondjuk ilyen csinálnak hasonló nagy arénákat, amiket ti is csináltatok, hogy ott a próbán le kell énekelni ugyanazt a koncertet. Persze. Tehát két koncertet kell leénekelni.
3: Így van.
1: Tehát akkor neked most ugyanez van ezeken a dupla.
3: Hát igen, csak ezek gyakorlatilag, hát van amelyik rövidebb, van amelyik hosszabb, ezek általában ilyen másfél órás, 90 perces.
2: Na, 90
1: de például ilyenkor, amikor első koncert van, akkor neked figyelni kell arra, hogy ne használd el minden energiát.
3: Hát ez egy technika. Aha. Az énekesnek kell lenni egy olyan technikájának, hogy főkészül arra, hogy végig tudja fizikálisan is végig tudja állni, meg mozogni, mert azért valamit kell. Én nekem most, hogy egyébként fáj a csípőm, de az nem jelent semmit.
1: Csak akkor mi, beveszed a gyógyszert rá, vagy
3: igen,
1: koncert előtt? Tényleg?
3: Igen. Muszáj, mert ez egy ilyen műtét előtti pillanat, amikor meg akarják csinálni a csípő, protézist akarok betenni. De
1: hát az idő, nem?
3: De mostan nem lehet.
2: Hát elkészülünk a következő 10 évre.
1: Na, látod milyen? Ezért kellene.
3: Igen, ők
1: pozitív fiatal emberek.
3: Hát fiatalok még, hát figyelj, hát nekik még előttük az élet.
1: Na, kérdezem őket, akkor Gábor most hozzád, hogy sokat mesél a régmúltról?
4: Igen, isszuk a szavait, mondhatom azt, nagyon sok
1: esetben. Már lassan könyvet tudnátok írni.
4: Igen, nagyon sok esetben leülünk és beszélgetünk, és nem is kell őt kérdezni, mert ugye annyira szeret mesélni, és mi örömmel hallgatjuk, hogy olyan sztorik, olyan dolgok történtek meg velük, hogy tényleg... Van, ami hat fül között marad, van, ami pedig publikus, de sokat nevettünk, meg nagyon sok mesét hallunk tőle, úgyhogy mi nagyon szeretjük, igen.
3: Majd egyszer csinálunk egy könyvet, de én nem biztos, hogy én fogom megírni. Én majd csak elkezdem mondani. Aztán valaki majd kiválogatja, hogy mi az, ami fontos.
2: Én tudok ajánlani egy nagyon jó írót egyébként neked.
3: Igen?
1: Jó, majd András. Ezt külön megbeszéljük.
2: Most a reklámhelyét így benne
3: nincs elég bajom most még.
1: Na látod, még ez is.
3: Még ez is.
1: De az legyen a legnagyobb baj, hogy a közönséggel találkozunk. Igen. Nem te mondtad?
3: Igen.
1: Ez a dolgod.
3: Az a dolgom.
1: Erre esküdtél fel.
3: Igen, annak idején, amikor Pécsen még zenekarom volt ott a Rózsakertben, meg a Pannonia bárban, meg mit tudom én, ott én arra jöttem rá, hogy nekem az a dolgom, hogy szórakoztassam a közönséget, ahogy tudom, és lehetőleg a legjobban.
1: De ez egész jól bejött.
3: És kész, és azóta is.
1: Nem?
3: Én ezzel nem.
2: Igen, letolt egy pár bulit azóta.
1: Tehát, hogy most oké, értem, hogy nem lett proféta az ember a saját hazájában, de nem is érzed, hogy büszkék rád? Vagy menet közben se érezted, hogy büszkék
3: nem,
1: rád?
3: Nem, az Fécs az egy érdekes, ez egy tükeváros, ahol az emberek máshogy élnek, az ott lakó emberek. És ott rengeteg egyetem van, meg minden, úgyhogy ott az fiatalok, azok meg csak a fiataloknak a helyére járnak.
1: Ez csak onnan származol.
3: Így van, tehát igen, de...
1: Most én Salgótarjánban éreztem mindig ezt.
3: Jó, de olyan régen eljöttem már onnan, hogy már jó, én is, oké.
2: De érdekes egyébként pont a Pécs, hogy bárhová. Tehát, és most
1: tehát nem próbálkoztatok nem bevinni a postolt Pécsre?
2: Persze, nem? Ezt most hogy kivágod, vagy nem, majd ezt eldöntöd.
1: Én semmit nem vágok ki ebből.
2: Köszönöm szépen. Innen is csókoltatjuk a pécsieket.
1: Nem baj az, ha eljut
2: nem,
1: hozzá.
2: Nem, tehát igazából tehát bármelyik városban oda csörgünk, küldünk egy e-mailt, hogy figyelj, vinnénk az apostolt, persze, milyen időpontra szeretnétek, tehát mindenki ilyen tártkarokkal, ragyogó szemekkel vár minket, Pécset kijöjjel, tehát oda nem kapunk időpontot, úgyhogy az ilyen furi, de
1: na jó, tehát akkor vannak
2: közös. De például nézd meg Győr, tehát igazából egy fiatal pezsgő város az is, és hát igazából megszóltak minket, hogy hát nem a Richterbe kellett volna 600 nem tudom hány főnek szervezni, ami 2 hét alatt csonteltház lett, ráadásul karácsonyi időszak előtt lett teltház, hanem hát az Audi Arénába kellett volna, úgyhogy most egy Audi Arénával azért már nem próbálkozunk, de visszamegyünk össze megint Győrbe, ugyanúgy a Richterbe.
1: Szóval. De előtte még itt lesz a szeptember.
2: Szeptember 12.
1: Szeptember 12.
2: Jövünk 5 órakor, vegyétek nagyon a jegyeket, hát tudunk egy jó duplázást csinálni.
1: Momkult apostol. Ezt majd néhányszor még el fogom mondani, hadd maradjunk
3: jó,
1: meg.
3: Hát
1: majd kiposztolom.
3: Segítek
1: a misszió.
3: Én már felejtek, tudod. Nekem van egy naptáram, ezt itt így fogom, és akkor, hogyha valami van, azt mindig beírom, és akkor innen tudom, hogy mi van. De ha ez nincs nálam,
1: akkor nem tudom. Na jó, de arra emlékszel, hogy Pestet meg kell hódítani.
3: Azt
1: mondta, az egy feladat, meg Pécset is. Úgyhogy megvannak a célok a hármas, a triumvirátusnak.
3: Igen, ez még a bakacs listán ott van.
2: És közben belökött nekünk egy szigetet.
1: Ja, meg a sziget is, bocs, hát azért mondom, mert itt vannak a pesti, mik ezek ilyen megmászandó hegyek, de milyen jó, hogy még 55 év után is arról tudunk beszélni, hogy még meg kell mászni bizonyos hegyeket.
3: Hát az élteti az embert, én szerintem, hogyha nem tudsz magadnak föltenni elérendő célokat, akkor az egész nem működik. Tehát akkor az ember nem tud működni. Akkor tud működni, hogyha mondjuk tüdőgyulladásra fekszel a kórházba, és ott azon vagy az, hogy a 2 hét múlva nem tudom én, hol Nyíregyházán lesz egy koncert, hogy azt meg kéne csinálni valahogy akárhogy. És akkor máshogy állsz az egészhez hozzá. És akkor valószínű, hogy meg is fogod tudni csinálni.
1: Abszolút. Ezt. Ha itt lennének a többiek, az Oliék, akkor ugyanezt mondanák, mint te?
3: Azt nem tudom. Figyelj, emberek válogatják. Az Oli az most a legyező kiállításokkal van elfoglalva. Ugye van neki egy fantasztikus legyező gyűjteménye, és most volt egy bemutató először Pápán, aztán Pesten, most azt hiszem Kecskeméten vagy valahol, és most egy ilyen országra viszik
1: hát
3: el.
1: Van szívügye mindenkinek.
3: Igen, mindenkinek van valami.
1: De a közös nincs szívügy az meg az apostol?
3: Hát igen.
1: Na, ami most már tiétek is, a nézek Gáborra meg Erikre. Van kedvenc dalotok? A zenekartól?
3: A vége.
1: Ja, a finálé.
4: Számomra nincs, mert én azért szeretem elsősorban az apostol nótákat, mert mindegyiknek van mély mondani valója. Tehát nem bántva a mostani kor zenéit, de azért régebben sokkal mélyebb dalokat írtak, sokkal nagyobb mondani valóval, és nagyon nehéz lenne kiemelni szerintem egyet abból a sok remek műből, amit a Faterék énekelnek, de szerintem ezzel bárkit megkérdezik.
1: Komplett az életmű.
4: Így igaz.
1: A diszkográfia.
4: Bár kaptunk tőle egy felajánlást, hogyha esetleg lesz egy szabad 5 percünk, nézzük már meg azokat a dalokat, amit esetleg még nem annyira hype-oltak fel, vagy nem annyira koncerteznek vele, hogy nézzük már át, hogy melyikből lehetne csipegetni. Úgyhogy az a hány órás anyag, az még átnézésre van.
3: Hát az, amiket nem játszunk.
1: És hogy azt visszahozni a köztudatban?
3: Most egy nagy divat az, hogy olyan régi nótákat nézd meg, hát a Kordáiknak is elővettek egy olyan nótát, amit soha nem játszottak gyakorlatilag. Csak
1: és azt senki nem tudja, hogy azt nekem köszönheti.
3: Igen?
1: Én ezt elmondtam már sokszor, hogy volt.
3: Hát meg a Máté Péter.
1: Hát a Máté Péter, hát az az alap. Na, de ugyanaz volt, mint az apostol lemezek, hogy én ezt otthon hallgattam gyerekként. Aha. Pontosabban édesanyám hallgatta. Igen. Ezért mindent tudtam, hogy melyik lemezem mi szerepel.
3: Igen.
1: És amikor én ezt a Fábinak mondtam annak idején, mentek a megasztárok. Még akkor egy másik médiumnál dolgoztam, és én voltam a megasztár felelős. Tehát ott kellett lennem a megasztáron minden héten, és nagyon untam, hogy külföldi dalokat énekelnek. És mondtam egyszer a Schwabinak, hogy ezek mind bűn rosszak, miért nem magyar dalokat nyomatnak? Azt mondja, na majd, ha egyszer mutatsz nekem olyan dalt, mint a Zene nélkül mit érek én, majd akkor dumálj. Mondom, tudok egyet. 1980 szeptember volt lemez, a fekete borítós, ott találod a B oldalon a repteret. Mondom, ugyanaz az ember írta Máté Péter, csak éppen Korda énekli. Meghallgatta, fú, azt mondja, ez nagyon jó. És aztán ez a dal lett, a Kordáik a föld világ körül volt egy ilyen műsor. Igen. Annak a főcindulán, és onnantól indult el.
3: Hát igen.
1: Ez az egész.
3: Igen.
1: Na, de ahhoz kellett valaki, persze, aki emlékezett rá.
3: Így van, azért mondtam, mert én nem tudom kiválasztani, ugyanis
1: én de mi a létráról válaszunk egyet, ami nem jött
3: be? Nem csak a létráról, ez úgy van, hogy én nem tudok erre mit mondani, mert én mindegyiket szeretem. Aha. De nekem kellett fölénekelni, és én a nótákat általában Szenes Iván írta a szövegeket, és az Iván, amikor írta a szövegeket, azt nekem magamévá kellett tenni, és föl kellett énekelni azt, amit én érzek.

0: faterékat feldolgozni egy régi.
1: Hát, mindenféleképpen, de hát van mai feldolgozás a Pixával.
2: Ja.
1: Igen. Bizony.
0: Ja, tényleg.
1: Bizony.
0: Látod, a régieket fel tudom sorolni azonnal, már az újakban már én is elbukom, de akkor van ilyen.
2: Igen, van.
0: Oké, okay. Hát akkor csinálni kell még egyet.
1: Igen.
0: Legyen addig, amíg még valami be nem robban megint. No, majd tehát akkor szeptember 12-e?
2: Igen,
0: Momkult, 17 órai előadásokra még kaphatók jegyet, úgyhogy éljenek vele, kedves hallgatóink, és hát akkor igyekezzenek, hogy megtöltődjön a második is, hadd legyen, de arra akkor edzened kell. Menni fog?
2: Szerintem igen.
0: Oké. Okay. Mert hogy kellenek a mérföldkövek.
2: Hát persze, ugye, hogy kellenek.
0: Egy zenekar 55. évében
2: is. Így van, mert azok visznek előre. Hát, ha nincsenek előre kitűzött célok, akkor a zenekarnak nem sok.
0: Ti minden héten van. Találkoztok? Csak kérdezem.
1: Hát valamikor virtuálisan, uh-huh. személyesen, de változó.
0: Mióta tart ez a...
2: Ez?
0: A kooperáció.
1: Éve kezdtünk el erről beszélgetni első körben. Azt
0: és mindenki elégedett az elmúlt egy évben?
2: Már hogy ki mindenki? Én
0: hát
2: ilyen.
0: A hárman, akik hát itt vagytok.
1: Szerintünk ja, ők mi igen, igen, mi igen, a közönség igen.
2: Többi meg...
0: Nem számít.
1: Hát első körben 10 vidéki helyszínnel szerettünk volna elindulni, igen. És amit
0: most
1: mondtam is...
0: 52.
1: Igen, és hogy jöttek be innen, és akkor mértük fel az igényeket, hogy melyik városból jött
0: de
1: be a legtöbb.
0: De sejtettétek, hogy ez lesz?
2: Igazándiból nem. Uh-huh. Tulajdonképpen az a helyzet, hogy amikor az 55 éves koncertet megcsináltuk, akkor aki csinálta a koncertet, tehát aki létrehozta a koncertet, az elkérte a mi listánkat, hová kellett volna menni játszani. Aha. És mi azt leadtuk, azt a listát, amiből aztán nem lett semmi, úgyhogy megcsináltuk a koncertet, és akkor jöttek az Erikék, akik fölajánlották, hogy ők segítenek nekünk ebbe a történetbe, és onnantól kezdődött az egész, és ott lett ez egy ilyen szuper barátság is, mert ők tudják, hogy tudták, hogy minek, most ebben nagyon szarba vagyunk, bocsánat.
0: Uh-huh. Értem, és köszönöm az őszintesség.
2: Hát ez van, és akkor abból kellett előhozni valamit, hogy a zenekar legyen játsza, mert az összeszervező, akikkel mi kapcsolatba álltunk, azok mind azt mondták, hát azt mondtátok, hogy utolsó koncert, mert ugye az volt az,
0: igen, igen, emlékszem.
2: Az utolsó cirkusz. Tehát nem értették, hogy mi csak azt akartuk ezzel jelezni, hogy nagy csarnok.
0: Nagy csarnok, világos. Okay.
2: Nem játszunk többet, de ezt félreértették, meg gondolom voltak egy csomóan, akik ezt direkt félreértették uh-huh. mindenkivel, és innentől kezdve ott álltunk üres.
0: Egrekedve.
2: Egrekedve. Úgyhogy mindig visszamondtak.
0: De ez a generációs különbség, ez jót tesz nektek?
2: Nem tudom, hogy
0: ezt, nincs ezzel ezt probléma. Mire,
2: nekem semmi probléma. Oh,
1: abszolút hát
2: a
1: nincs.
2: Gyerekeim
1: abszolút
2: lehetnének.
0: Hát ezért kérdezem, akkor jó így.
2: De nem.
1: De nem.
0: Na jó, nagyon örültem nektek. Hát jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk. Sok csillogó szempárt szeptember 12-én a Momkultban is, itt Budapesten, nem messze a rádiótól, kedves hallgatóink. És aztán mindenhol, ahol az Apostol feltűnik az országban, azt keressék az Idol vagy Idol menedzsmenten keresztül. Meződi Józsefnek nagyon köszönöm.
2: Én
0: Faternek.
2: Is köszönöm, hogy meghívtál.
0: Az Apostol ikonjának, Kecskés Gábornak és Lehocki Eriknek.
1: Köszönjük szépen.
0: Úgyhogy tőlük most köszönjük. Elköszönök. Megyünk tovább, jönnek a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
3: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Mezőti Józsefnek, Lehocki Eriknek és Kecskés Gábornak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Továbbra sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás. Új szintre lépett a vállalatok együttműködése a spórolásban. Klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a Főkert. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvízellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett vasárnapi videóban. A Köbül Anita kormány szóvivő által készített interjúban Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példákat említett, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta. A kormány szóvivő közösségi oldalára feltöltött beszélgetésében Orbán Zoltán közölte, a Duna-Budapesti szakaszán a vízállás eddigi negatív rekordja 33 cm volt. A múlt héten ez megdőlt, kedden hajnalban 31 cm volt, jelenleg pedig 19. Az egész országban biztosított az ivóvízellátás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter vasárnap Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás. Ezt azután közölte, hogy vasárnap reggel vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Kitért arra, hogy a korábbi napokban a rendkívüli hőség miatt több mint 25%-kal emelkedett meg a napi vízfogyasztás, ami jelentős terhelést rótt az ivóvízellátó rendszerre. Kapitány István közzétett egy listát a legjelentősebb energia megtakarítást vállaló cégekről. A vállalatok együttműködése új szintre lépett a gazdasági és energetikai miniszter szerint. Az első összesítés még mintegy 250 megawattnyi önkéntes fogyasztás csökkentési vállalást tartalmazott, de az újonnan érkező felajánlásokkal ez az érték már 4-500 megawatt közé emelkedett. A MOL 63 megawattos, a Samsung 33, a MÁV pályaműködtetési társasága és az Audi Hungária 22 megawattos csökkentést vállalt. Jelentős vállalást tett többek között a Nestlé, a JÁSZ Plastik, a Richter, a Mercedes, a BMW, az Aegis, a Tesco, a Bosch és a Magyar Telekom, valamint számos további magyarországi vállalat is. Klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a Főkert a vízkorlátozástól szóló miniszteri rendelet megjelenése után. A társaság már leállította az által üzemeltetett 40 szökőkutat és vízesést, az öntözés során pedig a fiatal fák és a nagyértékű növényállomány megóvását helyeznék előtérbe, közölte Dezsényi Péter, a Főkert főigazgatója. A társaság vezetője szerint egy forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése a teljes városi ivóvíz felhasználás akár 10%-át is kiteheti. Közben Budapest zöld vagyonát is védeni kell. Csak a Főkert kezelésében álló zöld felületek becsült értéke megközelíti a 400 milliárd forintot. Az elpusztuló növényállomány pótlása pedig sok esetben éveket vagy akár évtizedeket venne igénybe. Zuhanyzó konténerek telepítésével, közintézmények megnyitásával segíti az atomerőmű leállítása miatt meleg víz nélkül maradó paksiakat az önkormányzat, közölte a Dunaparti város polgármestere. Heringes Anita közölte, Pakson az atomerőmű segítségével működik a távhőszolgáltatás és a távhős melegvíz szolgáltatás, 2771 lakótelepi lakás és 181 intézmény esetében. Hétfőn is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul.
3: Köszi szépen, Robi. Jó reggelt, nézzük a közlekedési információkat. Az M1-es autópályán Budapest felé az átterelt sávon, Herceghalom közelében már is történt egy baleset. A 24-es kilométernél három személyautó ütközött össze, emiatt mind az átterelt sávon, mind pedig az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán megállt a forgalom. Budapest felé kivételesen most személyautóval érdemes a külső sávot választani, nem is nagyon van más opció. Hegyeshalom felé már több mint 5 kilométer hosszan torlódott fel a kocsisor, aki tehát teheti, az M0-ás csomópontjánál a 15-ös kilométernél, vagy a Sasfészektó pihenőhelyen keresztül a 22-es kilométernél tudja elhagyni az autópályát, hogy az 1-es számú főút felé kerüljön, ahol persze szintén nyilván fennakadásra kell számítani, illetve arra, hogy jelentősen lelassul a haladás. A Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávzárásra kell számítani a villamos pályakarbantartása miatt, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
3: Jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt 5 perccel, kedves vendéget köszöntünk a stúdióban.
4: Itt van velünk Mihály Filuca, jó reggelt!
5: Jó reggelt mindenkinek, köszi a meghívást!
3: Azt hiszem, hogy dalolni fogod, hogy jó reggelt!
4: Jó reggelt! Az majd egy kicsit később.
3: Később, jó, oké, itt van Pordán Petra is.
4: És Somogyi Zoltán, jó reggelt!
3: Na meg Ferel Williams!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Tehát Mihály Filucsával kiegészülve ma reggel, de jó reggelt!
2: Hát jó reggelt! Hogy vagy? Hogy aludtál?
3: Nagyon jól, 4 órát, kemény 4 órát, de minden szuper.
2: Nem feküdtél le?
3: Éjfélkor feküdtem.
2: Ja, hát az jó.
3: Nem tudok hamarabb, tehát képtelen.
1: Meg tudod satszolni, hogy hány darab karkötő van ma rajta?
3: Nem tudom fejből, sajnos megszámoljátok. Ezt meg kell mutatnom.
1: Jó, józik a szemem.
2: Hát akkor te is karkötős vagy. Vagy ékszeres? Vagy
3: ékszeres.
1: A gyűrűt meg tudom mondani, hogy 5 a jobb kezén, mert nincs több ujja. Ja, csak 4!
3: Vagy nincs több ujjam.
2: De nagyon szépek a gyűrűk.
3: Köszönöm, én ezüstös vagyok.
2: Lucán, figyelj, nagyon régóta szerettem volna tőled valamit megkérdezni. Hogy vagy te ilyen jó barna mindig? De tényleg!
3: Most voltunk Horvátországba.
2: Ja, jó.
3: Családi nyaralás volt, anyukám, apukám, Berci, én, még aha, így nem mentünk sose, és hát végig napoztunk, úgyhogy nyilván napvédővel meg mindennel, de nagyon hamar megfog a nap, hál' Istennek, ezt anyukámtól meg apukámtól örököltem, mert nagyon jó bőrük van.
2: Igen, mert ezt láttam a neten, hogy folyamatosan próbálják találgatni, hogy ennek a lánynak mitől van mindig ilyen jó színe.
3: Nem barnítom.
1: Azért vigyázz rá naptejjel. Régen én is nagyon gyorsan barnultam, aztán ez elmúlt.
2: Tényleg elmúlt, de neked is tök jó színe van mindig.
1: Egy nap alatt, tehát elmentem a strandra, itt délután 2-kor, akkor 5-kor már olyan barna volt, hogy eszméletlen, ehhez képest most egy egész nap sem hozza ugyanazt az eredményt. Nem, mintha vágynék rá, azt hozzáteszem.
2: Jó, mondjuk igen. Képzeljétek el, hogy szuper hétvégén volt, Zoli tudja, az egyik kedves barátnőmet leptem meg egy hétvégével a Balatonon. Az is nagyon jól sikerült, de utána tegnap Szigetbecsén az állatkertben ormányos medvét etethettem. És bemehettem hozzájuk. Annyira cukkerek voltak.
3: Megszabáltam. Az a kis hosszú arú.
2: Az a kis hosszú arú. Igen, mazsolával. Mondták, hogy mazsolával szabad etetni. Na most meg látták az acskót, ahogy megcsörrent. Hát gyerekek, elképesztő. Másztak föl a kezemen, a hátamon, a láb, mindenemen.
3: Imádom.
2: Hogy ők azonnal vehessék ki az acskóból. Hát megszabáltam őket. Köszönöm szépen ezt az élményt. Hát tényleg maradandó volt, az biztos. Sok mindenünk lesz ma. Sok mindennel fogunk ma foglalkozni. Mondod, Zoltán?
1: Kezd nyugodtan.
2: Kezdjem el. Mm. Jó, például azzal is, arról is fogunk beszélgetni, hogy mi idegesít minket a másik generációban, mert itt van velünk egy fiatal csajszi, és ugye azért nagyon gyakran elő szokott az fordulni, hogy mondjuk a szülők, a 40-es, 50-es korosztály nem annyira érti meg a 20 éves korosztályt. Te belefutottál már ebbe esetleg?
3: Egyértelműen. Egyértelműen. Nagyszülőknél is, szülőknél is, sőt, még néha a Bercinél is a páromnál, mert nálunk is van egy 10 éves korkülönbség, 9.
2: Aha.
3: 9,
1: de... Majd most ez a feladat, hogy figyelj, hogy a következő 1-2 órában, amíg eljutunk idáig, addig mi az, ami a leginkább bosszant belőlünk.
3: Jó, elmondom a végén.
2: Okay. Mennyi vagy te most?
3: 22, most leszek 23.
2: Jézusom, a lányunk lehetne. A tied is, az enyém is. Na jó, akkor...
1: Hát mikor összefogtunk volna.
2: Hát igen, majd akkor gondolkodjuk rajta, hogy mi idegesít téged bennünk. Jó. Aztán beszélgetünk majd arról, hogy elhunyt emberek bőrével simítanak ki a ráncokat. Nem tudom, hogy a szépségápolás az neked az ilyen extrém dolgokat is esetleg jelenti, vagy beleférne, hogy valamilyen nagyon durva dolgot próbálj ki.
3: Ez még elég morbidnak hangzik. Nem hiszem, hogy halott emberek bőréből kiszedett valamit magamra kennék.
2: Valahogy azt én sem.
3: Lehet, azt, hogy nem.
2: Azt hiszem,
3: az már lehet, hogy kicsit átlépi a határt. Igen,
2: igen, abszolút.
1: Hát én meg nem tudom meghazudtolni magam, engem. Érdekel, mi van most az energiahelyzettel. Egyébként több kollégánk ma ugye azt te tudod, hogy kaptak e-mailt, hogy nem. Home office-ban dolgozhat. Hát, hogy kicsit vigyázzanak rájuk, ja, így ne kell ide-oda menni, meg reggel jöttem, mindenki volt kapcsolva, és én meg annyival járultam hozzá, hogy olyat csináltam, képzeljétek, mint még soha. Tehát, hogy az előbb beálltam az autómosóba, de csak az autónak az orrát mostam le egy picit a motorháztetőt, mert ugye autópályáztam hétvégén, tele volt bogárral, és nem akarom megvárni, hogy beleégjen a lakkozásba a trutyi. De nagyjából ilyen 2 perc alatt minimális vízhasználás, és még egy szivacsal is felszerelkeztem otthon, hogy picit bevizeztem, átdörzsöltem, leöblítettem, és akkor így most nyugodt vagyok. De nem mosok autót.
2: És képzeljétek el, pont tegnap láttam, valaki kiposztolta, hogy ő pedig azt látta egy autómosóban, hogy mindenki autót mosatott. Annak ellenére, hogy azt kérték, hogy ne. Miért? Itt tapasztaltátok ezt?
3: Én azt tapasztaltam, tegnap hívott anyukám, vegyünk gyorsan ásványvizet, mert mindenhonnan elfogyott. Voltak tényleg? Minden boltban, és képzeljétek el, mindenhonnan elvitték az ásványvizet. Mondták, hogy gyorsan rendeljünk, mert baj lesz, ha itt leállítják az ivóvizet, meg mindent, csapvizet. Jó, nem tudom, hogy lesz-e ilyen, de tök durva volt, hogy így felhívott ezzel.
1: Elvileg ugye nem leállítják, hanem van, ahol nyomáscsökkenés van pont azért. Mert volt olyan település, ahol ugye kérték, és davke, még több vizet használtak az embereknek. Volt is valami ilyen őrült felhívás terjedt, hogy fú, ez az, kérik, akkor csak azért is használjátok több áramot, meg több vizet. Tehát, hogy ezt nem is értem, de mindegy.
2: Mi van most Szentendrén? Azt tudjuk?
1: Nem,
2: mert
1: tudom.
2: Onnan is posztoltak, akik ott élnek, hogy hát már a lajtos kocsiból is elfogyott a víz, és hogy most ott probléma van. Nem tudom, hogyha szentendrei hallgatóink is vannak, akkor számoljanak be. Köszönjük szépen.
1: És közben figyeljenek, áhítatta, te is, Luca, rengeteg nagyszerű zenével készültük. Mára is a legnagyobb slágerekkel köztük Camradéval. Yeah.

0: Sláger reggel.
1: Mihály Filucától kérdeznék, hogy neked mi az első, ami eszedbe jut, amikor arról beszélnek az emberek, hogy generációs különbségek. Tehát, hogyha gondolsz így a szüleidre, vagy ránk, az mi is lehetnék.
2: Most már egyébként lehetne. Igen.
1: Tehát, hogy mi az első, ami eszedbe jutnik, hogy jaj, ők olyan... pont.
3: Nekem elsősorban apukám jut eszembe, meg anyukám, amikor a kis noteszükbe beleírják az összes jelszót, és mindig utána, úristen Luca, mi a jelszó, nem emlékszem, mi az Apple ID, mi a nem tudom, és mindig mondom, hogy apa, miért nem írod fel a jegyzeteidbe, vagy miért nem mented el, már vannak egy jelszavak alkalmazás, nem, azt le kell írni, de apukámnak mindig újra kell generálni a jelszavakat.
1: És ezzel az a vagy ebben neked az a furcsa, hogy ilyen grafomán, tehát hogy papíron kell meglenni fizikai valójában, mert ezt én vállalom, én ezt szoktam mondani, hogy nem bízom meg a digitális eszközökben, egy bizonyos szinten túl.
3: Szerintem nem hülyeség leírni dolgokat, nekem is vannak amúgy erre ilyen kis füzeteim, amiben régen dalt írtam, mostában is szoktam, tehát én nagyon szeretem amúgy a papír alapú dolgokat, meg szerintem tök maradandó, viszont néha már úgy érzem, hogy kicsit túlzásba tudják vinni ezt az emberek, és mondjuk érted, lehet, hogy egyszer lemerül a telód, vagy véletlenül beejted a WC-be, és akkor muszáj lesz, hogy egy jelszót a noteszből szedjél ki, de azért ennek kicsi az esélye.
2: Azt írja egy kedves hallgatónk, ugye ezt a kérdést már feltettük, hogy őt mi zavarja a másik generációban. Szép jó reggelt, a mostani generációban engem az zavar, hogy nem értem, amit beszélnek. A szüleid mit szólnak ahhoz, ahogy ti beszéltek? Mert én is néha az unokaöcsém, amikor belekever angol és magyar szavakat, és nem értem, hogy mi micsoda, azért az úgy kicsit szokott zavarni.
3: Hány éves az unokaöcsém?
2: 18.
3: 18. Á, akkor nincs köztünk olyan sok korkülönbség. Mert például az alfa generációnak a szlengjeit nekem is sem úgy meg kell kérdeznem a ChatGPT-től. Igen, mert tényleg vannak olyanok, amiket én sértek, de szeretek így fenntartani az érdeklődésemet ezek iránt, az új dolgok iránt. Anyukám még ugyanilyenek, tehát nagyon nyitottak, és igyekeznek megérteni és megkérdezni, hogyha nem értenek valamit.
2: Mondjuk te eddig még nem használtál olyan szót, amit mi nem ismernénk az Olival, azt kell, hogy mondjam, tehát még nem volt.
3: Nagyon igyekszem
1: kerülni. Köszönjük
2: szépen. Nagyon jó fej vagy. Persze, mert anyukád is hallgat, mondtad, hogy ébren van.
3: Igen.
1: Jaj, csókolom, Luca
3: mamája. Jaj, Istenem, nem mondjátok, hogy csókolom, mondjátok, hogy szia, mert meg fog ölni.
2: Ja, egyébként tényleg, hát majdnem velünk egy idős.
1: Hello, Luca mamája.
2: Szia, jó reggelt.
3: Szia, anya.
1: Én komoly ütközőpontnak látom azt, mindkét oldal részéről, hogy ugye az idősebbek azt mondják, hogy jaj, legyél türelmes, mi sem engedhettük meg magunknak ilyen idős korunkban, nekünk sem volt még ez meg az. A másik oldalról, ugye ezt szokták mondani a gyerekeknek, a másik oldalról meg elhangzik ugye az, hogy hát jó, de ha nekem meg van erre lehetőség, meg mi baj az, hogy én kiállok magamért, tehát hogy ez tényleg egy ilyen ütközési pont a két gen között.
3: De szerintem az én generáció ebben nagyon erős, és szerintem sokkal pozitívabb visszajelzéseket látok így az én barátaim körében is, hogy kiállnak magukért, és sokkal inkább mernek beszélni a problémákról, megosztani egymással a problémákat, segítséget kérni. Szerintem ez sokkal pozitívabb, mint régen volt.
2: Ha már a beszédet említetted, viszont a telefonálási szokásaitok, az nekünk egy kicsit furcsa. Én például, hogyha valakivel szeretnék csevegni, akkor felhívom telefonon. Nagyon ritkán írok üzenetet. Viszont nektek, vagy lehet, hogy neked nem, de nagyjából a ti generációtoknak van egy ilyen telefonfóbiája, hogy nem feltétlenül szeretnek telefonon csevegni, vagy rosszul is vannak attól, hogyha megcsörren a telefon, ez igaz?
3: Igen, ezt észrevettem, a barátaim többsége általában inkább ír, mielőtt felhív, hogy fel tudjunk készülni lelkileg a beszélgetésre.
2: Mire kell felkészülni?
3: Nem tudom, amúgy én szeretek telefonálni, meg én nem vagyok egy ilyen izgulós típus, de vannak olyan barátaim, akik kifejezetten azt mondják, hogy inkább hangüzenetet küldjünk, mert az sokkal egyszerűbb, gyorsabb, és nem kell arra időt fektetni, hogy felhívd.
1: Nekem egyszer egy ilyen veled egykorú cimborám mondta, hogy amikor kérdeztem, hogy de miért fura az, hogy én felhívom telefonon, és azt mondta, képzeld el azt a szitut, hogy ülsz a mellékhelyiségben, és rád nyitják az ajtót, hogy ő úgy érzi magát, hogyha megcsinálja a telefonon. Te jó ég, hát ezt senkinek nem kívánom.
3: Mondjuk egy elég erős.
1: Nem nagyon értem, hogy miért van ez így, de tudod, sok minden van, amit az ember nem akar megérteni, csak el kell fogadni. Így én ezen folyamatosan dolgozom.
2: Igen. Szerintem ezen mindketten dolgozunk. 0-30-30-30-95-8, ide jöhetnek még az üzenetek azzal kapcsolatban, hogy kit mi zavar a másik generációban.
1: Addig is egy dal, ami talán összeköthet minket, a hétfő. Manic Monday a Bengals-től.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ma is marad a forróság, a napsütés mellett délután gomoly felhők képződhetnek, melyekből helyenként kialakulhat majd zápor, zivatar. A szél csak zivatarok környezetében támad fel. Most reggel 26 fokot mérünk, és délutánra is 37 fokot ígérhetek. Igen, erős lesz az UV-sugárzás, ahogy már megszokhatták, 11 és 14 óra között, úgyhogy ha nem muszáj, akkor kérem ne tartózkodjanak a tűző napsütésem.
2: A MÁV Infon ügyeletese Bogáti Bence a vonalban. Mi a helyzet a vasútvonalakon? Jó reggel, szia!
3: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jó híreim vannak, zavartalan a reggeli vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. Mától augusztus 19-éig pótlóbuszra kell szállni az S21-es vonatok utasainak. A vonatok a Vágányzár alatt csak Dabas és Lajos Mise között járnak. Dabas és a főváros között Z21-es jelzésű gyorsjáratú pótlóbuszok, Kőbánya Kispest és Ócsa között S21-es pótlóbuszok járnak. Az elővárosba utazóknak a pótlóbuszokon felül a Volán és a BKK járatait is ajánljuk. Karbantartás miatt a H5-ös hét péntekig rövidebb útvonalon csak Kaszásdűlőig közlekedik. Pótlóbusz jár Kaszásdűlő és a Batthyány tér, valamint a Göncárpád városközpont között. A hőség miatt kérjük utasainkat, hogy elegendő mennyiségű ivóvízzel induljanak útnak. A kiürült palackok után tölthetők állomásaink van és a buszpályaudvarokon, ahol összesen több mint 300 ivókút áll rendelkezésre. Emellett napközben a nagyobb állomásokon vízosztással is készülünk. Jó utazást kívánok!
2: Köszönjük szépen! Az M1-es autópályán Budapest felé az átterelt sávban Herceghalom közelében baleset történt. A 24-es kilométernél három személyautó ütközött össze, ezért az a sáv az most áll, illetve az ellenkező irányban is komoly torlódás alakul. Érdemes az 1-es főút felé kerülni. A városon belülről most nincs hírem fennakadásról.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: Ez a Sláger reggel.
1: 8:09, és kaptunk, képzeljétek, egy ilyen üzenetet. A kérdésünk itt a generációs különbségek kapcsán. Elnézem a fiatal lányokat, amikor a barinőkkel beszélnek, telefon feltartott kézben, és videóhívásban tolják. Nekem ez fura, mert ha valakivel beszélek, nem magamat akarom mutogatni. Hát igen, ez már más, teszi hozzá. Te szoktál videóhívásban beszélni?
2: Nagyon ritkán.
1: Barinőkkel?
2: Nagyon ritkán szoktam videóhívásba beszélni. Szerintem olyan emberekkel, akik külföldön élnek, és a barátaim, is látni akarom az arcukat. Aha. De amúgy én nem szoktam sűrűn videótelefonálni.
1: Tessék, meg is cáfoltuk, jó.
3: Ha már beszéltünk arról, hogy milyen szlenget használtok, tehát amikor az előbb felcsendült Taylor Swift slágere, akkor mondtad, hogy neked nem annyira kedvenced, mert hogy neked ő olyan neutrális vibe-ja van. Na hát erről beszélek, neutrális vibe. Most ez lehet, hogy van olyan, hogy egyáltalán nem érti.
2: Hát, bocsánat, igen, ez abból adódik, hogy én nagyon szeretem az angol nyelvet.
3: Igen.
2: És kiskorom óta imádtam. Én mindig is Disney sztár akartam lenni, és ezért
3: mondom,
2: nagyon
3: de még lehet.
2: Ambíciózus voltam. Igen, még most is végül is figyelj, még letagadhatunk néhány évet, de igazából nagyon szerettem, és nagyon sok angol nyelvű tartalmat fogyaszt a mi generációnk, szerintem, és ezért van az, hogy nagyon átfolyik a kettő.
1: Ha már itt az előbb a telefonokról volt szó, mondtad, hogy van valamilyen telefonos megjegyzésed is, ami neked fura a telefonhasználatban.
2: Igen, most, hogy csináltunk selfie-t, eszembe jutott, hogy amúgy nagyon sokszor nem csak anyukám, de a Berci anyukája és a nagymamája és mindenki azt csinálja egy fotót, és vagy csinálnak egy fotót a telefonjukon, és zsíros a kamera.
3: Ó,
2: és nem törlik meg előre.
1: És azért lesz homályos a kép.
2: És így
1: nézik, de miért homályos
2: a kép? Van egy fullos telefonja, egy iPhone X, nem tudom micsoda, és közben nagyon csúnya kép, és nem értem.
3: És tényleg, és utána feltöltik annyira cukik a közösségi oldalakra, és látod a homályos képeket. Jó, jöhetnek még a különbségek. Vagy akár ami zavaró, vagy kevésbé zavaró, mondjuk inkább megmosolyogtató.
1: És jöhet Dua Lipa is. Don't start now.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:47 után járunk egy perccel.
2: Itt van velünk Évi Budapestről, jó reggelt.
1: Jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok mindenkinek.
2: Évi, te ne haragudj, elárulhatom a korod, mert SMS-ben megírtad.
3: Persze, nyugodtan, 52 vagyok.
2: Évi 52, és azt mondta, hogy neki nagyon nagy segítség a fiatal generáció. Miben?
3: Igen, hát abszolút a számítógép, tehát abban biztos mindenképpen. Egyébként is valamikor mondjuk már a fiamot küldöm, ő még Z-generációs, de ő megy helyettem bevásárolni, tehát hogy, hogy nekem most nagyon rossz a lábam, van egy ilyen hülye betegségem, tehát hogy így,
2: akkor kell a segítség.
3: Elintézi helyettem, meg segít másoknak is, tehát én egyébként tényleg jókat tapasztalok, meg a barátai is egyébként nagyon ügyesek, tehát hogy így, én nem azt látom egyébként, amit mások, hogy ők ilyen felelőtlenek lennének, szerintem nem azok.
2: Mondjuk, ami nekem tetszik bennetek, mondd.
3: Hogy például most tanulok, hát én ugye németet tanultam annak idején, mondjuk megszólalni nem tudnék, tehát hogy így azért akkor sem ment nagyon, de most ilyen duolingozok.
2: Igen.
3: Most nem tudom, duolingónak hívják, vagy duolingó, mert még mindig
1: ezt nem tanultam meg. Zűrzavar.
2: Igen.
3: És csinálja helyettem is néha, tehát hogy már rá kell szólni, hogy ne csináld már helyettem, mert azért anyád ennyire nem ülje. De egyébként így ennyi, tehát hogy így abba is mindig, együtt csináljuk mindig, tehát az abszolút egy közös program.
2: Nagyon köszi, Évi, szia!
3: Oké, puszi, sziasztok!
2: Én azt szeretem még bennetek, hogy nektek a környezetvédelem, az önkéntesség az nagyon fontos. Tehát, hogy amit például belénk nem neveltek belénk, csak mi szerintem belenőttünk, az nektek megvan, és az a segítőkészség, ami bennetek van, én ezt nagyon szeretem.
4: Szerintem ez már a suliban elkezdődik nálunk, például a gimiben, meg alsó tagozatban is volt már, mentünk és gyűjtöttük a szemetet, gyűjtöttük a papírt és minden egyebet, a kupakokat, szóval szerintem ez így már az iskolákban is nagyon elterjedt. Uh-huh. Nekem a szüleim is mindig nagyon figyeltek erre, apukám főleg. Mindig mondta, hogy kapcsoljunk le minden villanyt, meg ne menjen fölöslegesen a csap, amikor mosom a fogamat, mai napig, mondjuk ő erre nagyon figyel, de talán kicsit túlságosan is, de mindig is így neveltek a szüleim.
2: Ez fontos szerintem. 0630303958, még jöhetnek üzenetek.
1: Klári írja, számára szomorú, hogy a Gen Z a TikTokról tájékozódik, ahol ha van is értelmes tartalom, sok a trash, viszont tudja, hogy a fiatalok szerint meg híradót nézni avittos.
2: Mondjuk ez igaz, tényleg. Néztél te valaha híradót?
4: Kiskoromban mindig apáik nézték, és én
2: ja,
4: is néztem.
2: Ja, akkor igen.
1: Sheryl Crow-val folytatjuk. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
3: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barac kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
4: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kel. www.goldenlake.hu

0: működik a Parnograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű. Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
4: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
5: Van megoldás.
4: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
5: www.hotelnautis.hu.
6: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Ez a Sláger FM.
9: A reklám után.
8: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Stabilan működik hazánk energiarendszere, több száz településen kellett bevezetni vízkorlátozást. Egyeztetésre hívták a parlamenti pártok frakcióvezetőit. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Hazánk energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemel és teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte, a 100 halombattai erőmű 380 megawatt áramot biztosít, emellett szombaton a Váldarati közületi önkormányzati és lakossági áramfelhasználás mintegy 500 megawattal maradt el a tervezettől. Bár több száz településen kellett bevezetni különböző fokú vízkorlátozást és sok településen locsolási tilalom van érvényben, az ivóvízellátás néhány kivételtől eltekintve zavartalan, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, ahol szükséges ott honvédségi tartálykocsikkal és zacskózott víz kiosztásával segítik a lakosságot. Arra kérte ugyanakkor az embereket, hogy mindenki tartsa be az önkormányzatok által elrendelt vízkorlátozást, mert a következő napokban is rendkívüli hőség és szárazság várható, ilyenkor pedig minden csepp víz számít. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kér a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta, közölte a Sándor Palota. A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel, olvasható a közleményben. A következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért komolyan kell venni a figyelmeztetéseket és vigyáznunk kell embertársainkra, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter vasárnap reggel Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat. Magyarország egész területén pedig jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre is számítani kell. A tárca vezető arra kért mindenkit, hogy vegye komolyan a figyelmeztetéseket és vigyázzon a többi emberre is. Közölte, folyamatosan pótolni kell a folyadékot és elsősorban vizet érdemes fogyasztani, akkor is, ha még nem érzünk szomjúságot. Gyarapodott Budapest Pelikán csapata. A fővárosi állat és növénykert tájékoztatása szerint a nagy hőségben a vízparti pihenés mellett érdemes megfigyelni az intézmény vízi madarait is. A közel 40 egyedből álló Pelikán csapat idén összesen 5 fiókával gyarapodott. A március végén kikelt utódok közül 4 rózsás gödény, egy pedig borzas gödény. A fiatal madarak fejlődése látványos, hiszen már alig kisebbek a szüleiknél. Teljesen kiégett egy személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán késő éjjel, Tatabánya közelében. Az utasoknak még időben sikerült elhagyniuk a lángoló járművet, amelyet végül minden holmiukkal együtt hátra kellett hagyniuk. Szemtanúk beszámolója szerint korábban több autós is megállt a szerencsétlenül jártak mellett, akik holmiukkal együtt hátra hagyták az égő kocsit. Hétfőn is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul.
5: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
10: Az M1-es autópályán Budapest felé az átterelt sávban, Herceghalomb közelében, konkrétan a 24-es kilométernél 3 személyi autó ütközött, így mind az átterelt sávon, mind pedig az autópálya Hegyeshalomb felé vezető oldalán megállították a forgalmat. Budapest felé tehát a külső sávot kell választani, és egyébként a 39-es kilométernél az Óbarok-Bicske csomópontban el is kell hagyni az autópályát. Hegyeshalomb felé már 10 kilométeres a kocsisor, itt is az 1-es főút felé lehet kerülni. A torlódás egészen az M0-ig visszaér egyébként, úgyhogy a körgyűrűn magán is már 2 kilométer hosszan csak állnak a járművek. Nem tudom, hogy ehhez mit kívánjak, azon túl, hogy kitartást. A Róbert Károly körúton is baleset történt, az Árpád híd felé a Váci út után a külső sávban, és az előbb Zsuzsi telefonált, hogy a Lurdi háznál a Rákóczi híd felé szintén valamiért fennakadás tapasztalható. Ja, a Könyveskálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávzárás van, akkor az ugyanez lesz. A Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható, úgyhogy ezért van, igen, írja is a, oké, bocs, a BKK, hogy a Könyveskálmán körúton már a Vajda Péter utcától jelentősen lassabb a haladás.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
10: Most akkor haragudjunk az osztrákokra, hogy visszafogják a Duna vizét, meg itt direkt kiszúrnak velünk, meg hogyan spóroljunk az árammal, egyáltalán kell-e, vagy az egész csak hisztéria, mindjárt ennek járunk utána.
11: Konteók után az, megyünk? Ja. Oké. Okay. Itt van ma reggel velünk Mihály Filuca, jó reggelt!
12: Jó reggelt!
11: Somogyi Zoltán!
10: És Pordán Petra, meg a Coldplay.
13: Hello, we're Coldplay.
8: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:08:03 perccel. Hát biztos láttátok ti is sokan háborúknak a Dunával kapcsolatos cikkek komment szekcióiban, hogy hát az osztrákok visszatartják a Duna vizét, nekünk meg tessék le kell állítani a paksi atomerőművet, mert az alacsony vízszint miatt nem tudnak hűtővizet szivattyúzni. Én olvastam egyébként még a múlt héten, hogy van egyébként olyan terv, hogy lefelé meghosszabbítják a szívócsöveket a meder alja felé, tehát ez nyilván nem pár órás meló. Egyébként kerestük a paksi atomerőművet is, későbbre ígértek nekünk majd beszélgetési lehetőséget. Viszont közben persze azt is írják a kommentelők, hogy hát egyébként se kellett volna leállítani az atomerőművet, mert hogy bezzeg, amikor régen ilyen alacsony volt a Duna vízállása, akkor sem kellett leállítani. De most akkor volt ilyen rekord alacsony a Duna, vagy nem? Siklós Gabriella az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a vonalban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Szia!
3: Jó reggelt! Sziasztok! És nagyon sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is. Nem.
1: Nem volt még ilyen alacsony?
3: Aha. Igen. Nem volt még soha ilyen alacsony a Duna. Gyakorlatilag a valaha mért legkisebb vízállások, hogyha valaki fölmegy majd a hollapokra, mert nagyon sokan figyelik a vízállásokat, és azt látja, hogy LKV, ez vízügyes nyelven a legkisebb vízállást jelenti. Uh-huh. Tehát, hogy ezek az LKV-k Komárom alatt mindenütt megdőltek a Duna magyarországi szakaszán. Uh-huh. Elképesztően beszédes szám az, hogy az elmúlt 30 évnek az átlagos vízhozama, például itt Budapestnél a Dunán, 2100 köbmétert hozott másodpercenként átlagosan a Duna, most pedig 720 köbmétert hoz.
2: Mit gondolsz,
3: most
2: hogy
3: már
2: ez,
3: nagyon sok ideje.
2: Ez a mostani alacsony vízállás, ez egy rendkívüli esemény, vagy ez majd egy tendencia?
3: Ezt nem lehet megmondani, az tény, hogy ezek a szélsőségek egyre gyakrabban alakulnak ki, tehát azért 2000 óta többször voltak negatív, illetve pozitív rekordjaink is, és itt nagyon nem szabad elfelejteni ugye a 24-es árvizet például, és előtte még kettőt, tehát hogy azért már hogy 20-as évekre gondolok csak, és 2000 óta pedig több nagy volt nyilvánvalóan, ezt is tudom, tehát hogy nagyon-nagyon a szélsőségek felé megyünk, ez egészen biztos. De egyébként Zoli, arra is, hogyha egy szót tudunk reagálni, amit mondtál az elején, hogy hol és mennyi vizet tartanak.
1: Én örülök, hogy te szóba hoztad az előbb a vízhozam kérdését, mert ugye a vízhozam és a vízszint az nagyon szorosan összefügg egymással.
3: Így van. Ugye rengeteg helyen jelenik az meg, hogy Magyarországon valami nem stimmel, mert hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz. Nincsen a Duna felső szakaszán sem bőven víz. Ugye ez egy nagyon komoly tévhit, hogy ezek az országok, a fenti országok visszatartják a Dunát a különböző duzzasztóknál. Ugye azt azért tudni kell, hogy a Duna az egy nemzetközi vízfolyás, és egyetlen egy állam sem rendelkezik a vízkészletével korlátlanul. Magyarul szólva, ezeknek a duzzasztóknak az a szerepe, hogy amikor van egy úgynevezett vízbő időszak, több víz van, akkor betározzák a vízkészleteket. Most is ez történt, most viszont nem tároznak semmit. Tehát a Duna jelenlegi természetes vízhozamát, ezt a keveset, úgynevezett, ezt úgy hívják, hogy zsinór üzemben, tehát átfolyó üzemben tovább engedik, mindenhol minden eddiginél alacsonyabb ez a vízhozam. Tehát ez egyáltalán nem igaz, bárhogy is visszatartanák a vizet.
1: Az összeesküvés elméletekben hívőknek mondanám, tegnap egy nagyon jó pofa hasonlatot olvastam valamelyik cikkben, hogy képzeljük el, hogy egy fazekat beteszünk a mosogatóba a csap alá. Folyatjuk bele a vizet, megtelik vízzel ugye az edény, ez lenne a gát, és utána, hogyha csak csurog bele a víz, akkor pontosan ugyanannyi folyik belőle tovább, mint amennyi bemegy. Tehát, hogy amit most mondasz, az ugye azt jelenti, hogy ott állandó a vízszint, mit tudom én, az Bécsnél, vagy nem tudom hol, és amennyi belefolyik a túloldalon, ugyanannyi ki is folyik ezen az oldalon. És hogyha ők most ezt megnyitnák a csapot, és átengednék, amit felduzzasztottak, az ideig, óráig, nem tudom, talán néhány óráig megemelni a Duna vízszintjét, de hát hosszú távon meg utána nem tudnak ez többet pontosan küldeni, mint amennyit ők kapnak.
3: Ez pontosan így van, tehát mindenütt így megy ez most, átfolyó üzemmódban jönnek le Ausztriából és Szlovákiából ezeken a duzzasztókon keresztül ezek a vízhozamok, de hogy az elején említettem, ezek a vízhozamok most minden eddiginél alacsonyabbak.
2: Uh-huh. Nekem az a szomorú egy kicsit, hogy általában foci szakértők is vagyunk, most már vízügyes is lett mindenkit Magyarországon, és elméleteket gyártanak,
1: úgyhogy
2: nagyon jó, meg atomenergetikus, úgyhogy nagyon jó, hogy elmondtad nekünk ezeket a dolgokat.
3: Igen, de például ugyanilyen ugye a vízmérce is.
2: Igen.
3: Tehát, hogy lehet az, hogy most akkor negatív, tehát, hogy akkor most nincs benne víz, vagy valahol nem keresgéljük. Ugye a 19. században, amikor már sokszor volt ilyen rendszeres vízrajzi megfigyelés, és elkezdték ezeket csinálni, akkor kiválasztották ezeket a helyeket. Uh-huh. És olyan partszakaszokat kerestek, ahol a meder az viszonylag állandó, és azt vették figyelembe az addig ismert legkisebb vízállásokat, és annál a színnél, amik ők addig ismertek, egy kicsivel lejjebb rakták ezt a viszonyítási nullpontot. Azzal senki nem számolt, hogy a 21. század lassan közepén ezek a vízállások annál már sokkal-sokkal több ok miatt, de most nem menjünk bele, mert túl tudományos, uh-huh. de rengeteg uh-huh. ok miatt annál sokkal alacsonyabb is lehet, így aztán most már ezekhez a viszonyítási nullpontokhoz képest nagyon sokfelé lehet azt látni a vízmértéken, hogy mínusz valahány centiméter, de ez nem azt jelenti, hogy nincs benne víz. Az átlag víz, vagyis a vízállás, nem átlag, hanem a vízállás ma reggel itt a fővárosban 11 centiméter. Uh-huh. Na most ugye senki nem gondolhatja komolyan, hogy itt Budapestnél 11 centiméter.
1: Hát de aki megpróbál átsétálni, tudod.
2: Igen,
3: igen. Nem, azért mondom, hogy ez egy viszonyítási nullpont a 19. századból valamikor, és például itt Budapestnél most az átlag vízállás 4 méter uh-huh. körül van.
1: Még egy kérdést engedj meg, Gabi, hogy itt ugye most arról is szó van, ez kicsit másik téma, hogy aszály van, és hogy nincs víz például öntözéshez, stb. Stb. És erről is pont tegnap ugrott elém egy cikk, hogy az Magyarország az elmúlt években inkább az árvizek kialakulásának megakadályozására készült fel mindenféle ilyen vízszározókkal. Ott én is láttam, hogy valahol építettek ilyen nagy medret, de hogy ez nem ugyanaz, mint amikor arra készülünk fel, hogy tartalékoljuk vizet a nyárra.
3: Így van. Így van, erre ugye nyilvánvalóan ősszel meg télen kell felkészülni. Ugye a vízügyi igazgatóságok most is visszatartanak egyébként vizet, több mint 600 millió köbméter vizet tartunk vissza tározókban, holtágakban, medretben is, itt elsősorban az Alföldről, de egyébként egész Magyarországról beszélünk. Ugye ez a mennyiség ez folyamatosan csökken, mert nagyon-nagyon meleg van, de például a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva országosan kb. 30%-kal több vizet tartunk vissza ezekben a holtágakban. Ugye nagyon sok felé kell ökológiai vízpótlást végezni. Ez azért fontos, mert hogyha bármilyen holtágban például lejjebb megy a vízszint az ökológiai minimum vízszintnél, akkor az már a természetet, a környezetünket veszélyezteti. Tehát azt mindenképpen meg kell oldani, hogy a folyó mederből oda át tudjanak emelni, akár szivattyúk segítségével is vizet, ezt hívják ökológiai vízpótlásnak. Ez is nagyon sok felé megy, és teljesen igazad van, Zoli. Nyilvánvalóan ebben teljesen megváltozott már a felfogás, nem csak a vízügynél már viszonylag régóta, hanem most már minden más résztvevőnél is. Tehát például mi vízügyesek, civil szervezetekkel, vízőző szervezetekkel rengeteget dolgozunk együtt az országban. Igyekszünk minél hamarabb megtalálni mindig azokat a megoldásokat, lehet tartani egy területen vizet, de ez a legfontosabb, és ez egyértelmű, az előttünk álló ősz és tél folyamán lesz, amikor hát reméljük több víz érkezik, majd hogy azt nyára betározunk, és ezen dolgozik most tényleg mindenki.
1: Legyen így. Köszönjük szépen az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjének, Siklós Gabriellának. További jó munkát
3: köszönöm
1: a kollégáknak
3: szépen
1: is.
3: Köszönöm szépen nektek is. Köszönöm szépen.
2: Szép napot, szia.
1: Szervusz.
2: Kemény sztori ez.
1: Csapadék kellene. Járjatok esőtáncot, légy szív.
0: Amúgy én kiskoromban jártam, és működött, úgyhogy most hazamegyek. És
2: de
0: most
2: miért nem csinálod?
1: Miért vársz ezzel az, hogy hazamegyek?
2: Most, tényleg. Most, légy szív. Hát folyamatosan kéne az elmúlt egy hónapban.
1: Jön hozzá Rúzsa Magditól a rúzs.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt. 7:30 lesz már 4 perc múlva. Paks leállítása kapcsán ugye kevesebb áramot tud előállítani Magyarország, ezért aztán délutánonként például a vasúti teherszállítást is szüneteltetni fogják, több nagy gyár is visszafogta a termelést, és erre kértek bennünket is, mármint, hogy fogjuk vissza magunkat, a lakosság. De hogy meddig kell elmennünk? Miért éppen délután kapcsoljuk ki a klímát? Most akkor mikor szabad használni a mosógépet, vagy a mosogatógépet, és mikor nem? Itt van velünk a vonalban a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal szóvivője, Serer Zsolt. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Mely háztartási készülékek fogyasztják egyébként ilyenkor a legtöbb energiát?
3: Hát az egyik az a klíma, az biztos az, de a mosógép és a mosogatógép szintén ebbe a kategóriába tartozik, de azért a porszívónak is, különösen a régebbi típusoknak elég magas a fogyasztása, úgyhogy gyakorlatilag a kérés arra vonatkozik, hogy 5 óra és 10 óra között ne használjuk ezeket a berendezéseket, de miért is? Azért, mert a termelésnek, az áramtermelésnek és a fogyasztásnak mindig egyensúlyba kell lenni. Most, hogy kevesebb áramot termelünk, nem hagyatkozhatunk állandóan csak arra, hogy majd importból persze ezeket beszerezzük, a szükséges forrásokat, ez valószínűleg kevesebb, egyébként mindenkinek kell ebben a hőségben a villamosenergia, nyilván, ebből kifolyólag most magunkat kell visszafognunk, egyébként az előző úgynevezett hőkupola alatt 70%-kal megnőtt az esti órákban a fogyasztás, amit most a rendszer nem fog elbírni, úgyhogy most rajtunk a sor, nekünk kell takarékoskodnunk.
2: Oké, csak tudod, ilyenkor nagyon nehéz, amikor 40 fok van kint, és mondjuk a klímát szeretnénk bent a lakásban használni, már akinek van ez, hogy lehet okosan használni?
3: Ez rém egyszerű. A legtöbb gép már programozható. Tehát napközben temperáljunk. Tehát ne azt csináljunk, hogy hazajövök, hazajön a család, azt mondja, úristen, rohadt meleg van. 30 fok fölött van a lakásban, nyomás föl, fiam, a maximumra teker, 17 fokra ragd a klímát, és menjen, mint az őrült. Az a gond, hogy nem csak a levegő melegszik át a 30 fokos lakásban, hanem a bútorok, és minden berendezési tárgy. Magyarul hiába hűti le az a nyomorult gép a levegőt, okádja a bútor, és mindenki magából a meleget, úgyhogy kérhetik napközben temperálni, és utána 17 óra után klíma off.
4: Én a belvárosban lakom, és iszonyú meleg van mindig a nappalinkban, mert állandóan besüt a nap, és állandóan mindig lehúzom emiatt a redőnyöket. Hallottam, hogy Franciaországban krétafestékkel festik be az ablakokat, ez egy valid megoldás?
3: Hát én a krétafestékről nem hallottam. Ám bátor azt, hogy hővédő fóliát raknak az ablakokra egyre többen, az viszont biztos. Most én nem mondom azt, hogy most tessék elkezdeni rohangásni hővédő fóliáért, mert nyilván nem fog menni, viszont ha már Franciaország, a következőt csinálják, fogják és háztartási alufóliát raknak föl egyébként az ablakra, úgyhogy a fényes felülete kívülre van, természetesen kívülre rakja, és nem belülre, mert ha belülre rakja, az nem jó, mert az üveg fog úgy átüzesedni, ami az üvegnek a károsodását okozza, és ezzel próbálja kívül tartani a meleget. Fontos egyébként, hogyha redőnyön van, ahova tűz a nap, az teljesen, amikor megjön a nap, totál le kell ereszteni. Ez nagyon sokat segíthet, de egyébként mindenféle árnyékolom, amiben azt vessem be ilyenkor.
2: Nagyon köszönjük.
1: Köszönjük szépen.
3: Szívesen.
1: További
2: szép napot.
1: Hello.
3: Nektek is, hello.
1: Serer Zsoltot hallottuk a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalból.
2: Azért ennyire vidáman és okosan elmondani, hogy hogy spóroljunk, ez így jó volt. Köszönjük szépen Zsoltnak. És a hablatjátékunkra már lehet jelentkezni. Páros belépőt adunk Rúzsa Magdi augusztus 9-i koncertjére a Budapest Parkba, ahol például élőben meghallgathatják az új slágerét. Aztán pedig két fő részére szóló belépőnk is van még, Szikora Róbert és az Ergo koncertjére Margit szigetre, úgyhogy hajrá!
1: Az új slágerek mellett persze az égiek is jó lesznek. Stevie Wonder, neked, Luca?
4: Imádom.
1: Vagy már táncol rá. Én meg ezt imádom, igen. Akkor jó, akkor nem zavarja a Gen Z-t meg az alfákat se, ugye? Jön a Part-Time Lover.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
4: A Big George bemutatja. Van egy hely Budán, ahol reggel az erdő illata ébreszt, és mégis percek alatt a belvárosban vagy. Idén költözhető prémium új lakások a 12. kerületben az Árnyas úton. Már 2.400.000 forint per négyzetméter ártól. Árnyas Villa Suites. Ismernek személyesen? Látogass el a helyszíni bemutató lakásunkba. Előre egyeztetett időpontban várunk. További részletek. BigGeorge.hu. Ha új lakás, akkor Big George.
5: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, kapod felvételiben is!
6: Leander Szimfonik Kórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral és a Voice Station Kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
7: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledes szóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
8: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann, tudjuk mire vágysz.
9: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford-kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
10: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
11: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Fateless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: A kormány azzal számol, hogy fent tudja tartani a rendszer stabilitását. Klímaveszélyi helyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a Fűkert. Orosz kibertámadás érhette a Nemzeti Kifizető Ügynökséget. Molnár Róbert vagyok. A A kormány azzal számol, hogy a vállalatokkal, az önkormányzatokkal és a lakosság megértésével közösen fent tudja tartani a rendszer stabilitását a következő 5 napban, mondta Magyar Péter miniszterelnök az RTL Házon kívül című vasárnap esti műsorában. A kormányfő kiemelte, nem számolnak azzal, hogy az energiarendszer stabilitása érdekében hivatalosan korlátozni kell a lakosságot, de az lehet, hogy valahol műszaki probléma alakul ki, akár hálózatszakadás vagy más technikai probléma miatt. Hangsúlyozta, a paksi atomerőmű leállítása miatt az atomenergia biztonság semmilyen módon nem sérül, erre nagyon szigorú protokollok vannak. Klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a Főkert a vízkorlátozásról szóló miniszteri rendelet megjelenése után. A társaság már leállította az általa üzemeltetett 40 szökőkutat és vízesést, az öntözés során pedig a fiatal fák és a nagyértékű növényállomány megúvását helyezni előtérbe, közölte Dezsényi Péter, a Főkert főigazgatója. A társaság vezetője szerint egy forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése a teljes városi ivóvízfelhasználás akár 10%-át is kiteheti. Ezért jelentős fogyasztás csökkentésre van szükség. Közben Budapest zöld vagyonát is védeni kell. Csak a Főkert kezelésében álló zöld felületek becsült értéke megközelíti a 400 milliárd forintot. Az elpusztuló növényállomány pótlása pedig sok esetben éveket vagy évtizedeket venne igénybe. Érezhetően csökkent a vízfogyasztás Szentendrén, ezen belül is Pismányváros részben az önkéntes víztakarékosságra felszólító felhívás nyomán. Ugyanakkor továbbra is érvényben marad a harmadfokú vízhasználati korlátozás, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt közölte, hogy a szolgáltatás teljes helyreállítása a hálózat légtelenítése miatt fokozatosan történik. Az érintett városrészekben a mozgó lajtos kocsis ellátás mellett 9 állandó ivóvízvételezési pont működik, amelyek készletét folyamatosan ellenőrzik és szükség szerint pótolják. Kibertámadás érte a Nemzeti Kifizető Ügynökség informatikai rendszerét, szakértők szerint orosz szerverekről. A Magyar Államkincstár közölte, hogy az ügyféladatok nem sérültek. Jelenleg is zajlik az incidens kivizsgálása, valamint a működés mi hamarabbi helyreállítása. A kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében. Az incidens nem érinti a kincstár által kezelt ügyféladatokat.
13: Robi, nagyon szépen köszönjük, ma marad a forróság, a napsütés mellett délután gomoly felhők képződnek, melyekből helyenként azért kialakulhatnak záporok, zivatarok, nagyon jó volna az eső. 26 fokos most a reggelünk, délutára pedig 37 fokot ígérhetek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
14: Az M1-es autópályán korábban baleset történt Tatabánya és az M0-ás között az ott kiépített terelésben a főváros felé, a 24-es kilométernél. Megszűnt a forgalomkorlátozás, de Óbaroknál, illetve a határ felé vezető oldalon Biatorbágynál még mindig több kilométeres a torlódás, ez utóbbi kocsisor egyébként az M0-ásra is visszaér, érdemes lehet az 1-es főút felé kerülni. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci útnál a külső sáv baleset miatt nem használható, itt is számítsanak torlódása már a Lehel utcától, a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé pedig a villamospálya karbantartása miatt van kisebb fennakadás. A vonalban a MÁV Info ügyeletese, Bogáti Bence, nálatok mi újság, jó reggelt!
15: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jó híreim vannak, zavartalan a reggeli vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. Mától augusztus 19-ig pótlóbuszra kell szállni az S21-es vonatok utasainak, de pótlóbusz jár a H5-ös és a H6-os hév helyett is egy-egy szakaszon. A hőség miatt kérjük utasainkat, hogy elegendő mennyiségű ivóvízzel induljanak útnak a kiürült palackok, utántölthetők állomásainkon és a buszpályaudvarokon, ahol összesen több mint 300 ivókút áll rendelkezésre. Napközben a nagyobb állomásokon vízosztással is készülünk. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel! A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: főszerepben a főszereplő Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Most képzeld el, a rendőrség úgy feldobódott, most folyton, most kezdődik a viszkisnek a pere, azt is elfogták. Már másodszor. Azt mondják, három a magyar igazság, úgyhogy még azért ezzel válik. Szóval valami irgalmatlan, és azt mondja a szóvivő, figyeld, idézem ezt is. Ebben a rendőrautóban meg csak egy rendőr ült. Na, ez is csúsztatás, ne. Egy igen tapasztalt 20 éves rendőr ült benne. Meg a 19 éves rendőrnő, annak nem láttuk a fejét. Talán a tűzházba lebukott. Kereste az Uverhart. Vagy a Sonda Ipsoszt az. És a Sonda Ips ott volt. És igaz, hogy a viszkis megsérült? Ne, ez csúsztatás. Ne, annyira vigyáztunk, hogy a viszkis ne sérüljön meg, hogy még magunkra se lőttünk rá. Pedig ez rendőrségi belkeken belül nagyon ritka az ilyen. Nagyon ritka. A rendőrnő az megsérült. Hogyan? A nyelvit becsípte a cipzár. Az volt.

0: hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Judittal játszunk ma hablagyot. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Micsoda menet zaj? Hallasz azért, Judit?
3: Hallak,
1: akkor
3: igen,
1: jó.
3: Igen.
2: Mennyire vagy messze tőlük? Elkezdünk kiabálni, olyan vicces automatikusan, ilyenkor az ember ezt csinálja. Szóval, ha merre jársz, Judit?
3: Hát én most Székesfehérvár fele tartok dolgozni.
1: Azt mondom, hogy a Ryanair gépén repülsz és kiszippantottak az ablakon.
2: Figyelj, és Budapestről jársz Székesfehérvárra dolgozni? Az M7-esen?
3: Nem, a 62-esen.
2: Aha, jó, oké. Okay. Mennyit mész egyébként naponta? Milyen távot kell megtenned, hogy bejuss a munkahelyedre?
3: Hát 40-45 perc.
2: Azért az kemény, hogy valaki, mert hogy tudod, Amerikában tök normális, hogy valaki 2 órákat utazik a munkahelyére, de nálunk, ha már valaki ezt mondja, 45 perc, hú, az már nagyon soknak tűnik.
3: Az az igazság, hogy totál dezsavűn van, mert tavaly körülbelül ugyanilyenkor játszottam veletek, és
2: ne.
3: Ugyanerre
2: beszélgettünk. Ne már! Időt ugrottunk, Judit!
1: Tavaly megfejtetted?
3: Igen, igen. A Gesti Sixtire lesz egy terv, és az nagyon...
2: Gesti Sixtire? Aha!
1: Mikre emlékszel? Hát figyelj, legyen ez egy szép hagyomány, jó, hogy megfejted. Figyelj!

0: Lucám, neked van tippet? Ez gyönyörű.
1: Nem tudtam, hogy Luca mosolyog, vagy inkább kineveti.
2: Igen.
1: A...
2: Gyönyörű, ez a gyönyörű. Oké. Okay.
1: Judit?
3: De egyébként teljesen felismerhető annak, aki ismeri a dalt, ez a Macskákból az Éjfél című dal, vagy Memória dalok címe.
1: És meg tudod mondani, hogy ki énekelte eredetileg?
3: Eredetileg Barbara szerintem.
0: Igen, nagyon ügyes vagy.
1: Magyarul meg Almás Éva, azt hiszem.
0: Gratulálunk! Ja. Tiéd a páros belépő Rúzsa Magdi augusztus 9-i koncertjére a Budapest Parkban. Két fő részére szóló belépő augusztus 29-ére Szikora Róbert és az Ergo koncertre a Margit Szigeti Színházió voltából, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval gratulálunk!
3: Köszönöm!
1: Mi is köszönjük! Szia! Szép napot!
0: Hello!
4: Sziasztok! Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. A Big George bemutatja. Van egy hely Budán, ahol reggel az erdő illata ébreszt, és mégis percek alatt a belvárosban vagy. Idén költözhető prémium új lakások a 12. kerületben az Árnyas úton. Már 2.400.000 forint per négyzetméter ártól. Árnyas Villa Suites. Ismernek személyesen? Látogass el a helyszíni bemutató lakásunkba. Előre egyeztetett időpontban várunk. További részletek biggeorge.hu. Ha új lakás, akkor Big George.
2: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspar.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfők eddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
2: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
3: Pihensz, Anna?
4: Igen, pihenek és álmodozom.
3: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
4: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Grass burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
3: Már megint felújítunk?
4: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
5: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Tanácskozásra hívták a pártok frakcióvezetőit az energiahelyzet miatt. Szóba került, de elvetették a sziget korlátozását. A vasas emberhátrányban is kitartott a Fradi ellen. Molnár Róbert vagyok. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőjét is meghívta, közölte a Sándor Palota. A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel. Mindezekre tekintettel Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatáskörében eljárva sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a kormány által eddig megtett és a tervezett további intézkedésekről, közölte a Sándor Palota. A folyadékpótlás fontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a hőségben az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix, akit Köböl Anita kormány szóvivő kérdezett a témában, azt mondta, napi minimum 2,5 liter vízfogyasztása javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél is többre van szüksége. A legtöbb ember nem érzi a szomjúságot, ennek ellenére gondosan figyelni kell arra, hogy megígyják a megfelelő mennyiségű vizet, különben kiszáradhatnak, tette hozzá. A Fidesz képviselője felvetette a sziget korlátozását, a szervezők szerint nem lesz gond. Hegedűs Barbara arra utalt, hogy Magyar Péter miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy bánjon még tudatosabban a villamos energiával 17 és 22 óra között. Közben a sziget szervezői arról adtak ki közleményt, hogy a fesztivál nem veszélyezteti az ország energiaellátását, és a rendezvény zavartalan lebonyolítása garantált. A sziget olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését. Emlékeztetni kell magunkat, hogy mi a feladatunk, olyan jelent, olyan jövőt és olyan társadalmat építeni a következő nemzedéknek, amely soha nem felejti el a holokauszt tragédiáját és azt az utat, amely oda vezetett, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Porrajmos áldozatai és üldözöttjei emlékére szervezett vasárnapi megemlékezésen Budapesten. Tar Zoltán a Roma holokauszt emléknapján a holokauszt emlékközpontban tartott rendezvényen arról beszélt, hogy a több millió gyilkolt és meg annyi rettegve, bújtatva élő fiatal, idős, csecsemő, zsidó, roma ember szenvedése és felesleges halála olyan seb a világ testén, amely soha nem fog beforni, és amelynek fájdalma meghatározza az érintett családok, közösségek identitását generációról generációra öröklődő terheit. A Vasas a hajrában emberhátrányban játszva gól nélküli döntetlent ért el vasárnap a Ferencváros vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójában. A Magyar Kupa győztes FTC legutóbb januárban kapott ki hazai pályán az NB1-ben, de a 6 mérkőzéses győzelmi sorozata megszakadt a döntetlennel. A Vasas 3,5 év után játszott újra élvonalbeli bajnokit a Grupa Arénában, és sorozatban a harmadik döntetlent ért el a zöldfehérek otthonában. Folytatódik a nagy meleg, napos idő várható általában kevés gomoly felhűvel, egy-egy zápor esetleg zivatar kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul.
8: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
9: Az M1-es autópályán Budapest felé korábban baleset történt, Tatabánya és az M0-ás között a terelés átterelt belső sávjában a 24-es kilométernél. Megszűnt már a forgalomkorlátozás, de akkor a torlódás alakult ki, hogy az bizony csak lassan oszlik, és egyébként nem csak a főváros felé, hanem az ellenkező irányban is jelentősen lelassult a haladás. A 16. kerületben a Veres Péter úton az Imre utcánál tűzoltók dolgoznak éppen, ezért van sávzárás, míg a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Hős utca után baleset nehezíti a közlekedést. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci útnál a külső sáv van zárva, helyszínelés zajlik. A Váci útról a Róbert Károly körút a kanyarodó sávban pedig szintén korlátozásra kell emiatt számítani, valamint torlódása a Róbert Károly körúton a Lehel utcától. A Könyves Kálmán körúton a villamospálya karbantartása miatt a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávzárás van, a Mester utca után pedig sávelhúzás, legyenek óvatosak és segítsék egymás haladását. Közben erősödik a forgalom az M3-as bevezetőjén, a Közraktár utcában befelé, a Rákóczi úton a Blahánál, illetve a Váci úton befelé a Megyeri útnál, továbbá zsúfolt már a Budaörsi út befelé, és a Budai alsórakpart a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
9: Mihály Filuca és Pordán Petra nevében is jó reggelt kíván, Sovogyi Zoltán.
10: Jó reggelt kívánunk. Meddig mennének el egy fiatalosabb külsőért, Luca, te?
11: Hát amúgy én nem zárkózom el az ilyen
10: dolgokkal. Nem zárkózol el, oké? Írhatnak SMS 06 30 30 30 95 8.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:09 előtt 1 perccel. Jó reggelt!
2: Lucán, mennyire szereted a dél-koreai szépészeti termékeket?
3: Szerintem nagyon érdekesek, nagyon gyönyörű bőrük van a dél-koreai lányoknak, úgyhogy mindig kíváncsi vagyok az újdonságokra, de amiről most fogunk beszélni, arról eddig nem hallottam.
2: No, hát amiről most fogunk beszélni, az egy olyan ránckezelés, amely elhunyt donorok bőrszövetéből előállított, speciálisan feldolgozott anyagot használ. Ez egy kicsit rosszul hangzik,
1: úgyhogy...
3: Kicsit, hát,
2: nagyon rosszul.
1: Na, szeretnéd a kedvetekben járni, éppen ezért a kitűnő plasztikai sebészt, dr. Kárász Tamás.
2: Köszi,
4: jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat is.
2: Figyelj csak, Tamás, ezt ugye holttest kollagénként apostrofálják a sajtóban, ez így megállja a helyét?
4: Lényegileg igen. Én konkrétan ezt a terméket nem ismerem, de azért ez nem egy túl új dolog, hogy holttestekből, elhunyt emberekből kivesznek dolgokat, és azt utána újra hasznosítjuk.
1: Persze, na jó, tehát, hát amikor az életünkről van szó, és a szívünkről,
2: az oké. Okay. Igen, vagy máj, vagy vesetranszplantáció.
4: Az más, nem teljesen, mert akkor nyilván még egy élő szövetet veszünk, és átültetjük vérrelátással mindennel együtt, aha, de ez is, hogy egy teljesen halott szövetet, igazából azt kell tudni ezekről a termékekről, hogy ott a sejteket elpusztítják benne, meg eleve halott emberben nem is élő sejtek voltak benne, és végül is egy vázat ültetünk át. Ennek a leggyakoribb mai modern felhasználása az a csont. Uh-huh. És a plasztikai sebészetben, főleg az én területem, orrplasztika, ott használjuk talán a legtöbbet ezt most. Nagyon gyakori, hogy most már nagyon sokszor operálunk orrokat újra, mert nagyon régi az orrplasztika története, és most ez nagy divat, hogy orrokat újra operálunk, és ott kell nekünk elég sok anyag, és az például bordapolcot használunk alapvetően, de ha valaki nem akarja a saját bordapolcát kivetetni, vagy például van olyan, hogy bizonyos kor után, ezt nem tudják sokan, de a saját bordapolcaink elcsontosodnak, egyszerűen nem tudjuk használni, mert a csont egyébként az a hátrány ezeknek a hullákból kivett szöveteknek, hogy nagyon sokszor felszívódnak, és igazából ez csak egy váz, uh-huh, hogy a szervezet beleépítse a saját dolgait, de utána eltűnik igazából. De a csontnál nekünk fontosabb, illetve az orrnál fontosabb, hogy ott is maradjon, uh-huh, és az orrunk úgy nézzen ki 10 év múlva, és nem csak a műtőtön egy fél évvel, uh-huh, és ott nem, ott ezért ez a csont helyett bordaporcot használunk, de szintén hullákból kivett bordaporc is lehet, vagy a sajátunk.
2: Én ezt nem is tudtam. Uh-huh. Ez nagyon komolyan hangzik.
4: Igen. Igen, ez egy elég gyakori dolog. Vannak, azt se tudják az emberek, de vannak ilyen csontbankok, és innen lehet vásárolni ilyen készítményeket. Wow. Teljesen hivatalos, ennek van egy nagyon bonyolult, vagy relatíve bonyolult és nagyon szabályozott eljárás. Ez általában sugárral szednek ki minden sejtes, meg élőszövetet, meg DNS-t, meg mindent. Uh-huh. Mert ugyebár, hogyha egy másik szervezetből átrakunk, egy élő emberbe szöveteket, hát az immunreakciót okozhatna, és hogyha sejtes, vagy DNS, vagy bármilyen antigének vannak rajta, ezeket el kell pusztítani, és végül is ez egy kollagénváz, vagy egy csontváz, amit átrakunk. Ez egy másik nagy divat, most az amerikai dolog, az egy allokrénnek nevezett anyag, ami szintén így, az például zsírból van, donor, tehát hulla zsírból, és ezzel végeznek, mivel például itt a popsi töltés, ez nagyon nagy divat most, és főleg a vékony nőknek van rá szükségük, akinek nincs saját zsírjuk. Alapvetően a lényeg, ezt tudni kell a hallgatóknak is, hogy a legjobb anyagunk mindig a saját anyagunk. Igen, ugye, igen. Hogyha van, tudunk saját anyagot venni, például zsírból is, ahhoz, hogy más területeket nagyobbítsunk, akkor nyilván mindig ez a legmegbízhatóbb, legbiztonságosabb anyag. Tehát például vékony hölgyeknél jellemzőbb az, hogy szükség van például ilyenre, popsi, vagy akár ma már ezt használjuk megnövelésnél is, de hogy nekik pont nincs.
1: De itt olyankor például nincsen olyan, hogy ikertesoknál az egyik fogyni szeretne, a másik pedig nagyobb popsit.
2: Az egy ideális állapot,
1: túl
2: igen.
1: Túl van, érted, mindenki jól jár. Olyat lehet, hogy az...
4: Egy petélyű ikreknél, igen, annál ott viszonylag könnyen megy az immunitás miatt, uh-huh, de amint már nem egy petélyűek, náluk is valószínűleg ki fogja lökni a szervezet az, és nagyon erős immunszupresszív szereket kell szedni, például egy vese átültetésnél is, uh-huh, aminek nyilván, amikor az életünk a tét, hogy működjön a vesénk vagy a májunk, akkor nyilvánvalóan ezeket az erős immunszupresszív szereknek nagyon sok mellékhatása van, azért azt el lehet viselni, vagy vagy lehet mérlegelni, nyilván az élet sokkal fontosabb ennél, de egy szépészeti beavatkozásnál nyilván nem fogunk adni ennyire erős, durva gyógyszereket, azért, hogy például egy másik emberből származó, ezt hajnál szokták mindig mondani, hogy nem lehet a másik ember haját beültetni, az sem lehet szintén pont ezért, tehát ki fogja lökni a szervezet, ha nem használunk ilyen nagyon erős immunrendszert elnyomó gyógyszereket.
2: Tamás, nagyon szépen köszönjük!
1: További jó munkát!
2: Köszönjük szépen! Köszönjük!
4: Doktor, szép napot!
1: Dr. Kárász Szemes plasztikai sebészt hallottuk, szervusz!
2: Értem én, hogy ezeket lecsupaszítják, meg megtisztítják, de azért olyan fura volna, nem? Hogyha más valakinek az anyagát belinfecskendeznék,
3: fura gondolat, igen. Elképesztően fura, de hajra például én pont reflektálni akartam, mert apukámnak volt hajbeültetése már, és neki például nem sikerült, hogy tök fura, hogy kinél sikerül, meg kinek nem működik ez a dolog, mert ez is nagyon emberfüggő.
2: Nála mi volt a gond? Kirakta a szervezettel?
3: Egyszerűen nem nőtt annyi haja, amennyit amúgy ígértek neki, de az is durva, hogy a saját hajadból szednek ki, és másét nem tudjuk berakni, tehát ha már teljesen kopasz, akkor már offos.
2: Ott már igen. Mi az, amit bevállalnál, Luca? Szépészeti beavatkozás.
3: Hát ugye még nem vagyok abban a korban, hogy éppen ezen kell nagyon erősen gondolkozom, de én egyáltalán nem zárkózom el ezektől, és én úgy gondolom, hogy ha az ember megteheti, és valamilyen szeretne változtatni, ezzel semmi gond nincs, és mindenkinek a saját döntése és dolga, hogy hogyan szeretne fiatalabb, vagy esetleg másképp kinézni.
2: Zoli, te mi az, amit bevállalnál?
1: Nem gondolkodtam még ezen, nekem meg az sincs baj, igazából azt akartam csak mondani, ha valaki nem szeretne változtatni.
2: Ja, persze. Ja, persze. Oké, de neked tök sok hajad van, és most el tudod azt képzelni, hogy mondjuk, ha kopaszodnál, akkor bevállalnád mondjuk a hajbeültetést?
1: Akkor letollám szerintem rövidre. Nem,
2: igen?
1: Nem. Ahogy így nézem, hogy olyan, mintha egy varrógépet dugdosnának a fejedbe, nem vágyom rá, azt hiszem.
2: Fájdalmas lett, az biztos.
1: De nem tudom magam beleképzelni mások helyébe, úgyhogy nem akarok állást foglalni.
2: 0-30-30-30-95-8, ez a számunk, nyugodtan írjanak ezzel kapcsolatban.
5: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7:30. Akartam kérdezni az előbb, hogy ti mit szóltok a Brian Johnsonhoz. Ugye ő az a multicsilliárdos, aki a saját fia vérével, meg plazmájával döfködte magát így az elmúlt években a longevity jegyében. Ugye ez a hosszú, fiatalos élet, hogy ő nem fog megöregedni, meg nem tudom micsoda. És akkor ehhez képest most ugye előrukkolt vele a közelmúltban, hogy autoimmun gyomorhurutja van. Nem áll jól a szénája.
2: Nagyon nem áll jól, és ráadásul én azt nem értem, hogyha ő naponta 111 tablettát szedett, ugye, hogy fiatalon tartsa magát, meg volt egy komplett orvosi tím, aki azért dolgozott, hogy ő jól legyen, akkor vajon ez genetika, és amúgy is kijött volna neki ez a gyomorhurut szerintetek, vagy ez annak köszönhető, hogy ő mindent megtett azért, hogy fiatal legyen, még ugye a saját gyereke vérét is felhasználta, és aztán ennek ellenére sem sikerült, tehát ez egy szép arcú csapás.
3: Hát én orvos még nem vagyok, de nem tudom, hogy miért történt. Tehát ez szerintem amúgy biztos genetikus, mert rengetegen élnek nagyon egészséges. Sem mondjuk ennyire durván azért lehet, hogy ez ráteszett a ló túloldalára, de hiába, mert vannak olyan betegségek, amik egyszerűen bármennyire is jól étkezel, és eleget alszol, és mozogsz, elkerülhetetlenek.
2: Zoli?
1: Nem tudom, én ehhez sem értek, én csak azt gondolom, hogy a biológiát azt nem lehet meghazudtolni. Tehát, hogy sok mindennel lehet próbálkozni, de az időt meg a szervezetedet azt nem tud becsapni.
2: Igen, mondjuk ebben igazad van. 0-30-30-30-95-8, ide jöhetnek az üzenetek, hogy mi az, amit megtennének. Hogyha lenne rá lehetőségük, képzeljék el, hogy végtelen pénz van, és mondjuk változtatnának-e magukon valamit.
1: Én akkor is maximum még igényesebb kajákat vennék.
2: Aha, igen, én is.
1: Tehát arra, nem dolgozik, többet járnék edzeni.
2: Igen, és sok kajákra költenék
1: több pénzt. Többet utaznék, pihengetnék, csilleznék, és az biztos jó tenne.
2: Kitisztítaná az elmét, az biztos.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására? Múltból épített jövő. A koncertsó színpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
2: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barac kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
3: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
4: Ez a dal ismerős, ugye?
5: Ha én rózsa volnék.
4: Na és ez?
5: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
4: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
6: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
7: A Big George bemutatja. Van egy hely Budán, ahol reggel az erdő illata ébreszt, és mégis percek alatt a belvárosban vagy. Idén költözhető prémium új lakások a 12. kerületben az Árnyas úton. Már 2.400.000 forint per négyzetméter ártól. Árnyas Villa Suites. Ismernek személyesen? Látogass el a helyszíni bemutató lakásunkba. Előre egyeztetett időpontban várunk. További részletek. BigGeorge.hu. Ha új lakás, akkor Big George.
8: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kel. www.goldenlake.hu.
9: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kisősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Csapadék érkezhet a Duna vízgyűjtő területére, pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémák hírére, látogatókat sem fogad a Paksi atomerőmű. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az eddigi legkisebb vízállást mérték tegnap a Dunán 13 cm, az elkövetkező napokban pedig további kisebb mértékű apadás várható. Az időjárás előrejelzések szerint vízgyűjtő területein a hét második felében várható számottevő csapadék, de napokba telik, még az Magyarország területére ér. Tájékoztatta a Népszavát Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Igaz, tette hozzá, hogy ezek csak prognózisok. Vízmércéket a helyi viszonyítási szintek alapján a 19. század második felében állapítottak meg. A nulla mértékű vízszintet valamivel a legkisebb vízállás alatt állapították meg. Országszerte pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémákról érkező hírek miatt, írta meg az Economics. Az egyenlő.hu szakszervezeti oldal vezető Bubenko Csaba alapnak elmondta, hogy a hétvégi bevásárlások során a kisboltokban és a nagyobb áruházakban egyaránt feltűnően sok ásványvíz került a kosarakba. Bár a kánikulában rendszerint nő a palackozott víz, az üdítők és a sörök forgalma, ezúttal többen minden elérhető kiszerelésből nagyobb mennyiséget vásároltak. Egyes vevők a pénztár városoknak azt mondták, attól tartanak, hogy a következő napokban náluk is megszűnhet a vezetékes vízellátás. A Paksi Atomerőmű látogatóközpontja a mai naptól egy teljes hétig nem fogad látogatókat. A zárás egészen augusztus 9-éig tart. A döntés oka, hogy a blokkok leállítása miatt az erőműnek energiatakarékossági okból átmenetileg szüneteltetnie kell a biztonságos üzemvitelhez nem kapcsolódó tevékenységet. Olvasható az Atomerőmű hivatalos honlapján vasárnap kiadott közleményben. A központ újranyitásáról az Atomerőmű weboldalán és Facebook oldalán adnak majd tájékoztatást. A létesítmény közvetlenül egy kéthetes, július 20-ától augusztus 2-ig tartó karbantartási szünet után nem nyit ki, így a látogatók fogadása legalább 3 hétre leállt. Még nem enyhít szorításából a perzselő hőség, sőt, tovább fokozódik a kánikula. A hét közepén érhetjük el a csúcspontot, amikor helyenként akár 42 fokig is forrósodhat a levegő. Szombattól viszont már némi enyhülés jön, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. A zivatar veszély miatt Pest, Borsodabói Zemplén, Fehérheves és Nógrád megyére elsőfokú citromsárga figyelmeztetést adtak ki. A hőség miatt szinte az egész országra harmadfokú piros figyelmeztetés van érvényben. Csupán Nógrád, Borsodabaúj Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben mérsékelték a figyelmeztetést másodfokúra.
12: Robi, nagyon szépen köszönjük, ma marad a forróság, a napsütés mellett azért záporok, zivatarok előfordulhatnak, sajnos nem tudom azt mondani, hogy hűsítőek lesznek ezek a záporok, zivatarok, de legalább ha jön csapadék, az szuper volna. 28 fokos már most a reggelünk, délutára pedig 37-38 fokot ígérhetek.
13: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
14: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán továbbra is igen erős a forgalom a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben, főleg a külső sávban. Reggel ugye ráadásul volt egy balesetünk, igaz, az az átterelt belső sávban történt. Ennek utóhatása egy picit egyébként még mindig érzékelhető, legyenek türelmesek, főleg a főváros felé. A Helsinki úton befelé szintén baleset történt a Nagy Sándor József utca után a külső sávban, de a második kerületben a Nagyrét utcában a Nagykovácsi útnál is baleset lassít most a haladást. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci útnál nem használható a külső sáv, helyszínelés zajlik. A Váci útról a Róbert Károly körút a kanyarodó sáv is csak nehezen használható. Számítsanak torlódásra a Róbert Károly körúton már a Lehel utcától. A 16. kerületben a Veres Péter úton az Imre utcánál tűzoltók dolgoznak, őket kell kerülgetni. A Könyves Kálmán körúton pedig a villamos pályát, mert hogy zajlik a karbantartás, a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávzárással, a Mester utca után pedig sáv elhúzással, ez is kicsit megfogja a forgalmat. A Könyves Kálmán körúton már a Kőbányai úttól lassabb a haladás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: aranya. Schlager
1: reggel. Pontosan 3:49, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ugye beszélgettünk Brian Johnsonról, arról a milliárdosról, aki a saját fiának a vérét is felhasználta, csak hogy örökké fiatal maradhasson. És ezzel kapcsolatban Marci, az állatorvosunk, egy érdekes észrevételt tesz. Szia, jó reggelt!
2: Hello, Marci!
3: Hello! Hello. Mindenkinek jó reggelt!
1: Mert ugye arról is beszéltünk, hogy ő beteg lett, méghozzá autoimmun beteg, és azt mondod, hogy lehet összefüggés a fia vére és e között. Miért?
3: Szinte 100%. Tudnivik, az autoimmun betegség az azt jelenti, hogy a saját fehérjeim ellen termellek ellenanyagot. Tehát igen, és akkor valószínű, ugye hát a fiának
1: a fehérjét
3: megkapta, és ez majdnem ugyanaz, mint az övé, de lehet, hogy még annyira ugyanaz, és akkor tulajdonképpen így alakul ki ez az egész.
1: Tehát hogy nem tudta a szervezete befogadni.
3: Nem tudja a szervezet, illetve idegenként ismeri fel. Azt hiszi, hogy idegen, és hát valamennyire biztos idegen is volt, mert ugye senkinek nem 100% ugyanaz a genetikai állománya, mint ugye...
1: De Marcsikán, bocsáss meg, figyelj, 20 fős tím dolgozott, orvosi tím azon, hogy ő jól legyen. Ők ezt nem tudták felmérni, hogyha ezt csinálják folyamatosan, hogy a fiának kapja meg a vérplazmáját, akkor ebből gond is lehet? Tehát itt nem volt egy olyan orvos, mint te, aki ezt így látja, hogy...
3: Hát igen, gondolták azt gondolták, hogy mivel hogy a saját fia...
1: Azért itt nem lesz gond. Hát figyelj, hallottunk arról, hogy Amerikában nem mindenki a saját gyerekét neveli, lehet, hogy igazából nem is a saját fia, és ez lehetett a gond.
3: Hát ugye van egy édesanyja is annak a gyereknek.
1: Hát igen.
3: És ugye dupla kromoszoma, tehát az egyik az apai kromoszoma, a másik meg az anyai kromoszoma.
2: Hát már az az apa, aki az apa, hát és nem a tűzoltó vagy a postás.
1: Így, pontosan. Köszi, Marci.
2: Bocs, csak mondd. Csak hogy nálad hol a határ, hogy mi az, amit megtennél azért, hogy minden szép legyen és jó.
3: Gondoltam, hogy a ráncaimat megszüntetem, de azt meg nem az, hogy én ilyen merev, ilyen lárvarcom.
1: De várjál, Marcikám, nem biztos, hogy lárvarcod lesz. Csak ezt hiszik az emberek, tudod, azért vannak olyan,
4: így van.
1: Mindenkire azt mondják, hogy lárvarcod, de nem mindenki lesz lárvarcod. Nézd meg a J-Lo-t.
3: Nem. És akkor, de aranyos volt egyszer az egyik betegem, mondja, hogy mondom, az a ráncaim, azt mondja, én, te fáj, mondom, nem. Na hát akkor...
2: Megdolgozott.
1: Így van, pontosan.
2: Köszi, Marci.
1: Szia, Marci. Hello.
3: Sziasztok.
2: Engedjetek meg egy SMS üzenetet. Bocs, szó szerint idézném. Mindig jó cicijeim voltak, most már a gravitációsokat rontott, de akkor se csináltatnám meg. Szépen szeretnék eredetiben megöregedni és egészségben, ezt írta Évi. És akkor most ti is valljatok szint, hogy nálatok egyébként akkor hol van a határ?
1: Hát figyelj, nekem ugye, én arról már beszéltem, hogy nekem volt mellplasztikám, mert hogy ugye nekem is kicsi volt, és engem zavart. Tehát én azt gondolom, hogy az orromat nem merném megműtetni, mert az arc karakteremet megváltoztatja, bármennyire is nagy krumpli, de az ilyen apróbb szépészeti beavatkozásokkal nekem nincsen gond.
4: Egyáltalán nincsen krumpli arra, csak szeretném jelezni, hogy nagyon túlzó.
1: Fiam, nevetek, túlzó. Akkor olyan, mint a boxolóknak, nézd.
4: De mindenkinek szélesebb az orra, amikor nevet.
2: Hát azért a tiéd az nem.
1: A tiéd az nagyon picike.
4: Nagyon kedvesek vagytok, köszönöm. Nem tudom, amúgy én, ahogy majd megyünk előre az időbe, biztosan
1: elkezdek.
4: Hogy... Meglátom, persze, itt nem akarok előre tervezni semmit, de én egyáltalán nem gondolom azt, hogy ez egy rossz dolog lenne, sőt, az se rossz dolog, hogyha valaki teljesen természetesen akar megöregedni, meg tök szép dolog. Lehet, hogy én nem ezt az utat fogom választani, de ezt majd
1: mindenki
4: az idő eldönti.
1: Mindenki csinálja azt, aminek jó, és ennyi. Szerintem legyen így.
2: Ez a legfőbb szabály.
1: Így.
2: Spice Girls, Wannabe akkor már. Yeah!

0: Ez a sláger reggel 8:51-kor, Mihály Filucához fordulik ismét. A Dracula terápiáról bizonyára hallottál már.
1: Hallottam már,
0: amikor ugye leveszik a véret, centrifugálják, nem tudom, mit csinálják fel, és visszafecskendezik, és ez megfiatalít. Na, de a mi Dracula terápiánkról még biztos nem hallottál, ami szintén segít fiatalon tartani magunkat, mert hogy ez nem más, mint a Hollywood Vampires koncertje, amire szeretnénk meghívni a mi kedves hallgatóinkat.
1: És ez egy olyan rock élmény, ami szerintem egy életre szóló lesz, az biztos. Először is azért, mert nem csak a budapesti koncerten vehetem részt, az, aki megnyeri az egészet, hanem ki

0: Igen, jó. Joe Perry, ő az Aerosmithnek egyébként.
1: Igen.
0: Jó, hát akkor, akkor megvagy.
2: Ja, és London? Megvagy.
1: London. Már egyszer jártam Londonban, nagyon tetszett, úgyhogy tök
2: jó. Mi volt a kedvenced?
1: Képzeld el, 30 fokba mentünk ki. Amikor 3 napig kim voltunk Bercivel, akkor tűzött a nap és 40 fok volt, úgyhogy sokkal jobb volt, mint gondoltam.
2: Tegnap láttam sokkoló fényképet, azt hiszem a Buckingham palota kertje látható konkrétan, hogy tök sárga ott is a fű, és valaki azt hitt a kép alá, hogyha ha ott belefér, hogy a királynál is kipusztult a fű, akkor itthon se akarjuk már ivóvízzel locsolni minden áron, csak hogy zölden tartsuk.
0: Ezt egyetértünk.
2: Majd visszazöldül, hogyha jön
0: össze a csapadék. Pontosan. No, hogyha szeretnének ott lenni, akkor tessék most elküldeni SMS-ben. Annyit csak, hogy Hollywood Vampires, és hamarosan valakit hívunk.
3: Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
2: Egy a hosszú utazásokhoz.
1: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
2: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
2: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet.

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
3: Pihensz, Anna?
4: Igen, pihenek és álmodozom.
3: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
4: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Gras burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
3: Már megint felújítunk?
4: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
1: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
6: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
7: Van megoldás!
6: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
7: www.hotelnautis.hu.
8: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
9: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
10: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
11: A Big George bemutatja. Van egy hely Budán, ahol reggel az erdő illata ébreszt, és mégis percek alatt a belvárosban vagy. Idén költözhető prémium új lakások a 12. kerületben az Árnyas úton. Már 2 400 000 forint per négyzetméter ártól. Árnyas Villa Suites. Ismernek személyesen? Látogass el a helyszíni bemutató lakásunkba. Előre egyeztetett időpontban várunk. További részletek. biggeorge.hu. Ha új lakás, akkor Big George.
1: Sláger FM. A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Ma leáll a Paksi atomerőmű, a miniszterelnök szerint jóval kevesebb energiát fogyaszt az ország, mint korábban. Megmentenék a gázolajjal mérgezett újbudai hársfát. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A Duna apadásától függően ma leáll a Paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbinája is, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arra utalt, hogy vasárnap hajnali 1:30-kor már leállították az utolsó előtti turbinát az atomerőműben, ahol 2000 megawatt helyett már csak 240 megawatt villamos energiát termelnek. Egy talán soha nem látott energiaválsággal, krízissel nézünk most szembe, borzasztóan nehéz örökséggel, olyan adatokkal, akár a Duna vízszint, akár a hőmérsékletet illetően, amire korábban soha nem volt példa, fogalmazott a miniszterelnök. Vasárnap este a csúcsidőszakban 5700 megawatt volt az ország terhelése a tervezett 6400 helyett, így 700 megawattal fogyasztottak kevesebbet a magyarok, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, ez a különbség több mint egy teljes paksi blokknyi teljesítmény, amelyet a magyar emberek egyetlen este alatt spóroltak meg. Kapitány István úgy fogalmazott, hogy a magyarok 1000 éves történelme annyiszor bizonyította már, hogy amikor baj van, akkor ez a nép összekapaszkodik. A miniszter a bejegyzésében megköszönte az embereknek ezt az összefogást, majd hozzátette, a neheze még hátra van, de az utóbbi napok már megmutatták, hogy Magyarország bármit kibír, ha együtt csinálja. A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázat növekedést. A blokk leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának rutin feladat. A tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik. Az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre, közölte Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs vezetője. A Duna alacsony vízállása miatt vasárnap hajnalban lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap este pedig arról beszélt, hogy a folyó apadásától függően még vasárnap vagy hétfőn leáll a Paksi Atomerőmű utolsó még üzemelő turbinája is. A tartós kánikula miatt több magyar városban díjmentes esti strandolást biztosítanak a helyi lakosoknak, jellemzően a lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával. A kedvezmény csak meghatározott időszakokban és a fürdők befogadó képességének határáig vehetők igénybe, számolt be a kedvezményes fürdési lehetőségekről a Termál Online. Budapesten közben átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be. Korlátozzák egyes szaunák és élményelemek működését, strandok zöld területeinek locsolását pedig heti 3 alkalomra csökkentik. Olvasható az energiahatékonysági intézkedésről szóló közlemény a Budapest gyógyfürdő oldalán. A hivatalos előrejelzések szerint augusztus 2-a és 6-a között tartós, rendkívül erős hőterhelésre kell számítani, és az éjszakák sem hoznak jelentős enyhülést. Gázolajjal és láncfűrésszel is megpróbáltak elpusztítani egy fát Új-Budán, most a megmentésén dolgoznak. Valaki lyukat fúrt az életerős hársfa törzsébe, majd gumicsövön gázolajat töltött bele. A hivatal szakemberei most megpróbálják megmenteni a 4,5 millió forint értékű hársfát, derült ki az RTL híradójából. Folytatódik a nagy meleg, napos idő várható általában kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor esetleg zivatar kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
7: Az M1-esen Budapest felé továbbra is igen erős a forgalom a Tatabánya és M0-ás közti terelésben, ahol korán reggel baleset is történt, talán most már kevésbé érződik ennek utóhatása. Főképp Bicske és Biatorbágy között lassult le egyébként a haladás, most már személyautóval ismét érdemes Budapest felé az átterelt belső sávot választani. Az M7-es autópályán Letenye felé a 70-es és 90-es kilométerek között a növényzetet gondozzák mozgó terelés mellett. Az aktuális munkaterületnél csak a külső sáv használható, jelenleg valahol Szabadbattyán környékén járnak, ott lassult le a haladás. Budapesten a Könyves-Kálmán körúton egy műszakhibás jármű vesztegel el a belső sávban a Rákóczi út felé az Üllői út előtt. A Helsinki úton befelé a Nagy Sándor József utca után a külső sávban baleset okoz fennakadást, és ugyancsak baleset nehezíti a közlekedést a második kerületben a Nagyrét utcában a Nagykovácsi útnál. A Könyves-Kálmán körúton a villamospálya karbantartása miatt a Rákóczi út felé a Mester utca előtt sávzárásra, utána pedig sávelhúzásra kell készülni. Legyenek türelmesek, jó utat!
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
7: Mihály Luca dobja fel a ma reggelünket.
14: Sziasztok mindenkinek!
15: És valaki még fel fogja dobni, vagy mi az övét, hogyha elküldi SMS-ben azt, hogy Hollywood Vampires, mert akkor esélye lesz a fődíjra, ami elég menő, épp az imént beszélgettünk róla.
7: Addig is, Sugar Babes, Hall in the Head 9 óra 6-kor. Sláger!

Ez a Sláger reggel. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black heart.

0: tisztára, mintha már Londonban lennénk. Szia, Kinga!
1: Jó reggelt!
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Hello!
2: Jó reggelt!
0: Hello!
1: Hogy vagy, Kinga?
2: Köszönöm, jó!
0: Már most. Figyelj, hová vezetne az első utad Londonban? Mi lenne az első dolog, amit ennél innál csinálnál?
2: Hát biztos egy jó angol reggelivel
1: kezdjük. Ah, ezt én is úgy szeretem. Luca, amikor ti kint voltatok, szeretted az angol reggelit?
3: Szerettem, de a kedvencem a Harry Potter múzeum volt, képzeljétek el, jó részt azért mentünk ki. Azt szerintem kihagyhatatlan, úgyhogy ezt meg kell ejteni.
0: Angol reggeli alatt miről beszélünk? Csak hogy mindenki számára világos legyen.
1: Ja, bocsánat, elnézést. Bab, kolbász, az mindenképpen van benne. És valahol tojást is szoktak beletenni, igen, meg valahol még szalonnát is.
0: Hát én kontinentális reggelit kértem, biztos, hogy biztos, csak mondom. Figyelj csak, és kivel fognál először kezet, ha szembe találkozzál Hollywood Vampires-szel? Melyiküket üdvözölnéd először? Johnny Deppet, Joe Perry-t?
1: Johnny Depp.
0: A nyakába borulnál, mi? Ott csüngenél rajta. Johnny, volt az adal.
1: Nagy rajongója vagy Johnny Deppnek?
2: Igen, igen.
1: Uh-huh. Jó. Mióta szereted őt?
2: Elég régóta. A Cry Baby-t láttátok?
1: Persze, imádtam, én is abban szerettem meg. Utána jött az Ollókezű Edward és a többi, úgyhogy abszolút értjük akkor a rajongásod. Felkészültél az első kérdésre?
2: Igen.
0: Okay. Melyik zenekar frontembere Steven Tyler, aki többször is fellépett a Hollywood Vampires vendégeként?
1: Elég menő.
2: Eros.
1: Tökéletes.
0: Persze, mert ugye hát a Joe Perry nyilván meghívta. Tehát, hogy...
1: Hát ez mondjuk nem volt olyan nehéz kérdés, igen, de talán a következő is menni fog, ha már Londonról van szó. Melyik híres londoni utcáról ismert az azonos című Beatles album borítója? Mindenki ott szokott sétálgatni.
0: Igen, tudod, azon az ebrán, ott négyen így be kell állni.
2: Igen.
0: És az a címe az albumnak, ami ennek az utcának a neve. Ott, ugye ott volt a stúdiójuk egyébként, ez a stúdió szomszédságában van.
2: Hát, lehet, hogy át kell adnom a lehetőséget. Bocsánat.
1: Semmi gond, van egy mentőövünk neked, egy mentőkérdésünk.
0: Jártál már Londonban?
2: Nem.
0: De filmekben biztos többször láttad a várost, meg hallottad is a várost. Egy hangot hallhatsz már is, és azt kéne megtippen, hogy Londonon belül vajon hol járunk.
4: Mind the gap.
2: Hát ez egy metró.
0: Igen! A metró, ugye a Mind the Gap, a vigyázz a résre, ami ott ugye az ajtó meg a peron között van.
1: Ja, ez az! Szuper. Gratulálunk, tiéd a páros belépő a szeptember 8-i Budapest Hollywood Vampires koncertre, és az esély a fődíjra egy életre szóló Hollywood Vampires rockélmény test közelből, azaz...
0: Ellátogathatsz Londonba, ugye augusztus 10-e és 13-a között, úgyhogy reméljük te is rájössz, hogy mindenki, aki jelentkezett a játékba, mert hogy aki elutazik Londonba, egyrészt ott lehet a turné próbán, aztán közös csoportképet is készíthet Johnny Deppel, meg Alice Cooper és Joe Perryvel, illetve van róluk most egy dokumentumfilm, amit premier előtt meg lehet tekinteni, aztán pedig prémium helyekről végig hallgatni és nézni a Hollywood Vampires londoni koncertjét augusztus 12-én az O2 arénában a Barracuda Touring jóvoltából.
1: Elég menő, gratulálunk!
2: Köszönöm.
0: Hogy meghatódott már most? Várjál, ez holnap derül ki, hogy ki az, aki utazhat, másod magával természetesen. Mára meg gratulálunk akkor.
1: Gratulálunk!
2: Nagyon szépen, köszönöm!
1: Szia!

0: Fél tíz lesz már 6 perc múlva. Mihály Luca ül itt velünk a stúdióban továbbra is.
1: Sziasztok! Luca, már egy videót kitettünk a Sláger FM Facebook és Insta oldalára azzal kapcsolatban, hogy mi inspirálja te az extravagáns öltözködésedet, illetve hogy viseled a kommenteket, de azért, amikor nagyon szétszednek, például amikor mondjuk elmész egy eseményre is, a bugyit pántja azt kilóg mondjuk a beginadrágodból, és utána elkezdenek folyamatosan ezzel froclizni, egyáltalán nem érint meg?
2: Nem, egyáltalán nem. Idegesítő néha, de úgy vagyok vele, hogy én nagyon jól érzem magam a bőrömben. Én így szeretnék öltözködni, és szoktam is mostanában ilyen divat videókat csinálni arról, hogy mi inspirál, és mely divattrendeket használom fel a 90-es, 2000-es évekből, hogy a saját ruhatáramba beillesszem, úgyhogy ezek valós dolgok, és ilyenek már voltak amúgy régen is.
0: Nagyon fontos szerintem, hogy külön válasszuk azt, amikor az ember színpadon lép fel, és azt, amikor egyébként a hétköznapokban jelenik meg, de hogy azért van olyan szituáció, bocsánat, azért mondtam, hogy így szoktál öltözködni, biztos valaki írja, hogy így szoktál vetközködni, de hogy van olyan, amikor egyébként mondjuk a hasad kevésbé látszik ki, tehát vannak olyan alkalmak, amikor el tudod képzelni, hogy úgy öltözöm föl.
2: Persze, nyilvánvalóan, de általában a hétköznapokban is szeretek extrán öltözködni. Nyilván vannak olyan különleges alkalmakra outfitjeim, mint például most a plázs, ahol felléptem, amit külön arra csináltunk, hogy nagyon extrém legyen, és ez egy fellépőruha egészen más, mint amiben az utcán az ember járkál, csak az emberek valamiért ezt így nem tudják feldolgozni, és nem tudom, hogy mi az oka ennek, de ez van.
0: Akkor fellépésen kívül van más is. Más outfit.
2: Ja, persze, hogy van más outfit.
1: Figyelj, most úgy jöttél, mint amikor én mondjuk ennyi idős voltam, mint te, én pont így öltözködtem, hogy kint volt a hasam, mert szép volt a hasam, szép kockás volt, és szerettem az ilyen bűnadrágokat. És amit mondtál, a 90-es években elfelejtjük, vagy azok a nagymamák mondjuk, akik a 90-es években már felnőtt nők, elfelejtik, hogy akkor bizony hordták ezt, hogy kint van a bugyinak a szegélye, és hogy ugye letolják a nadrágot. Hát az MC Hammer nadrág is, meg egyáltalán az összes többi, hát a Chris Cross volt, a két srác, a tesók, tudod, és akkor az ő nadrágjuk is ugye le volt tolva, tehát hogy ez amúgy már korábban létezett?
2: Igen, ez így van, és úgy gondolom, hogy nyilván én is változom, meg majd idővel lehet, hogy nekem se fog tetszeni, vagy valami más fog tetszeni, de per pillanat így érzem jól magam, és mindenkit arra próbálok buzdítani a videóimban is, és az összes megjelenésemmel, hogy legyenek önmaguk, és merjék felvenni, amit szeretnének, mert egyszer élünk, és nem másnak akarok élni, hanem magamnak.
1: Édesapád ugye színész. Amikor színházba mész, akkor oda kiöltözöl, vagy ott is szereted az ilyen lazább
2: öltözködés? Nem, persze, hát a színházban mindig illik kiöltözni. Nagyon szeretem a ruhákat, főleg amióta a Bercivel együtt vagyok, és a Dancing with the Stars-t megcsináltam.
1: Ja, igen.
2: Magas sarkúkat szoktam hordani, meg kis ruhákat, mini ruhákat, meg szoknyát, amit előtte amúgy egyáltalán nem hordtam, és inkább ilyen sportosan öltözködtem, de most ezekre is nagyon nyitott lettem, úgyhogy a nőies oldalamat kihozta belőlem a Berci.
1: És nemrégiben megosztottál egy történetet azzal kapcsolatban, hogy egy barátodnak pont az öltözködésből volt problémája egy szórakozó helyen. Mi történt pontosan?
2: Igen, sajnos. Elmentünk szórakozni egyik este három barátommal. Én voltam az egyik lánybarátnőm és egy fiú, és sajnos a fiú barátunkat elkezdték csesztetni. Igazából a biztonsági őrök, de nagyon csúnya szavakkal illették, és igazából ez már átment egy olyan fajta abúzív viselkedésbe, amit úgy gondolom, hogy 2026-ban már nem kellene, hogy megengedjünk magunknak, mert nem tudtak választ adni arra, hogy miért nem jöhet be, és azonnal elkezdték bántani a külseje miatt, és az egy dolog, hogyha van dress code, mert ha
0: pont
2: van dress code...
0: Pont ezt akartam kérdezni, nem volt valamilyen házi rend, vagy dress code, mert azt van, ahol például, ha már Amerikát emlegettétek, ami ugye mindig a liberalizmus és a szabadosságnak a fellegvára, ott is nagyon durván azért vannak olyan éttermek, vagy szórakozóhelyek, ahova azt mondják, hogy bocs, ebben az öltözékben, vagy ilyen cipőben akár nem léphetsz be.
2: Ez teljesen érthető, és amúgy nagyon szeretem, ha van dress code, akkor ahhoz képest öltözünk így fel, van. Viszont ezen a helyen nem volt, és sajnos nem tudtuk meg, hogy mi volt az oka, hogy az a nadrág az miért nem volt jó. Ez a baj, hogy hiába próbálsz intelligensen beszélgetést kezdeményezni egy emberrel, hogyha azonnal testi fenyítést kapsz, akkor azzal nem tudunk mit kezdeni.
1: Isten. Hát nagyon sajnáljuk, hogy ez történt vele.
2: Én is nagyon sajnálom, remélem, hogy ezután talán lesz egy kis változás, mert rengetegen reagáltak a videómra, amit erről készítettem online, úgyhogy remélem.
1: 0-30-30-30-95-8, érkezhetnek üzenetek akár ezzel kapcsolatban is.
0: Közben pedig a legnagyobb slágerek változatosan. Most CIA terep!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ma is marad a forróság, ám a napsütés mellett azért néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Most 28 fokos a reggelünk, délutára pedig 38 fokot ígérhetek.
2: Az M1-es autópályán Budapest felé továbbra is nagyon erős a forgalom, Tatabányától egészen az M0-ásig, ugye ez itt egy terelésben kell autózni legyenek, tehát türelmesek és figyelmesek. Az ellenkező irányban Hegyeshalom felé Biatorbegy és Bicske között most szintén kisebb sor alakult ki, főleg a külső sávban legyenek ott is figyelmesek nagyon. Az M7-esen Letenye felé a 70-es és 90-es kilométerek között gondozzák a növényzetet méghozzá mozgó terelés mellett, ami azt jelenti, hogy az aktuális munkaterületnél a külső sávot egy-egy szakasz zárva tartják, még mindig Szabadbattyán környékén járnak éppen. A 13. kerületben a Lehel utcában a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt, így már a Béketértől torlódásra kell számítani. Az Erzsébet körúton a Blahánál csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert javítják a csatornát. A Könyves-Kálmán körúton szintén villamospálya karbantartás zajlik a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt, ott is sávzárás van, a Mester utca után pedig sávelhúzás. Ott kérjük azért, hogy engedjék be azokat, akik hirtelen benézték, hogy melyik sávban szeretnének a híd felé haladni. Közben pedig erős a forgalom még mindig az M3-as bevezetőjén, a Közraktár utcában befelé, a Kerepesi és a Tököli úton befelé, valamint a Rákóczi úton és az Andrássy úton.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:10 lesz, már 5 perc múlva, vagyis Mihály Filuccal lassan 4 órája ül itt velünk, és azért azt el kell mondanom, hogy eddig még nem nagyon kardoskodott, hogy szeretne énekelni. Hogy van ez?
2: És tényleg, hogy lehet ez?
3: Oh my god, pedig nagyon jó érzés így visszahallani magam ebbe a kis fájhallgatóba. Nagyon jó.
2: Mi gondolod?
3: Yes, bármikor,
1: bármikor. Régen látok, hogy volt? Tehát, hogy amikor pici voltak, akkor kellett énekel, jöttek a rokonok vidékről, nem tudom, és akkor oda kiállítottak, hogy na, énekeljél, lányom.
3: Nem, egyáltalán nem. Régen, amikor jöttek, általában magamtól csináltam ezt. Tehát nem kellett mondani, én szerettem produkálni pont, magam mindig.
1: Pont ezt akartam hallani, hogy visszakérdezek, hogy akkor ma reggel miért nem?
3: Hát, mert nem kértetek. Nem kértetek.
2: Zoli, tessék.
1: Lucza, lehúzom a zenét.
2: De mi most...
3: Mindenkinek.
1: Ez mit nem? Ez mitni volt. Ez, nem?
3: Igen,
1: nem?
3: Olyan
1: igen,
3: volt. Olyan. Szeretek hajlítgatni.
1: Most Lucásat
3: kérni? Csak úgy
2: ez egy Krisztinás volt, nekem Krisztina.
1: Kedd, Matt.
3: Ennyi. Bocs.
1: Kifütyültük.
3: Bocs, pedig eddig tartottam magam nagyon.
2: De nagyon jó vagy, nagyon jó vagy. Lucám, figyelj, az oké, hogy gyerekkorodban apukád miatt ismerték meg, vagy titeket ismertek meg, amikor mentetek az utcán, de most ez fordult? Mert nemrégiben láttam egy nagyon cuki videót, ahol az Ethan Hawke és a lánya sétáltak, ugye a lánya szerepelt a Stranger Things-ben, az egyik legfontosabb karakter volt most ebben az évadban, az új évadban. És így azt hitte az apuka, hogy hozzámennek oda, tudod fotózkodni, és már mondta is, hogy persze, csak most a lányommal vagyok, és mondták, hogy én nem tudom, hogy ott maga kicsoda.
3: Igen, régen apa, az rengetegen oda mentek mindenki a jobban rosszban miatt, akkor én ilyen 6-7 éves láttam, vagy még kisebb, úgyhogy én ezt mindig úgy éltem meg, hogy ő az én apám, vele ne fotózkodjanak.
1: Féltékeny voltál?
3: Igen, nagyon féltékeny voltam, de apa hál' Istennek nem féltékeny, amióta 2022 óta így megismert az ország, amiatt mert énekelek, tök büszke rám, elég sokan jönnek oda, igen, de én mindig nagyon örülök,
1: hogyha találkozhatok. Sörétes puskával a kezében sétálgat, amikor az utcával mennek az utcán. Hogy...
3: Nem, apa nagyon kedves, nagyon kedves.
2: Egyébként nekem is annak tűnik.
3: Igen.
2: Lucám, most már azt mondtad, hogy a nagy koncerteken túl vagy, és most a dalok készítésé lesz a főszerep a nyár további részében.
3: Így van, így van. Még így is rengeteg koncertem van, de a nagyobbak már lementek, és nagyon örültem, mert most táncos produkciókkal pesdítettem fel a színpadi jelenlétemet. Ezt mindenképpen szeretném folytatni majd a kövi klippekben is, és a soron következő dalokban. Most azon vagyok, hogy minél több dalt írjak, és minél inkább inspirálódjak mindenből, ami az életemben történik. Valószínűleg majd ősszel vagy télen jön egy album, egy kisebb albumom, mert ilyen még sose volt nekem, úgyhogy ez most egy nagy falat, de nagyon várom már, és imádok alkotni, úgyhogy most pont ma este is lesz egy ilyen writing sessionom.
1: És figyelj csak, piaci alapon készítesz zenéket, tehát hogy a fejedben azon, hogy a fiatalok mit kajálnak manapság, vagy mondjuk eszedbe jut az is, hogy ó, hát, hogyha nagy én mit tudom, én éppen balladákat szeretnénk hallani tőlem, akkor neki is próbálik, de jó lenne a kedvében járni.
3: Nem, igyekszem nem azon gondolkozni állandóan, hogy kinek hogy járjak a kedvében. Az alapján csinálok zenét, hogy én mit hallgatnék szívesen, és nyilván így 22-3 évesen nekem is megvan a zenei ízlésem.
1: Mit hallgatsz szívesen?
3: Rengetegféle zsanrát hallgatok, nagyon szeretem a trap zenét, a hip-hop zenét, de ugyanúgy imádom a pop divákat és Bruno Marsot is, úgyhogy rengetegféle módon inspirálódok, és igyekszem mindig minél változatosabb zenét csinálni, de igyekszem nyilván a hallgatóságomat kielégíteni olyan szempontból, hogy olyan dalokat csináljak, amivel tudom, hogy ők is tudnak rezonálni.
2: Amikor te dalt készítesz, akkor neked csönd kell, és nyugalom, és elvonulsz mondjuk egy hétre, vagy teljesen jó, hogyha ricsaj van körülötted, ott a párod, és akkor közben ő körbe táncol, vagy hogy képzeljük el a Lucát, amikor alkot?
3: Nem, általában elvonulok mindig. Nem szeretem, hogyha túl sok stimulás van körülöttem ilyenkor is emberek, úgyhogy mindig általában elvonulok, vagy hazamegyek a régi gyerekszobámba, vagy otthon igazából bezárkózom egy szobába egyedül, és akkor mindig gondolkozom, és próbálok így mindenféle ötletet felhozni, de engem kifejezetten feszélyez, hogyha többen ott vannak, úgyhogy én szeretek egyedül alkotni.
2: Most, hogy boldog párkapcsolatban élsz, inkább a szerelem lesz a fő témája az új daloknak?
3: Hát egyértelműen nagyon sokat inspirálódom Berciből, ez szerintem elengedhetetlen és elkerülhetetlen az életembe, de mindenféle lesz. Igazából a következő albumot úgy szeretném megcsinálni, hogy egy kicsit visszatekintsen az utóbbi 4 évemre, azokra az élményeimre, amik formáltak, és most azzá tettek, aki éppen most vagyok ebben a pillanatban.
1: Ki vagy most éppen a pillanatban?
3: Mihály Filuca, énekesnő, aki éppen a Sláger FM-nek a rádiós műsorában volt, társműsorvezető.
2: Jó vagy, jól csinálod.
1: Na, egy kicsit még zsédázunk, és aztán még jövünk.

0: Sláger reggel.
1: Nem szeretek búcsúzkodni.
2: Nem, az én sem nagyon. Lucám, hogy érezted magad?
3: Nagyon jól éreztem magam, egyértelműen megérte négykor felkelni.
2: Na tényleg?
3: Igen, így van.
2: Ez jó.
4: Te négykor keltél?
3: Igen.
2: Oh. És tudod, mit szerettem benne? Hogy már megcinkelt, sajnos csak adáson kívül, amikor mondta, hogy nem tudok belépni a Facebookomba, mondta, hogy jó, vedd elő a jegyzetedet, hogy meg tud nézni a jelszavadat, mert ugye reggel erről beszélgettünk.
3: Magas labda volt.
2: Így van, hogy apukád, anyukád előveszi. Kislányom, nekem nincs olyan. Nekem van jelszókezelőm, csak az otthoni gépen, csak
3: jó
2: mondom.
3: Ja, értem,
2: jó, én ott
3: értem.
2: Szoktam megnézni, hogy elfelejtem
4: valamit. Hozzáteszem, az a sokra vagyunk itt bent, mert itt bent nem szokott tudni bejelentkezni.
3: Ja, értem.
4: Tőlem már ma reggel az SMS jelszavát kérte.
2: Nem tudom, mi történt a gépemmel, valami kis furmányosság volt itt, kérem szépen, a hétvégén, de minden esetre. Szóval, hogy legközelebb, ha jössz, akkor kérlek ezeket adásban nyugodtan cinkelj.
3: Jó, mindenképpen. Így lesz, megjegyzem.
4: Igen, szeretett a cinkelek adás. Igen, szeretett a cinkelek adásban.
2: Szeretem, igen.
3: Hát, ha ami bírod az ilyen fajta humort.
2: Igen, meg ami szeretetből történt,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el.
3: Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
5: Pihensz, Anna?
6: Igen, pihenek és álmodozom.
5: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
6: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Gres burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
5: Már megint felújítunk?
6: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
7: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.

0: ajándék. A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Sláger FM.
5: A reklám után.
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Kritikus szintre apadt a Duna Paksnál. Ma lejárnak a régi könyvformátumú személyigazolványok, és a Dunába menekült támadója elől egy férfi Budapesten. Már is jönnek a részletek. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Ma hajnalra mínusz 137 cm-re csökkent a Duna vízállás a Paksnál, ezért leállhat az atomerőmű utolsó működő turbinája is, írt az Economics. A korábban meghatározott biztonsági határérték mínusz 134 cm, amelyet a folyó már vasárnap délután elért. A teljesítményt fokozatosan csökkentik, majd leállítják a turbogenerátort és a hozzátartozó hűtővíz szivattyút. Az áramtermelés megszűnése után a biztonsági és hűtőrendszerek tovább működnek, mert a fűtőemlemek még hőt termelnek. Budapesten a tegnapi rekord alacsony 9 cm-ről, ma reggelre 11 cm-re emelkedett a vízszint. Ma érvényüket veszik a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Az érintettek új kártyaformátumú okmányt bármelyik kormányablakban igényelhetnek előzetes időpontfoglalás vagy anélkül. Az ügyintézéshez be kell mutatni a régi igazolványt, amelyet az új okmány átvételekor le kell adni. A 70 év felettiek számára a csere díjmentes. Akik egészségi állapotuk vagy mozgáskorlátozottságuk miatt nem tudnak személyesen megjelenni, mobil kormány ablakos ügyintézést kérhetnek. Ebben az esetben az igazolvány cseréjét akár az érintett otthonába, vagy a bentlakásos intézménybe is elvégezhetik. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjához, jelentette be Bóka János frakcióvezető. Indoklása szerint a következő időszakban olyan képviselőkre van szükség a parlamentben, akik jártasak az energia- és gazdaságpolitika területén. Bóka János Hortai Olivért és Palóc Andrét felkészült, jól kommunikáló, fiatal és dinamikus politikusnak nevezte, és közölte, hogy nagy várakozással tekint a közös munka elé. A frakcióvezető egyúttal megköszönte a távozó Jártó Péternek és Budai Gyulának az elmúlt években végzett parlamenti és politikai munkáját. Emberölés miatt nyomoz a rendőrség, miután egy fiatal férfi a Dunába menekült egy késsel fenyegetőző támadó elől Budapesten, közölte a BRFK. A rendőröket ma hajnalban riasztották a Gubacsi hídhoz, ahol két férfi veszekedett. Egyikük késsel fenyegetőzött, a másik pedig a folyóba ugrott. A rendőrök és a mentőegységek megkezdték a keresését. Testét hajnalban 5 óra 12 perckor találták meg. A feltételezett támadót később egy 20. kerületi lakásban elfogták és előállították. Elszámoltatása jelenleg is tart. Kidőlt fák és leszakadt ágak nehezítik a közlekedést Komárom-Esztergomvár megye több pontján a vihar miatt, írta az Ellenszél a katasztrófa védelem közlése alapján. A 13-os főúton Ete és Csép között egy fa egy kamion hátuljára zuhant, a Kocs és Mocsa közötti útszakaszon pedig egy személyautóra dőlt. Mocsán egy nagyméretű fa egy idős nőházának tetejét rongálta meg. A tűzoltók több helyszínen motoros láncfűrésszel távolítják el a fákat és az ágakat. Sérültekről egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás. Extrém forrósággal köszöntött be a ma délelőtt a vételkörzetünkben. Sokat fog sütni a nap, bár délutára gomoly felhők is képződhetnek. Nem fogjuk hűvösebbnek érezni az időt. Sajnos a légmozgás is csendes marad, és a legtöbb helyen csapadékra sincs kilátás. Továbbra is harmadfokú hőségriadó. A csúcshőmérséklet elérheti a 37-38 fokot, illetve 11 és délután 3 óra között extrém magas lesz az UV-sugárzás.
7: Na Megszűnt a forgalmi akadály a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út után a külső sávban. A 13. kerületben a Lehel utcában a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. Torlódásra kell számítani a Béketértől. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Ott nézzük, az autópályákon mi a helyzet. Továbbra is erős az M1-es autópálya Budapest felé, a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban, emiatt aki személyautóval van és Budapest a célja, annak továbbra is az átterelt belső sávot érdemes választania. Az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldalon, főként Biatorvágy és Bicske között lassú torlódik a kocsisor szintén a külső sávban, úgyhogy ott is kitartást mindenkinek, és hogyha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni. Hívható és SMS számunk 0630 30 30 958. Előre is köszönjük, ha segítik egymást az utakon.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Indul a slágernek közben a mikrofonnál Jekkel Dániel. Hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, és kitartás ezekre a nagyon meleg napokra. Hamarosan javaslok majd olyan helyeket, ahova be tudunk kuporodni egy kicsit, hogyha kötelező home office van, de otthon 40 fok érkezik. Katy Perry és Hot and Cold.

0: love is.
1: Hello, it's Suze Capaldi here.
2: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Kitartást mindenkinek. Most ezen a héten nagyon melegeket érzünk. Ez egészen biztos, hogy tényleg mindenkinek szükség van egyrészt az energia megtakarítási hajlandóságára, másrészt arra, hogy legyen nála megfelelő mennyiségű folyadék, illetve az is nagyon fontos, hogy be tudjunk húzódni akár Budapesten olyan hűvös kisebb helyekre, ahol nem ér minket annyira a hőség. Na most ilyen ötleteket hoztam. Hát, hogyha meg tudjuk tenni, akkor a város múzeumai, például a Szép Művészeti Múzeum vagy a Magyar Nemzeti Galéria tágas hűvös termei kiváló menedéket tudnak nyújtani, csak úgy, mint a központi fővárosi Szabó Ervin könyvtár, vagy a hűvös mikroklimájú barlangokat is érdemes lehet felkeresni, akár mondjuk a Pálvölgyi barlangot, hogyha erre van lehetőségünk. Emellett természetesen a nagy bevásárló központok tudnak menedéket nyújtani, de akár mondjuk a metró alagútba is le tudunk menni, hogyha bár tényleg nagyon melegünk van, és ott egy picit talán fel tudunk frissülni. Na, bízom benne, hogy tudtam néhány ötletet adni, és így már egy picit hűvösebben tudjuk hallgatni a következőkben. Michael Jackson-t, tőle ez most a Thriller.

0: Itt a Sláger FM, ez volt most Hazier és a Too Sweet. Érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, aztán majd Kamrad, és a So Good nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM.
1: Ragyogó, tűző, napsütéses és csapadékmentes útviszonyok várják a közlekedőket a délelőtti órákban az egész régióban. Így tehát Veszprémben, Székesfehérváron, Esztergomban, Kecskeméten és Tatabányán is. A perzselő hőség nyomán tompaság, fáradékonyság és csökkenő koncentráció nehezítheti meg a vezetést. Ráadásul a vakító napsugarak miatt elengedhetetlen a napszemüveg használata a volán mögött. A kora reggeli 26 fokos minimumot követően délutára már 37-38 fokig kúszhat fel a hőmérő higanyszála, és az UV-sugárzás is erős lesz.
0: Megszűnt a forgalmi akadály a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé az Üllői út után a külső sávban. A 13. kerületben a Lehel utcában a Róbert Károly körút előtt lezárták viszont a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. Torlódásra kell számítani egészen a Béketértől. Az Erzsébet körúton a Blahalújza térnél csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak ott. Szakaszos sávlezárásra kell készülni az 5. kerületben, a Belgrád rakparton, mától szerdáig napközben. Kertészek dolgoznak ott, kitartás nekik ebben a melegben. Továbbra is erős az M1-es autópálya forgalma Budapest felé, a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban, emiatt aki személyautóval van és Budapest a célja, annak továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választani. Az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldalon főként Biatorbágy és Bicske között lassú torlódik a kocsisor, szintén a külső sávban nem egyszerű a helyzet. Kitartást mindenkinek, és hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, Santana, illetve a Nickelback frontember, a Chad Kroeger zenélt nekünk az előzőekben. Ez volt tőlük az Into the Night. Aztán most megyünk tovább egy olyan zenekarral, ami 2005-ben alakult Budapesten, a reggae, a dancehall, a hip-hop és a funk elemeit ötvözik egyedi hangzásvilággá. Különlegességük a multikulturális felállás. A zenekar frontemberei között nemzetközi énekesek is helyet kapnak, ami a magyar zenei palettát ritkaságnak számít. Ők az Iron Mafia, és tőlük érkezik most a Volt egy álmom itt a Sláger FM-en.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a sláger.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ma és talán holnap is üzemben maradhat Paks utolsó turbinája. Több helyen újra fellángolt a komposztűz Érd és Szászhalombatta között. És Feledi Botondot kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezetésére Orbán Anita. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupos Ági vagyok. Ma és várhatóan még holnap is üzemben tartják a Paksi atomerőmű utolsó 240 megawattot termelő turbináját, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Bár a Duna vízállása Paksnál mínusz 137 cm-re, a korábban meghatározott leállítási szint alá csökkent. A paksi mérnökök az utolsó előtti turbina kikapcsolásával mérsékelték a szükséges hűtővíz mennyiségét. Emiatt a víz kivételi műnél átmenetileg néhány cm-rel emelkedett a vízszint. A teljes leállás veszélye tovább is fennáll. Magyar Péter arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között halassza el a nélkülözhető áramfogyasztást. A feltámadó szél miatt több helyen ismét lángra kapott az egy hete keletkezett tűz Érd és Szászhalombatta között. A területen tarló körbálák és mintegy 30 ezer köbméter komposzt gyulladt meg. Az oltásban az elmúlt napokban több Pestvár megyei és fővárosi hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltó egység vett részt. A rajok munkagépek segítségével már korábban megakadályozták a lángok tovább terjedését, majd megkezdték az izzó komposzthalmok megbontását és a hulladék átmozgatását. A szél azonban ismét nehezíti az oltást, ezért a tűzoltók továbbra is dolgoznak a helyszínen. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatói posztjára Orbán Anita külügyminiszter. A kormány döntése szerint az intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a külpolitikai döntések szakmai elkészítésében. A tárcavezető szerint olyan független előretekintő elemzésekre van szükség, amelyek bemutatják a világpolitikai folyamatok Magyarország biztonságára, gazdaságára és mozgásterére gyakorolt hatását. Feledi Botond feladata az elemzői és stratégiai szemlélet megerősítése lesz. 4000 iskolakezdési csomagot osztanak ki rászoruló gyerekeknek a Baptista Szeretett Szolgálat Sulipak kampányában. Az adományokat augusztus 1-e és szeptember 6-a között várják a szervezet budapesti központjában és Pákozdi logisztikai központjában. Szeptember 5-től a segélyszervezet 11 iskolájába is le lehet adni a tanszereket. A csomagokba egyebek mellett ceruzakészleteket, toltartókat és iskolatáskákat gyűjtenek. Az adományokat rászoruló családok gyermekeit fogadó iskolákban és családok átmeneti otthonaiban osztják szét. A látogatók online is hozzájárulhatnak egy-egy teljes iskola kezdési csomag megvásárlásával. Hétfőtől péntekig ingyenesen látogathatják a szolnokiak a Tiszaligeti élményfürdőt és a Véső úti strandot délután 5 és este 8 óra között. A kedvezményhez szolnoki lakcímkártyát kell felmutatni. A város a rendkívüli hőség miatt csatlakozott a székesfehérvári kezdeményezéshez, az augusztus 10-e és 14-e közötti folytatásról pedig az időjárás alapján döntenek. Energiatakarékossági okokból ma estétől lekapcsolják a Szigligeti Színház és a város más épületeinek díszkivilágítását is, valamint ideiglenesen a köztéri szökőkutakat sem működtetik. Továbbra is száraz útszakaszokra és jó látási viszonyokra számíthatunk a városokban. A vakító napsütés miatt érdemes napszemüveget viselni. Kitart a kánikul, 37-38 fok lehet ma a maximum hőmérséklet, és egészen délután 3-4 óráig nagyon magas lesz az UV-sugárzás, és vigyázzanak a bőrükre.
2: A 13. kerületben a Lehel utcában a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. Torlódásra kell számítani a Béketértől. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak ott. Erős forgalommal találkoznak az arra közlekedők a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza térig, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Szintúj nézzük az autópályák jelenlegi helyzetét. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalán az M44-es autóútnak, Békés Csaba után egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott a 117-es kilométernél, csak a külső sáv járható. Jók a zenék, köszi. Béla küldte, köszönjük szépen. Az M1-es autópálya Budapest felé továbbra is nagyon sűrű a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban, emiatt aki személyautóval van és Budapest a célja, annak továbbra is a belső átterelt sávot javasoljuk. Nagy szeretettel 0-30-30-30-95-8, ide várjuk az önök közlekedési infóit is, előre is köszönjük őket, ha jót ad mindenkinek a Sláger FM-mel.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál Ijekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek. Együtt bírjuk, küzdjük le ezt a hőséget a legnagyobb slágerekkel. Változatosan Billie Eilish és a Birds of a Feather az első ebben az órában, indulunk.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

újabb sláger. A Sláger FM-en. Sláger FM.

Itt a Sláger FM-en ez volt most a tavalyi év egyik legnagyobb, legérzelmesebb slágere. Alex Warren és az Ordinary. Hát érzelmes napokat élünk, mert hogy azt látjuk, hogy az ország összefogott azért, hogy valahogy leküzdjük most ezt a jelenlegi helyzetet. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT például a tegnapi naptól jelentős energiatakarékossági korlátozásokat vezet be. Több fürdőben leállítják az elektromos szaunákat, a gőzkamrákat és az élményelemeket 17 óra után. Továbbá felfüggesztik a hosszabbított nyitvatartást, de a 20 órás zárás marad. Korlátozzák a légkondicionálók, a büfék elektromos berendezései és a látványelemek használatát, az energiaigényes munkákat pedig csúcsidőn kívülre ütemezik. A fürdők saját kutyaik révén működnek, így nem terhelik a város hálózatát, a strandok locsolását pedig heti 3 alkalomra csökkentik. Azt látjuk tehát, hogy tényleg összefogott az ország, összefogtak a nagy fogyasztók, és így együtt le fogjuk küzdeni ezt a helyzetet is. Melinda Carlisle és a Circle in the Sand érkezik, aztán majd Rúzsa Magdi, illetve Lotfi Begi, és amire nagyon várunk, egy jó nyári zápor.

0: A Shapeshifters 2004-ből zenélt nekünk az előzőekben, mekkora zene volt ez, aztán most egy 22 éves zene után majd érkezik egy néhány hetes, néhány hónapos az idei labdarúgó világbajnokság egyik főcímdala, betétdala érkezik majd a friss időjárási és közlekedési infok után Shakira, illetve a Die Die nyitja a következő zenei szakaszt itt nálunk.
1: Tűző, napsütéses és csapadékmentes útviszonyok várják jelenleg a közlekedőket a régióban a perzselő hőség miatt. Sokan tapasztalhatnak fejfájást, tompaságot és dekoncentráltságot, ezért kiváltképpen óvatosan kell vezetni. 37-38 fok lesz ma a maximum hőmérsékleti érték vételkörzetünkben. Az UV-sugárzás a déli órákban már nagyon erős lesz, ezért a szabadban gondoskodjanak a bőr megfelelő védelméről, és fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot is, leginkább víz.
0: A 13. kerületben a Lehel utcában a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. Torlódásra kell számítani a Béketértől. Az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza térnél csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak ott. Erős forgalommal találkoznak az arra közlekedők a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza térig, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Szintúgy nézzük az autópályák jelenlegi helyzetét. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalán az M44-es autóútnak Békés Csaba után egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott a 117-es kilométernél, csak a külső sáv járható. Jók a zenék, köszi. Béla küldte, köszönjük szépen. Az M1-es autópálya Budapest felé továbbra is nagyon sűrű a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban, emiatt aki személyautóval van és Budapest a célja, annak továbbra is a belső átterelt sávot javasoljuk. Nagy szeretettel 0-30-30-30-95-8, ide várjuk az önök közlekedési infóit is, előre is köszönjük őket, jót ad mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt a The Wanted és a Walks Like Rihanna. 2009-ben alakultak ők egy brit-ír fiú együttes, amelyek egyébként a világhírnevet a Glad You Came című 2011-es láger hozta meg. A banda érdekessége, hogy a korszak más fiú bandáival ellentétben, mint például a One Direction, eleinte karcosabb, pop-rockosabb hangzással és lázadó BBG-el próbáltak kitűnni. Jelentős média sikereket értek el az Egyesült Államokban is, ahol saját reality sorozatot kaptak a The Wanted Life cím. 2014-ben határozatlan idejű szünetre vonultak, majd 21-ben újra összeálltak, mielőtt egyik tagjuk, Tom Parker tragikus 2022-es halála végleg lezárta az ő közös történetüket, de az imént hallod Walks Like Rihanna című slágerük örökké itt van velünk, úgyhogy ennek mindenképpen tudunk örülni. Ray Parker és a Ghostbusters érkezik itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között változatosan.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Ha én rózsa volnék.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
4: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.

0: Közre működik a Parnograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
2: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Pap László Budapest Sport.

0: Arénában. Éld át élőben a rock legendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
1: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pótfelvételiben is!
2: Leander Szimfonik Kórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral és a Voice Station Kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
3: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
4: A kicsik pedig elmondják.
5: Ki írta a Pinokkió történetét?
6: Egy francia művész vagy valami ilyesmi.
7: Nem olasz?
6: Ja, de olasz. Korodéha.
7: Ő írta.
6: Megnyomott az óra, hazudott.
7: Igen, nektek nőne nagyon
5: nekem
7: az
5: nagyon orrotok. Nő. De nem azért, mert hazudok, ez a korra nő, és borzasztó. Figyelj, borzasztó.
7: Én nem tudtam, azt hittem a fény miatt van.
5: Nem, nagyon.
7: Nem, ez kezd nőni, de hétről hétre.
5: Na, azért menj a francba.
3: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Véget ért a válságegyeztetés a Sándor palotában. Elindult a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer Budapesten, és a fővárosban elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Véget ért a rendkívüli válságegyeztetés a Sándor palotában, amelyet Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnöki feladatokat ellátó házelnök hívott össze, az extrém hőség és az energiakrízis miatt. A találkozó Magyar Péter miniszterelnök, valamint a négy parlamenti párt frakció vezetője vett részt. Forsthoffer Ágnes személyes tájékoztatást kért a kormányfőtől az ország helyzetéről, a frakció vezetők pedig közvetlenül tehettek fel kérdéseket. Az egyeztetés összehívását az is indokolta, hogy elmaradt az országgyűlés ülései ezen a héten. Budapesten is elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe a tartós hőség és a vízellátás biztonságának megőrzése érdekében, közölte a fővárosi kormányhivatal. A korlátozás idején vezetékes ivóvízzel tilos kerteket, közparkokat és pázsitokat locsolni, kerti medencéket feltölteni, valamint gépjárműveket tömlővel lemosni. Nem lehet csapvízzel járdákat, utakat és udvarokat tisztítani, az automata öntöző rendszereket pedig szüneteltetni kell. Az intézkedést az aktuális időjárás és vízügyi helyzet, valamint a vízi közműrendszerek terhelése indokolja. Kigyulladt egy BKV autóbusz egyik kereke ma reggel Budapest 16. kerületében a Veres Péter út és az Imre utca kereszteződésében. A jármű vezetője még a tűzoltók kiérkezése előtt egy porraloltó készülékkel eloltotta a lángokat. A fővárosi hivatásos tűzoltók a helyszínen már az izzást tapasztalták csak. Az egység átvizsgálta az autóbuszt, majd visszahűtötte a felhevült alkatrészeket, írta a Katasztrófavédelem sajtóközleményében. Ma elindult Budapesten a MOL-Bubi harmadik generációja. A megújult közbringa rendszerben a korábbinál nagyobb kerékpárflotta áll rendelkezésre, amelyben már elektromos biciklik is megtalálhatók. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a MOL-Bubi 3.0 minőségében és mennyiségében is előrelépést jelent. A kerékpárok több helyen lesznek elérhetők, könnyebben hajthatók, az új mobil alkalmazás pedig egyszerűbb kezelést kínál. A fejlesztés célja, hogy a közbringa rendszer még több budapesti számára jelentsen gyors és könnyen használható közlekedési lehetőséget. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy 17 éves ukrán fiú ellen, aki a vád szerint tavaly tavasszal 8 budapesti és egy oroszországi oktatási intézményt fenyegetett meg bombarobbantással. Az e-maileket olyan technikai megoldásokkal küldte, amelyek megnehezítették az azonosítását. A megfenyegetett iskolákat minden alkalommal kiürítették. A diákok és a tanárok csak tűzszerészeti átvizsgálás után térhettek vissza. A hatóság 9 rendbeli terrorcselekmény elkövetésével, fenyegetés büntettével vádolja a fiatalt, és letöltendő szabadságvesztést indítványozott fiatalkorúak fogházában. A fiú jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll. Technikai okok miatt augusztus 8-án szombaton zárva tart a zuglói polgármesteri hivatal, közölte a kerületi önkormányzat. Aznap személyes ügyfélfogadásra és hivatali ügyintézésre sem lesz lehetőség. A hivatal augusztus 10-től hétfőtől ismét a megszokott ügyfélfogadási rendszerint várja az ügyfeleket. A déli órákban 38-40 fokhoz közeli hőség van, még az egészséges szervezetet is jelentősen megterheli ez a tikkasztó hőség. Az UV-sugárzás is rendkívül erős, úgyhogy vigyázzanak bőrük egészségére és fogyasszanak megfelelő mennyiségű vizet. A legmagasabb hőmérséklet egyébként ma 37-38 fok körül alakul. A légmozgás gyenge marad.
9: Megszűnt a forgalmi akadály a 9. kerületben, a Ferde utcában, kifelé a határút előtt a külső sávban. Az Erzsébet körúton a Blahalújza térnél csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak ott. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térig, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Csak a szokásos kitartást mindenkinek. Az M1-es autópályán is szokásos a helyzet, Budapest felé nehézkes a közlekedés. Tatabánya és az M0-as autóút között a kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban, emiatt aki személyautóval van és Budapest a célja, annak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk nagy szeretettel. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Lajosmizse mellett a 67-es kilométernél, illetve Lajosmizse és Örkény között a 62-es kilométernél is baleset történt. A 67-es kilométernél csak a leálló sáv járható, főként ez fogja meg a kocsisort, de a 62-es kilométernél is csak a belső sávon lehet haladni, aki teheti, annak érdemes már a 81-es jelű csomóponton letérve Kecskeméttől az 5-ös főutat választania. Várjuk az önök közlekedési infóit is. 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: A mikrofonnál Jekkel Dániel. Továbbra is érdemes velünk tartani, ugyanis zajlik a játék sorozatunk a nyár legnagyobb koncertjeire való páros belépés jogáért. Hamarosan játszani is fogunk. Rihanna és a Shut Up and Drive indít.

0: Játék a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Spandau Ballet és a Gold után hozok egy jó hírt azoknak, akik szeretnének egy pici kécskét lehűlni, ugyanis a tartós hőség miatt egyre több magyarországi fürdő jelent be rendkívüli nyári akciókat, amelyekkel a vendégeknek szeretnének kedvezni. Van, ahol ingyenes belépéssel várják a helyi lakosokat vagy egyes korosztályokat, máshol jelentős árengedménnyel csábítják a fürdőzőket. Szolnokon például a Tiszaligeti élményfürdő és a Véső úti strand biztosít ingyenes fürdőzést helyieknek. Ezen a héten hétfőtől péntekig 17 és 20 óra között lehet ingyenesen csobbanni. Mondom még egyszer, a Tiszaligeti élményfürdő és a Véső úti strand Szolnokon vár mindenkit nagy szeretettel. Jön a Follow the Flow és a Szélcsend, aztán Christina Aguilera és a Candyman is egészen biztosan felcsendül.
1: A legnagyobb magyar sláger

legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Már is érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, aztán majd Ed Sheeran és a Celestia nyitja a következő fél órát itt a Sláger FM-en, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel.
1: Szikkasztó kánikula határozza meg a déli órákat a vételkörzet városaiban. A rendkívüli melegben felerősödhetnek a szív- és érrendszeri betegségekkel élők tünetei, illetve tompulnak a reflexek, emiatt megnő a baleset veszély, az utakon vezessenek óvatosan, és tartsák be a biztonságos követési távolságot. A legmagasabb hőmérséklet ma eléri a 38 fokot, kerüljék a tűző napfényt a napszúrás elkerülése miatt, illetve az UV-sugárzás is magas lesz, harmadfokú hőségriadó van ér.
0: Megszűnt a forgalmi akadály a 9. kerületben, a Ferde utcában, kifelé a határút előtt a külső sávban. Az Erzsébet körúton a Blahalújza térnél csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak ott. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térig, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, csak a szokásos kitartást mindenkinek. Az M1-es autópályán is szokásos a helyzet, Budapest felé nehézkes a közlekedés, Tatabánya és az M0-as autóút között a kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban, emiatt aki személyautóval van és Budapest a célja, annak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk nagy szeretettel. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Lajosmizse mellett a 67-es kilométernél, illetve Lajosmizse és Örkény között a 62-es kilométernél is baleset történt. A 67-es kilométernél csak a leállósáv járható, főként ez fogja meg a kocsisort, de a 62-es kilométernél is csak a belső sávon lehet haladni, aki tehet annak érdemes már a 81-es jelű csomóponton letérve Kecskeméttől az 5-ös főutat választania. Várjuk az önök közlekedési infóit is. 06 30 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítva.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Avicii és a Hey Brother után érkezik Dua Lipa, akinek tudták vagy sem, de van egy saját könyvtára, ami Krasznahorkai László az Ellenállás melankóliája című regényét is ajánlja. A Manifesto Library-ről van szó. A gyűjtemény olyan műveket ajánl egyébként, amelyek a cenzúra, a megfigyelés és a központosított hatalom társadalmi hatásait vizsgálják. Olyan neves alkotások mellett említi a Nobel-díjas író művét, mint például a Szolgálólány meséje. A Manifesto Library a könyvet lassú, folytogató történetként írja le, amely a manipuláció és a kollektív félelem társadalom irányító erejét mutatja be egy vándor cirkusz érkezése nyomán elszabaduló erőszakon keresztül, és ez tehát az a könyvlista, amit Dua Lipa alakított. Van ízlése tőle, jó most a Love Again itt a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megawattal csökkent a fogyasztás a tegnapi csúcsidőszakban. Nincs vízkorlátozás Budapesten, de takarékosságot kérnek. És 30 programmal várja a közönséget a Zsidó Kulturális Fesztivál. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupos Ági vagyok. Tegnap este 7 órakor 5700 megawatt volt Magyarország villamos energiaterhelése, a tervezett 6400 helyett, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A különbség 700 megawatt, ami több mint egy teljes paksi blokk teljesítményének felel meg. A miniszter szerint a csökkenés a lakosság önkéntes takarékosságának köszönhető. Többen kevesebb világítást használtak, kikapcsolták a televíziót, vagy más időpontra halasztották a nagyobb fogyasztással járó tevékenységeket. Kapitány István megköszönte az összefogást, ugyanakkor jelezte, hogy a következő napokban továbbra is szükség lesz a fogyasztás mérséklésére. Budapesten jelenleg nincs vízhiány, ezért vízkorlátozás sincs érvényben, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A fővárosi vízművek minden felhasználó számára biztosítani tudja az ivóvízellátást, a tartós hőség miatt azonban takarékos és felelős vízhasználatra kérik a lakosságot. A főpolgármester szerint különösen fontos a nem létfontosságú fogyasztás mérséklése. A fővárosi növények, parkok és fiatal fák öntözésének rendjéről a főkert ad ki részletes tájékoztatást, amely meghatározza, amely növények védelme élvez elsőbséget az aszályos időszakban. Budapesten 40 köztéri szökőkutat és mesterséges vízesést kapcsoltak le a súlyos aszály és a hőhullám miatt. A főkert szerint az öntözést is jelentősen vissza kell fogni, de a fővárosi zöld felületeket nem szabad hagyni elpusztulni. Elsőként az 5 évnél fiatalabb fákat, majd a frissen ültetett cserjéket és virágágyásokat kell megóvni. A gyep zölden tartása viszont nem elsődleges. A párolgás csökkentésére mulcsozást javasolnak. A lakosokat arra kérik, hogy lehetőség szerint segítsen a fiatal utcai fák öntözésében, alkalmanként 50-100 liter vízzel. Pótlóbuszok szállítják az utasokat Kőbánya-Kispest és Dabas között, mától 19-ig pályakarbantartás miatt. A munkálatok idején ezen a szakaszon nem közlekednek a vonatok, ezért hosszabb eljutási időre kell számítani. A MÁV azt javasolja az utasoknak, hogy lehetőség szerint válasszák a megnövelt kapacitással közlekedő helyközi és agglomerációs autóbuszokat. Dabas és Lajos Mézje között a vonatok továbbra is a megszokott menetrend szerint járnak. Reggeltől estig a vasúti járatokhoz Z21-es jelzésű pótlóbuszok is csatlakoznak, amelyek gyors járatként közlekednek Kőbánya, Kispest és Dabas között. 6 budapesti helyszínen több mint 300 fellépő közreműködésével rendezik meg a 28. Zsidó Kulturális Fesztivált augusztus 30-a és szeptember 10-e között. A hagyomány, jelenlét, ünnep mottóval meghirdetett rendezvénysorozat mintegy 30 programot kínál. A közönséget világhírű előadók, különleges művészeti találkozások, ősbemutatók, koncertek, irodalmi estek és filmvetítések várják. Mester Tamás, a budapesti Zsidó Hitközség elnöke szerint a fesztivál a közösségek és értékek találkozási pontja, amely összeköti a hagyományt a modernitással, valamint a zsidó közösséget Budapest kulturális életével. Forró nyári időben telik a kora délután, a gyenge légmozgásban a hőség fokozhatja a kimerültséget. Késő délutántól gomoly felhők képződhetnek az égen, amelyekből néhol záporzivatar is kialakulhat a vételkörzet egyes településein vagy Budapest különböző részein. 38 fok lesz a maximum.
2: Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a 13. kerületben, a Szegedi útnál, a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton, a Háros vasútállomás közelében, a Promontor utcánál, a forgalom váltakozva egy sávon halad. Az Erzsébet körúton, a Blahalujza térnél csak egy sáv járható szintén a Margit híd felé, mert csatornajavítás zajlik. Ott lezárták az 5. kerületben a Királyi Pál utcát, az Egyetem térnél, ott gázvezeték javítása program. Az M1-es autópálya szokás szerint nehézkesen halad Budapest felé, Tatabánya és az M0-as autóút között a kiépített terelésben, illetve előtte, főleg a külső sávban akadozik a haladása miatt. Aki személyautóval Budapest felé megy, annak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk. Az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldalon Biatorbágy és Herceghalom között lassú torlódik a kocsisor, szintén a külső sávban. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Martonvásárnál történt korábban egy baleset, a 28-as kilométernél a forgalomkorlátozás megszűnt, de még lassulnak, torlódnak a járművek, úgyhogy óvatosan, türelmesen vezessünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan, a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, és ebben az órában lehetséges, hogy játszani fogunk a tét két belépő Luis Capaldi Sziget Fesztiválos koncertjére. John Newmanben indulunk.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit szeretnél.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Hamarosan megérkezik a Sziget Fesztivál, és igaz, hogy most ebben a nagyon száraz, nagyon asszályos időben felmerült, hogy mi lesz a Sziget Fesztivállal, de most jelenállás szerint meg fogják tartani, ugyanis a rendezvény nem jelent többletterhelést a magyar villamosenergia rendszer számára. Ezt nyilatkozták a szervezők, és a jó hír, hogy itt lesz Luis Capaldi is, ő augusztus 13-án este 4-8-kor fog fellépni a Sziget Fesztiválon, és a még jobb hír, hogy itt van nálam egy páros belépő, amit most valakinek odadok, aki harmadikként telefonál és válaszol két egyszerű kérdésemre. Luis Capaldi érkezik, ez tőle a Before You Go.
1: Ez az óra nyerő slágere. Most telefonáljon és nyerjen!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nézzük, hogy ki az a jókor telefonáló, aki harmadikként telefonált, és vele fogunk játszani. Sláger FM, tessék, Jekkel Dániel vagyok.
1: Hello, hello. Molnár Tünde vagyok, hall?
0: Kedves Tünde, igen. Tegeződhetünk esetleg?
1: Igen, köszönöm szépen.
0: Na, hallottam már itt egy ilyen kis örömünneplést, ilyen jó velem telefonálni?
1: Jaj, nagyon, és én fönn vagyok, Tenerifén a helytetőn, és folyamatosan hogy fel tudom hívni.
0: Na most egy kicsit szakadozod, de akkor ezt betudjuk a térerőnek.
1: Szépen.
0: Milyen a helyzet most kint Tenerifén? Milyen okból vagytok kint, nyaraltok, gondolom?
1: Igen, nagyon jó az idő, egy kicsit kisebb a hőmérséklet, mint otthon, úgyhogy pont jók.
0: Na hát akkor irigyelünk.
1: Meleg van, lehet bálnákat nézni, fürdeni a tengerben, úgyhogy remek.
0: Szuper, na most akkor lehet, hogy egy picit még tovább tudjuk emelni ennek a nyaralásnak a színvonalát. Két egyszerű kérdést kellene nekem megválaszolni, hogyha készen állsz.
1: Igen, készen.
0: Az első, vagy nem, vagy legyen három, jó? Legyen egy ilyen kis bemelegítő kérdés. 1-10 skálán mennyire szereted Luis Capaldit?
1: 10-es, 11, 12, 14, 15.
0: Jól értem, hogy akkor szívesen elmész. Úgyhogy ha esetleg sikerül, akkor jó helyre fognak kerülni ezek a jegyek. Na nézzük akkor az első kérdést, ami Luis Capaldihoz kapcsolódik. Tudod-e, hogy ő milyen betegséggel küzd?
1: Tourette-szindróm.
0: Nagyon jó, szuper. Ez volt a nehezebbik kérdés szerintem. Viszont még egy kérdésem van, ami pedig, amelynek keretében arra kérlek, hogy mondj egy előnyét a Sláger FM prémium előfizetésének.
1: Hát, hogy reklám nélkül tudod hallgatni.
0: Ez az, hát nem tudok rajtad kifogni, megvan mind a két helyes válasz, és a jó hír, hogy te vagy a harmadik. Úgyhogy ott leszel akkor.
1: Jaj, de jó, nagyon köszönöm. Jaj, nagyon. Napok óta itt hallgatom Tenerifén a rádiót, még a hajózás közben is, a Loroparkban is, mindenhol. Csak még megnyerje, hogy figyek el.
0: Hát nagyon jól teszed, nagyon köszönjük, és nagyon jó szórakozást kívánunk neked. Tudod-e már, hogy kivel fogsz elmenni erre a koncertre?
1: Igen, a barátnommal, a legjobb barátnommal fogok elmenni a koncertre.
0: Őt hogy hívják?
1: Bogi. Nagyon izgul, hogy megnyerjük a jegyeket.
0: Na hát akkor neki is van mindenképpen egy jó hírünk. Köszönjük szépen, ne tedd le, kérlek, felírom az adataidat, előtte még a hallgatóknak üzenjük, mondjuk, hogy most jönnek a friss időjárási és közlekedési infók, aztán pedig majd Adél és az Oh My God, neked pedig még egyszer gratulálok és nagyon jó szórakozást kívánok.
1: Köszönöm még egyszer, szép napot nektek. Oh my God, I can't believe it,
2: forró nyári időben telik a kora délután, de a napsütés mellett a délutáni órákban már gomoly felhők képződhetnek az égen. Ezekből néhol helyi zivatar is kialakulhat, amelyek környezetében hirtelen átmenetileg feltámadhat a szél, és vizes, csúszós útszakaszokra is számítani kell. A tartós hőség miatt keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás és a rosszul lét is felléphet. Segítsék egymást! A hőmérséklet ma maximum 37-38 fok lesz. A szabadban tartózkodóknak ajánlott védeni a bőrüket, mert az UV-sugárzás is extrém magas.
0: Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a 13. kerületben, a Szegedi útnál, a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton, a Háros vasút állomás közelében, a Promontor utcánál, a forgalom váltakozva egy sávon halad. Az Erzsébet körúton, a Blahalújza térnél csak egy sáv járható szintén a Margit híd felé, mert csatornajavítás zajlik. Ott lezárták az 5. kerületben a Királyi Pál utcát, az Egyetem térnél, ott gázvezeték javítása program. Az M1-es autópálya szokás szerint nehézkesen halad Budapest felé, Tatabánya és az M0-as autóút között a kiépített terelésben, illetve előtte, főleg a külső sávban akadozik a haladása miatt. Aki személyautóval Budapest felé megy, annak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk. Az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldalon Biatorbágy és Herceghalom között lassú torlódik a kocsisor, szintén a külső sávban. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Martonvásárnál történt korábban egy baleset, a 28-as kilométernél a forgalomkorlátozás megszűnt, de még lassulnak, torlódnak a járművek, úgyhogy óvatosan, türelmesen vezessünk.
3: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Schlag

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 2001-ből hallgattuk Last Girl-t, ez volt tőlük a Something. Aztán már is megyünk tovább, 2016-ból hozom a Soulwave slágerét. Ez lesz a kalandor. Érdekesség a Soulwave-vel kapcsolatban, hogy ők az indulások utáni első néhány évben kizárólag angolul énekeltek, aztán átértek a magyar nyelvű dalok készítésére, és ezzel tudtak úgy igazán betörni a magyar köztudatba. Tőlük jön tehát a 2016-os Kalandor című slágerük itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
4: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rock legendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
5: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
6: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
7: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Fétlesszel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
8: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
9: Van megoldás!
8: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
9: www.hotelnautis.hu.
10: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Fejlesztik a Pozsony és Budapest közötti vasúti összeköttetést. Változik a NAV ügyfélszolgálatainak nyitvatartása a hőség miatt, és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be Esztergomban is. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupos Ági vagyok. Még idén befejezhetik azokat a szlovákiai vasútfejlesztéseket, amelyek javíthatják a Pozsony és Budapest közötti személy- és áruszállítás minőségét, írja a Világgazdaság. A beruházás részeként korszerűsítik az infrastruktúrát és a vasúti csomópontokat, valamint növelik a hálózat megbízhatóságát. Megújul a pozsonyi főpályaudvar is, szeptember végéig felújítják a mosdókat, átalakítják a közlekedőtereket és légkondicionálják a várótermeket. A nagysebességű hálózat a tervek szerint 2050-ig készülhet el, és 2 óra alá csökkentheti a jelenleg mintegy 2,5 órás Budapest-Pozsony menetidőt. A hétvégére akár több 10 cm-rel is emelkedhet a Duna vízszintje, ha megérkezik a csütörtökre várt ausztriai eső, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az előterjesztések szerint az Inn, a Traun és az Enz vízgyűjtőjén 10-20 mm csapadék hullhat, ami már a folyó magyarországi szakaszán is érezhető változást hozhat. A vízügy ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a meteorológiai előrejelzés még bizonytalan, pontosabb számítást csak az esőzések után tudnak készíteni. A Duna vízállása jelenleg rendkívül alacsony, amiatt a paksi atomerőmű áramtermelését is többször korlátozni kellett. Rövidített nyitvatartással működik ezen a héten több NAV ügyfélszolgálata rendkívüli hőség miatt, közölte az adóhivatal. Azokon a kirendeltségeken, ahol nincs légkondicionálás, mától szerdáig csak délig fogadják személyesen az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok ugyanakkor a megszokott rendszerint tartanak nyitva. A NAV hangsúlyozta, hogy az ügyintézés a változás idején sem áll le. Az adó ügyek többsége ugyanis az ügyfélportálon keresztül elektronikusan is elintézhető. Telefonos segítség a hőségriadó napjain is teljes ügyfélfogadási időben. Reggel 8:30-tól délután 4 óráig lehet kérni a NAV 18-19-es infóvonalán. Leállították az önkormányzati automata locsoló rendszereket Esztergomban a tartós kánikula, a rekordalacsony dunai vízállás és az energiaválság miatt. Hernádi Ádám polgármester közölte, hogy elsődleges céljuk a lakossági ivóvízellátás biztonságának megőrzése. A közterületi növényeket a továbbiakban is csak az önkormányzat saját kutyaiból öntözik. Szükség esetén lekapcsolhatják a díszkivilágítást, és visszafoghatnak minden olyan energiafelhasználást, amely nem veszélyezteti Esztergom biztonságot. Működését. Tatabányán és Dorogon szintén korlátozták a díszkivilágítást. Dorogon pedig a szökőkutakat, valamint az uszoda szaunáját és gőzkabinját is leállították. Azonnali takarékossági intézkedéseket vezetett be a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a Budapesti Zsidó Hitközség a hazai energiarendszer terhelésének csökkentésére. A két szervezet fenntartásában működő intézmények a lehető legtakarékosabb működésre tértek át, és lekapcsolták a Dohány utcai zsinagóga díszkivilágítását is. A Mazsi Hisz és a BZH arra kéri TAK hitközségeit, hogy mérsékeljék a világítást, valamint halasszanak el minden olyan tevékenységet, amely nem sürgős. Tetőfokára hág a kánikula a Sláger FM vételkörzetében. A forróságban könnyen lankadhat a figyelem és nő a reakcióidő, ezért a megszokottnál nagyobb követési távolságot kell tartani az utakon. A maximum ma 38 fok körül alakul, és továbbra is nagyon erős az UV-sugárzás.
9: Megnyitották a 13. kerületben a Lehel utcát a Gömb utcánál, a 14-es pótlóbusz, a 105-ös és a 210-es autóbusz ismét az eredeti útvonalán közlekedik. Járműhiba és szabálytalan parkolás miatt a 2 bejelzésű villamos nem közlekedik a Koppány utca és Pesterzsébet Pacsirta telep között. Az 52-es villamos csak a Határút metró megálló és a Gubacsi út Határút között jár. Az 51-es pótlóbusszal lehet utazni a Mester utca, a Könyves Kálmán körút és Pesterzsébet Pacsirta telep között. A 223E és a 224-es autóbusz igénybevételét javasolja a BKK. Baleset nehezíti a közlekedést a Kőris utcában, az Orci út után, és továbbra is vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton. A Hárosi vasútállomás közelében a Promontor utcánál a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Az M1-es autópálya forgalma továbbra is erős. A Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban, emiatt aki személyautóval van és Budapest a célja, annak továbbra is az áterelt belső sávot javasoljuk nagy szeretettel. Az M7-esen Letenye felé Martonvásárnál az erős forgalom miatt torlódás alakult ki, az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a 48-as kilométernél a külső sávot lezárták.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most...
0: Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
9: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, és igaz, hogy az előző órában már kiosztottam egy jegyet Tündének, Luis Capaldi koncertjére, de az is lehet, hogy ebben az órában is fogunk játszani, úgyhogy tartsanak velünk, MySpace-szel indulunk. Slágerek.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Budapesten 40 köztéri szökőkutat és vízesést kapcsoltak le a súlyos asszály és hőhullám miatti vízmegtakarítás okán. A főkert igazgatója szerint a cél a 400 milliárd forint értékű városi zöld vagyon megóvása, miközben a vízfogyasztást drasztikusan csökkentsük. A prioritás az 5 évnél fiatalabb fák célzott öntözése, míg a pázsit zölden tartása másodlagos. A hatóságok mulcs használatát javasolják egyébként mindenkinek, aki párolgást szeretne csökkenteni. A lakosokat pedig arra kérik, hogy a Be Eco alkalmazás segítségével segítsenek a fiatal fák locsolásában. Ez nagyon fontos, hogyha látunk fiatal fát, ők nagyon el tudnak nagyon gyorsan száradni, úgyhogy ha módunkban áll, akkor locsolgassuk őket nagy szeretettel. Bruce Springsteen és a Born in the USA érkezik itt a Sláger FM-en.

Freddie Mercury és a Will Be Alright. Azt üzeni nekünk, hogy ne aggódjunk, ezt a helyzetet is túl fogjuk élni, és minden rendben lesz. Érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, aztán pedig Kamrád, és a Be Mine nyitja a következő zenei szakaszt itt nálunk.

0: Körzetünk legtöbb településén már elértük a maximum hőmérsékleti értékeket, vagyis 38 fokot. Tikkasztó hőség uralkodik mindenhol, bár az utak állapota a legtöbb helyen száraz és jól járható, a helyenként kipattanó záporok, zivatarok környezetében átmenetileg romolhatnak a látási viszonyok, és erős széllökések csökkenthetik a járművek menet stabilitását is. A kánikula okozta figyelmetlenség miatt fokozott óvatossággal kell a forgalomba haladni, tartsák be a biztonságos követés távolságot is, vezessenek óvatosan.
1: Megnyitották a 13. kerületben a Lehel utcát, a Gömb utcánál a 14-es pótlóbusz, a 105-ös és a 210-es autóbusz ismét az eredeti útvonalán közlekedik. Járműhiba és szabálytalan parkolás miatt a 2 B-jelzésű villamos nem közlekedik a Koppány utca és Pesterzsébet Pacsirta telep között. Az 52-es villamos csak a Határút metró megálló és a Gubacsi út Határút között jár. Az 51-es pótlóbusszal lehet utazni a Mester utca, a Könyves Kálmán körút és Pesterzsébet Pacsirta telep között. A 223E és a 224-es autóbusz igénybevételét javasolja a BKK. Baleset nehezíti a közlekedést a Kőris utcában, az Orci út után, és továbbra is vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton. A Hárosi vasútállomás közelében a Promontor utcánál a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Az M1-es autópálya forgalma továbbra is erős, a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban, emiatt aki személyautóval van és Budapest a célja, annak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk nagy szeretettel. Az M7-esen Letenye felé Martonvásárnál az erős forgalom miatt torlódás alakult ki, az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a 48-as kilométernél a külső sávot lezárták.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

0: érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Mint a legjobb a zene, és jó arcok a műsorvezetők.
0: Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM. Now this is

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sunrise Avenue és a Hollywood Hills után beszéljünk egy picit még a fiatal, 5 évnél nem idősebb fákról, akiknek a túléléséhez alkalmanként akár 50-100 liter víz is szükséges lehet. Tehát, hogyha járunk, elünk és mondjuk parkokban látunk ilyen nagyon kiszáradó állapotban lévő fiatal fákat, akkor menjünk oda és locsoljuk meg őket. Fontos viszont, hogy a vizet lassan juttassuk ki, hogy az a mélyen talajba szivárogva eljusson a gyökerekhez, ahelyett, hogy elfolyna a felszínen. Tehát a hatékonyság növelése érdekében érdemes úgy locsolgatni őket, hogy még csak egy picit, ahogy beszívogatja, akkor mindig még hozzáadunk, és ezzel megmentünk fiatal fa életeket. Ez mindenképpen ünneplendő, úgyhogy ennek kapcsán érkezik most a Cool and the Gang és a Celebration itt a Sláger FM-en.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk. Metu, kapod felvételiben is.
4: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
5: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
6: Van megoldás.
5: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
6: www.hotelnautis.hu.
7: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Led szóli a cövesz helyett. Nézz utána, ledszoli.hu.
8: Pihensz, Anna?
9: Igen, pihenek és álmodozom.
8: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
9: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Gress burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
8: Már megint felújítunk?
9: Laci? Hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
10: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Székreállók.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
0: A kicsik pedig elmondják.
12: Harry Potter múzeum van. Voltál benne végül is?
13: Igen, voltam.
12: Hát nem is mesélted.
13: Nagyon jó volt. A nővérem vette a csoki békát.
12: Ne! És nekünk elhoztad?
13: Nem, mert mi megettük. Már itt van bent. Meg megcsinálták ugye az ebédlőt teljesen.
12: Az egészet?
13: Egészet. Láttam az egészet. Megcsinálták az egész Gringotts előterét.
12: Seprűvel lehetett menni?
13: Igen, igazából.
14: És repült?
13: Nem repült, hanem ilyen videót vettünk fel rá, hogy ilyen...
12: Mintha ráülnél.
13: Igen, hogy repültem volna.
11: Székreállók.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és mind

0: podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Épp hit, hogy az osztrákok visszatartják a Dunavizét. 50 milliárd forintnál kevesebbe kerülhet a paksi atomerőmű leállítása, és újabb víz- és energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be Csepelen. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Nem igaz, hogy az osztrákok visszatartják a Dunavizét, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvévője a Sláger reggelben. Siklós Gabriella szerint a folyó felső szakaszán nincs több víz, a duzzasztók pedig jelenleg átfolyó üzemben működnek.
2: A Duna felső szakaszán bőven van víz. Nincsen a Duna felső szakaszán sem bőven víz. Ez egy nagyon komoly tévhit, hogy ezek az országok, a fenti országok visszatartják a Dunát a különböző duzzasztóknál. Ugye azt azért tudni kell, hogy a Duna az egy nemzetközi víz, és egyetlen egy állam sem rendelkezik a vízkészletével korlátlanul. Ezeknek a duzzasztóknak az a szerepe, hogy amikor van egy úgynevezett vízbő időszak, több víz van, akkor betározzák a vízkészleteket. Most is ez történt, most viszont nem tároznak semmit. Tehát a Duna jelenlegi természetes vízhozamát, ezt a keveset, úgynevezett, ezt úgy hívják, hogy zsinórüzemben, tehát átfolyó üzemben tovább engedik, mindenhol az minden eddiginél alacsonyabb ez a vízhozam.
1: Siklós Gabriella hozzátette, a Duna magyarországi szakaszán mindenütt megdőltek az eddigi legkisebb vízállási rekordok. Budapesten a folyó vízhozama jelenleg másodpercenként 720 köbméter, miközben az elmúlt 30 év átlaga 2100 köbméter volt. A kormány számításai szerint 50 milliárd forintnál kisebb költséget jelenthet az országnak a paksi atomerőmű várató teljes leállítása, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök Forsthofer Ágnes ideiglenes köztársasági elnökkel tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, a kieső áramtermelést importból kell majd pótolni. Magyar Péter bejelentette, hogy vízügyi stratégia készül, emellett az energiatároló kapacitás bővítését és új szélerőművek építését is tervezik. A hazai napelemparkok az időjárástól függően 4-5 ezer megawatt teljesítményt adhatnak. Célvizsgálatot rendelt el Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a kórházakban maradt csecsemők helyzetének rendezése érdekében. A tárcavezető Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel és két államtitkárral felkereste a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei központi kórházat, ahol kiemelkedően sok gyermek vár megfelelő elhelyezésre. A miniszter tájékoztatása szerint országszerte több mint 320 gyermek maradt kórházban, átlagosan 105 napnál is hosszabb ideig. A vizsgálat célja, hogy felgyorsítsák a gyermekek sorsának rendezését. A minisztérium emellett kiemelt ügyként kezeli a csecsemőringató programot is. Leállították a szökőkutakat, a párakapukat, valamint az önkormányzati sportpályák és a strand világítását Csepelen az elhúzódó aszály és az energiaellátási nehézségek miatt. Átmenetileg bezárnak a közművelődési intézmények és megszüntették az ivóvízzel történő locsolást is. A fiatal fákat és a kiemelt zöld felületeket ugyanakkor továbbra is öntözik, de kizárólag saját fúrt kutakból. A bölcsődék, óvodák, egészségügyi és szociális intézmények, valamint az idősellátás zavartalanul működik. Klimatizálásuk is biztosított. A héten több helyszínen ingyenes ivóvizet osztanak. A helyzetet egy operatív stáb naponta értékeli, az önkormányzat pedig takarékosságra és segítségre szorulók fokozott támogatására kéri a lakosságot. Továbbra is perzselő időben telik a délután. Az esti órákhoz közeledve néhol kialakulhat egy-egy zápor vagy hőzivatar, melyek környezetében átmenetileg csúszóssá válhat az aszfalt, az UV-sugárzás magas, a mai napra jósolt csúcsérték 38 fok.
3: Megszűnt a forgalmi akadály, a kettő B-jelzésű villamos ismét közlekedik a Koppány utca és Pest Erzsébet Pacsirta telep között. Az 52-es villamos újra az eredeti útvonalon jár. Baleset történt a Dózsa-György úton a Szondi utcánál, mindkét irányban sávlezárásra kell készülni. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Vágány utcában kifelé a Szent László út előtt. Megszűnt viszont a forgalmi akadály a Kőris utcában az Orci út után. Továbbra is vízvezetéket javítanak viszont a Nagy-Tétényi úton, a Háros vas után vasútállomás közelében, a Promontor utcánál a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Martonvásárnál az erős forgalom miatt torlódás alakult ki, az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a 48-as kilométernél a külső sávot zárták le egy baleset miatt. Az M5-ösön Budapest felé Lajosmizse mellett a 67-es kilométernél, illetve Lajosmizse és Örkény között is van egy baleset, ez a 62-es kilométer. A 67-es kilométernél csak a leállósáv járható, főként ez fogja vissza a kocsisor, de a 62-es kilométernél is csak a belső sávon lehet haladni, úgyhogy ott is sok türelmet, kitartást mindenkinek.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: 3 óra után sem állunk meg, hanem pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan, ezzel adva egy kellemes hangulatot ennek a kimondottan meleg hétfői napnak. Jekkel Dániel vagyok, a One Republic pedig már el is indítja az órát.
5: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
0: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Laura Branigan és a Self Control után beszéljünk arról, hogy végre most már aztán tényleg elindult a megújult MOL Bubi a mai napon. Az új szolgáltató és applikáció mellett 3300 kerékpár, köztük 800 elektromos áll rendelkezésre Budapesten. A flotta 2027-re 5000-re bővül, később akár 8000 ilyen járgány is lehet a budapesti utakon. A szolgáltatási terület a jelenlegi 44 km-ről hosszú távon 110-re nő. A próbaüzem tapasztalatai alapján az elektromos rásegítés népszerű, ami szélesebb körnek teszi lehetővé a tekerést. Az applikáció már elérhető, a BKK pedig a Budapest Go bérleteseknek kedvezményes árakat kínál a klasszikus kerékpárok használatához. Elindult tehát az új MOL Bubi, amire mindenkit tudunk bíztatni, hogy autó helyett próbáljuk ki, aztán menjünk azzal. Szambor, Humbrecker, ezzel folytatjuk.

0: Sláger FM-et hallgatni.
1: Nekem itt a legjobb a zene, és jó arcok a műsorvezetők.
0: Sláger FM.
2: Nézd, az ablakon még átszűrődik a fény.

0: remény.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Délután második felében is a napsütés és a megnövekvő gomoly felhők határozzák meg az időjárást helyenként előforduló hőzivatarokkal. A csúcsforgalomban útnak indulóknak az ivataros tájakon hirtelen feltámadó szélre és csúszós aszfaltra kell számítaniuk. Ez egyébként gyorsan szárad, mert ugye a mai csúcs 37-38 fok körül alakul a legtöbb településen vételkörzetünkben. Egyébként az UV-sugárzás is magas, még ez is lassan csökken. A levegő a holnap hajnali órákra egészen 26 fokig frissül fel.
1: Megszűnt a forgalmi akadály, a 2 B-jelzésű villamos ismét közlekedik a Koppány utca és Pest Erzsébet Pacsirta telep között. Az 52-es villamos újra az eredeti útvonalon jár. Baleset történt a Dózsa-György úton a Szondi utcánál, mindkét irányban sávlezárásra kell készülni. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Vágány utcában kifelé a Szent László út előtt. Megszűnt viszont a forgalmi akadály a Kűris utcában az Orci út után. Továbbra is vízvezetéket javítanak viszont a Nagytétényi úton, a Hárosvas út állomás közelében a Promontor utcánál a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Martonvásárnál az erős forgalom miatt torlódás alakult ki, az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a 48-as kilométernél a külső sávot zárták le egy baleset miatt. Az M5-ösön Budapest felé Lajosmizse mellett a 67-es kilométernél, illetve Lajosmizse és Örkény között is van egy baleset, ez a 62-es kilométer. A 67-es kilométernél csak a leállósáv járható, főként ez fogja vissza a kocsisor, de a 62-es kilométernél is csak a belső sávon lehet haladni, úgyhogy ott is sok türelmet, kitartást mindenkinek.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Operműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Négytől Kis Kata lesz a postás, aki hozza. Szólítottak már postásnak téged? Szervusz, Kata.
1: Postásnak még nem. Most a postás Pet jutott eszembe hirtelen. Nincs egyszerű dolguk a postásoknak.
0: Hát a postásoknak úgy, most nagyon nincs. Nem csak a harapós kutyákat kell levakarniuk magukról, de azért ez a hőség, ez elég brutális.
1: Úgyhogy mindenki, akihez postás vagy futár érkezik, egy pohár vízzel az ajtóban várja. Én ezt javaslom, mert nagyon jól tud esni.
0: Hát ez biztos, igen. Van esetleg valami ilyen hőségűző tipped, házi praktikát, hogy egy picit kellemesebb, elviselhetőbb legyen?
1: Van. Kipróbáltam, és működik. Én nem hittem el. Vízes dolgokat kell nézni. Úgyhogy én képzeld, megnéztem a Vajana 1-2-t, megnéztem az Aquament, és megnéztem az Avatar a víz útját a hétvégén, és nagyon kellemesen felfrissültem tőle, mert sok a víz, láttam, hogy milyen szépen csobog, ömlik, áramlik, és körbeveszi a mindenféle vízi lényeket, és ettől én is annyira felfrissültem, hogy nem is éreztem a hőséget. Na jó, ez nem igaz, de éreztem, de tényleg sokkal kellemesebb volt.
0: Na, hát akkor egy próbát megér.
1: Igen.
0: Minden esetre a rádió szóljon azért a háttérben, mi köszönjük szépen a mai figyelmet, holnap 10-kor találkozunk, addig pedig Kis Katai a terep, szerep, mindenkinek minden jót, kitartást, ciao.
1: Szia-szia!
2: Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Leander Szimfonik Kórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral és a Voice Station Kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
1: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
4: 188.
3: Hogy micsoda?
4: 188.
3: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
4: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
3: Kik ők?
4: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
3: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
5: Pihensz, Anna?
6: Igen, pihenek és álmodozom.
5: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
6: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
5: Már megint felújítunk?
6: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
7: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu

0: nem működik a Parnograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Haj, rózsa volné.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
4: Ez a Sláger FM.
5: A reklám után...
4: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Kissé javultak a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Torlódást okozott az új fizetési rendszer a Liszt-Ferenc reptéren, és energiatakarékossági és vízvédelmi intézkedéseket vezettek be Szolnokon. 16 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. A korábbinál valamivel kedvezőbbek a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Tájékoztatása szerint reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje, az atomerőmű utolsó működő turbinája pedig továbbra is termel áramot. A folyó kritikusan alacsony vízállása miatt korábban megkezdődött a paksi atomerőmű fokozatos leállítása, ami nehézséget okoz az ország energiaellátásában. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az érintett szervezetek a rendszer működésének fenntartásán dolgoznak. Jelentős torlódás alakult ki ma hajnalban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér taxik számára kijelölt területén. Az új behajtási rendszer

0: rendszer bevezetése után, írta az Index. A taxisok augusztus 3-ától mától naponta csak egyszer hajthatnak át 5 percen belül díjmentesen a repülőtéri parkolókon. A további kihajtásokért fizetniük kell. A hosszú sor miatt több jármű a 30 perces időhatárt is túllépte, így egyes sofőröknek 6600 forintos kilépési díjat kellett volna fizetniük. Beszámolók szerint dél körül is jelentős volt a torlódás, ezért az egyik sorompót végül felnyitották és a várakozókat díjfizetés nélkül kiengedték. A Budapest Airport szerint nem új díjat vezettek be, hanem megszüntették a budapesti taxik korábbi kedvezményét. Ideiglenesen leállítanak több szökőkutat és a Tiszavirághíd díszkivilágítását Szolnokon a tartós hőség miatt. A Tiszaligeti fürdőben a szaunák sem üzemelnek egy ideig, közölte Györfi Mihály polgármester. A városvezetés az önkormányzat szakmai partnereivel összehangolva vezette be az intézkedéseket a víz és az energiafelhasználás csökkentése érdekében. A közparkok és más városi zöld felületek öntözéséhez a Tiszamenti regionális vízművek közreműködésével lehetőség szerint nyers vizet használnak, így mérséklik az ivóvízkészletek igénybevételét. Györfi Mihály hangsúlyozta, hogy Szolnok ivóvízellátása továbbra is biztonságos. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után minden évben felélénkül az albérletpiac, hiszen sok frissen felvett hallgató keres lakhatást. A NAV szerint kiemelten fontos, hogy a bérlőknek mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, és a lakásukat kiadók is tekintsék át a legfontosabb szabályokat. Erről a NAV kommunikációs vezetője, dr. Linzmeier Szilvia beszélt a Sláger FM-nek.
1: Legyen valami arról, hogy kifizettük-e a bérleti díjat, ezt a legegyszerűbb, ha átutalás teljesítjük, akkor a közleménybe a hónap, illetve az, hogy ez egy bérleti díj szerepel, akkor ezzel a későbbi jogviták is elkerülhetőek. Az, aki viszont most adja bérbe a lakását, nincsen sok kötelezettség. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd 2027-ben kell elszámolni a személyi jövedelemadó bevallásban, ezt nem ulassz el senki.
0: További tudnivalók a NAV 10-es számú információs füzetében olvashatók. Egy 13 éves fiú vezette azt az autót, amely július 22-én frontálisan összeütközött egy másik járművel Zuglóban. A baleset az Ungvár utca és a Csáktornya park kereszteződésében történt, ahol egy Ford Focus és egy Renault Laguna karambolozott. Az ütközésben mindkét autó súlyosan megrongálódott, a légzsákok is kinyíltak. A 13 éves fiú által vezetett jármű egyik gyermek utasa megsérült, őt az önkormányzati rendészek látták el a mentők kiérkezéséig. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
2: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Rekkenő a hőség odakint, 39 fokot mutat a hőmérőnk, és amikor ezek a felhők oda úsznak végre a nap elé, hogy egy pici árnyékot hozzanak, akkor olyan, mintha több fokkal csökkenne a hőmérséklet, pedig nem, csupán kicsit úgy érződik. A következő napokban nem várhatunk csapadékot, és sajnos nem csökken a napközbeni hőmérséklet, maradunk továbbra is 39-40 fok körül. A csütörtök lesz a legnehezebb, akkor akár 42-43 fok is lehet, viszont pénteken érkezik majd egy hidegfront, ami hoz egy kisebb lehűlést, addig pedig kitartás.
3: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán Budapest felé két baleset is történt. A 73-as kilométernél a külső, a 42-es kilométernél a belső sávot zárták le, így Kecskemét és Lajosmizsek között, illetve Újhartyánnál is több kilométeren keresztül torlódik a forgalom. Nézzük a vasútvonalakon, mi a helyzet vonalban a MÁV Inform ügyeletesen, Bogáti Bence. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
4: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó híreim vannak. Nincsenek jelentős fennakadások a Sláger FM vétel körzetében. Mától augusztus 19-ig pótlóbuszra kell szállni az S21-es vonatok utasainak. A vonatok a Vágányzár alatt csak Dabas és Lajosmise között járnak. Dabas és a főváros között Z21-es jelzéssel gyorsjáratú pótlóbuszok, Kőbánya Kispest és Ócsa között S21-es pótlóbuszok járnak. Az elővárosba utazóknak a pótlóbuszokon felül a Volán és a BKK járatait is ajánljuk. Karbantartás miatt a H5-ös hét péntekig rövidebb útvonalon csak Kaszásdűlőig közlekedik. Pótlóbusz jár Kaszásdűlőről a Batthyány tér és a Göncz Árpád város központ felé. A hőség miatt kérik utasainkat, hogy elegendő mennyiségű ivóvízzel induljanak útnak. A kiürült palackok után tölthetők állomásainkon és a buszpályaudvarokon, ahol összesen több mint 300 ivókút áll rendelkezésre. Emellett napközben a nagyobb állomásokon vízosztással is készülünk. Jó utazást kívánok!
2: A MÁV Inform ügyeletesének, Bogáti Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: És indul a sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és tart a koncert élmények nyara is, úgyhogy bármikor lehet szigetnapi jegyet bezsebelni, csak résen kell lenni. Már is indul az óránk Mark Hamburg dalával, jön a Closer to Me, jó rád.

Ez volt a Maroon 5 újdonsága itt a Sláger FM-en. Nagyon kellemes délutánt kívánok önöknek, és ebben a nagy hőségben kitartást, hűsítő limonádét minden kézben. Nagyon jól esik ilyenkor a citrom, de a menta illatától is egy kicsit felfrissülünk. Próbáljuk meg keresni azokat a dolgokat, amik egy kicsit lehűtenek bennünket, legalább pszichésen, már az is nagyon-nagyon sokat jelent. Estére általában csökken annyit a hőmérséklet, hogy már elviselhető legyen a kint tartózkodás, úgyhogy holnap estére ajánlok önöknek egy programot. Ugye ez már hagyománnyá vált, hogy a Rákóczi térről nyíló Bacsó Béla utca egyedülálló kis világát fiatal feltörekvő művészek zenéje tölti meg a nyár folyamán. Így van ez augusztusban is. A hangulatos ingyenes koncertsorozat eseményei két hetente jelentkeznek keddenként. A következő holnap lesz. Este 6 és 7 óra között Szappanos Janka, azaz művész nevén Astrid énekel majd nekünk, úgyhogy aki egy kis éteri hangzásra vágyik a vibráló kánikula után, a késő délutáni órákban az a Bacsó Béla utca felé vegye az irányt majd holnap munka után. Aki pedig a Szigetre vágyik, az hegyezze a fülét, mert tart a koncertélmények nyara, ahol van még pár szigetnapi jegyünk. Legyenek hát résen és tárcsázzanak időben, tudják a szabályokat, a harmadikként ide telefonáló bezsebelheti a páros belépőjegyét. No, de most ne fáradjanak, Cliff Richarddal megyünk tovább, jön a Some People.

0: Radarra simán el lehet járni az esőtáncot, csak valaki járjon már sikerrel. Selena Gomez és a The Scandal forgott, ez volt az I Love You itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger délután, benne pedig, ha résen vannak, akkor tudják, bármikor jöhet egy olyan dal, ami koncertbelépőt ér önöknek, a számunkat pedig tudják, 0630303958, ez egyébként a kívánság műsor alatt is hasznos, de már is megyünk tovább infoblokkunkkal, jöhetnek a közlekedési infók is, aztán Madonna és Sabrina Carpenter dala szól majd, a Bring Your Love. Mielőtt teljes hosszában meghallgatnánk ezt a dalt, megnézzük, hogy mennyire lesz kegyetlen az előttünk álló hét már időjárás szempontjából. Hát nagyon. Ugye most is 39 fok van odakint, holnapra, holnap utánra is 39-40 fokot ígérnek a meteorológusok, csütörtökön pedig akár 42-43 fok is lehet, úgyhogy készüljünk, még pár nagyon-nagyon-nagyon meleg és nagyon megterhelő nap áll előttünk, majd péntektől kezd csökkenni a hőmérséklet, de addig nem jön eső, alig-alig lesz felhő fölöttünk, és a légmozgás sem lesz jelentős. Igyanak sok folyadékot, és ha lehet, akkor a napot töltsék árnyékos, hűvösebb helyen. Szétnézünk már is az utakon. Beindult a délutáni csúcs, de mintha kevesebben lennének most úton. Azért a Budaörsi úton befelé haladva számítsanak rá, hogy a Nagyszőlős utcai felüljárónál lelassult a haladás. A Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé szakaszonként ugyancsak tapasztalható torlódás. Városon kívül pedig az M5-ösön nehéz most a közlekedés Budapest felé, ugyanis két baleset is történt. A 73-as kilométernél a külső, a 42-es kilométernél a belső sávot zárták le. Itt Újhartyánnál 10 kilométeres a torlódás, úgyhogy aki teheti, az inkább az Örkény csomópontban letérve az 5-ös főúton kerüljön. És a továbbra is erős az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a forgalom, a Tatabánya és az M0-ás autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt főleg a külső sávban lassult le a haladás, úgyhogy számítsanak hosszabb menetidőre. A fővárosban pedig vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton a Háros vasútállomás közelében, a Promontor utcánál itt a forgalom egy sávon váltakozva tud haladni, a 11. kerületben pedig a Fatörzs utcában a Rózsabarac utca és a Kányakapu utca közt a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a burkolatot. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Kylie Minogue-dalastól ez volt a Can't Get You Out of My Head itt a Sláger FM-en, és képzeljük, vagy megbutult az okostelefonom, vagy neki is megártott a hőség, mert az elmúlt napokban többször is kiírta, hogy az eső hamarosan eláll, aminek nagyon örültem volna, ha esett volna az eső, de hát szikrázó napsütésben volt részünk, ez vár a folytatásban is. Lehet, hogy a telefon és a pszichénkre próbált hatni, hogy ha azt hiszik, hogy odakint esik az eső, akkor nem érezzük, hogy olyan nagyon meleg van. Bevallom, nem nagyon tudok ezzel mit kezdeni, no de hamarosan megnézzük, hogy hogyan alakul a hét időjárása, illetve Ortutai Dóri is érkezik a friss információkkal, de még a hírek előtt a halott pénz dalát hallgatjuk meg, az Ola Helénával készített Szétszeretlek szól. Bár

a legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy hosszú utazásokhoz.

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
3: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
1: Passzív jövedelemre vágysz. Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fény terápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Hello, hello, újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
5: 188.
4: Hogy micsoda?
5: 188.
4: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
5: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az útszélén.
4: Kik ők?
5: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
4: Aha, 188, ezt én is megjegyzem magamnak.
6: Afrodité Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 5969.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
2: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Több mennyében is lesz szúnyogtérítés a következő napokban. Elindult a MOLBUBI 3.0 minden eddiginél több kerékpárral és bővülő hálózattal. Szeptember elején indul az Ide-Buda 1686 emlékét. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A rendkívüli hőség és a paksi atomerőmű leállítása miatt kialakult helyzetről egyeztetett a Sándor Palotában Magyar Péter miniszterelnök és Forstoffer Ágnes a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök az országgyűlési frakció vezetőkkel. A megbeszélésen a nemzeti összefogás és a politikai szereplők együttműködésének szükségességét hangsúlyozták. Magyar Péter később Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kissé optimistábbak lettek, közölte, hogy a Duna vízszintje Paksnál és Budapestnél hétfő reggel óta stagnál, az utolsó paksi turbina továbbra is termel, és mindenki a működés fenntartásán dolgozik. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy már zajlanak az augusztus 20-ai ünnepség előkészületei, de az idei esemény sokkal szolidabb lesz mind a tűzijátékot, mind a költséget tekintve. Egy emelkedett ünnepélyes, a nemzeti egységet szolgáló augusztus 20-át terveznek. Magyar Péter a hőség miatt kialakult energiaválság kezeléséről szóló sajtótájékoztatón elmondta, ha szükséges és a helyzet súlyosbodik, vagy újabb hőség érkezik, amely veszélyezteti az energiabiztonságot, akkor mérlegelni

0: fognak. Hozzátette, hogy az ünnepig még 17 nap van, ezért azt javasolta, hogy előbb menjünk át az előttünk álló 5 napon, és utána beszéljünk a továbbiakról. A kánikula a szúnyogok aktivitását is befolyásolja. A honos fajok kevésbé vannak jelen, mert folyóink rekord alacsony vízszintje miatt alig vannak lárvatenyészőhelyek. A kertvárosias területeken viszont erősebb az ártalom, főként az inváziós ázsiai tigris szúnyogok miatt, amely a ház körüli apró vízmegállásokban is képes kifejlődni. A következő napokban 8 megye 43 településén lesz gyérítés. Békés és Csongrád-Csanád vármegyében légi biológiai lárvagyérítést, több aranya, Csongrád-Csanád, Fejér és Somogy vármegyei településen pedig földi kémiai eljárással védekeznek, a Tisza-tónál szintén szükség van beavatkozásra. Elindult a MOL-Bubi 3.0 Budapest új generációs közbringa rendszere, amely minden eddiginél nagyobb flottával és modernebb szolgáltatásokkal támogatja a városi kerékpározást. A rendszer indulásakor 2000 kerú érhető el, ebből 500 elektromos rásegítésű, a BKK tervei szerint pedig rövid időn belül 3300, később 5000, hosszabb távon akár 8000 bringa áll majd rendelkezésre. A lefedettség 40-ről 80 négyzetkilométerre bővülhet, a hálózatot pedig virtuális mobilpontok gyorsítják. A MOL-Bubi 3.0 új alkalmazást kapott egyszerűbb regisztrációval és kedvezményes használati lehetőségekkel. A próbaüzemben 9000 felhasználó tesztelte a rendszert. Szeptember elején indul az Ide Buda 1686 emlékév, amelyet a budavári önkormányzat Buda visszafoglalásának 340. évfordulója alkalmából hirdet meg. A programsorozat szeptember 2-án kezdődik az 5 napos budavári fesztivállal, amely ünnepi megemlékezéssel, koncertekkel, könyvünneppel, családi programokkal és kulturális eseményekkel várja a látogatókat. Az emlékév célja, hogy felidézze Buda felszabadításának történelmi jelentőségét és erősítse a budavári közösséget. A rendezvények között jazz és komoly zenei programok, történelmi előadások, kiállítások, filmvetítések és irodalmi estek szerepelnek, a gyerekeket bábszínház és kézműves foglalkozások várják. Az önkormányzat arra ösztönzi a helyieket, hogy saját történeteikkel és régi fényképeikkel kapcsolódjanak az emlékévhez. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Hadd kezdjem az időjárás jelentést a jó hírrel, mert már látszik, hogy mikor mérséklődhet ez a pokoli hőség. A következő napokban még nagyon meleg időjárást kell elviselnünk, viszont aztán pénteken, hogyha minden jól megy, akkor érkezik egy hidegfront, ami legalább 4-6 fokkal csökkenti a forróságot. Holnap nagyrészt derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, a Dunántúlon pedig megélénkül a déli szél. A Dunától keletre azonban továbbra is mérsékelt marad a légmozgás. Holnap a nap legmelegebb óráiban 39-40 fokra számíthatunk. És jön a segítség az útonlévőknek. Történt egy baleset a Veselényi utcában az Almási térnél, ezért a 74-es trollibusz terelve közlekedik, nem érinti az Almási tér és a Veselényi utca Erzsébet körút megállót a Károly körút felé. De baleset nehezíti a haladást a Kiskörúton is, a Deák Ferenc tér felé az Asztóriánál a belső sávban, a Rákóczi úton pedig az Erzsébet híd felé csak a belső sáv járható, de baleset miatt kell fennakadásra számítani Török Bálinton is, a Munkácsi Mihály úton. Emellett lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, illetve a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé szakaszonként. Az Erzsébet körúton a Blahalujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert itt javítják a csatornát, és vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton is a Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál, ezért a forgalom itt is váltakozva egy sávban haladhat. A 11. kerületben az Egri József utcában csak egy szűk sáv járható a Karinti-Frigyes út előtt, mert javítják a vízvezetéket, illetve tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton, úgyhogy ez az útszakasz továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától egészen az Eke utcáig. Vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Folytatódik a sláger délután és a koncertélmények nyara, úgyhogy javaslom, vegyék kézbe a telefonjukat, hogyha szeretnének a Szigetre napi jegyet bezsebelni. Az óránk Ed Sheeran dalával indul, aki szintén járt a Szigeten, a Shivers forog tőle, én pedig Kiskata vagyok.
3: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Ez a Sláger FM.

Ed Sheeran zenélt nekünk itt a Sláger FM-en, aki néhány évvel ezelőtt a Szigeten is óriási koncertet adott, és hát minden bizonnyal óriási koncertet ad majd a Florence and the Machine is, hogyha szeretnének ott lenni a koncertjükön, akkor most tárcsázzanak bennünket. 0630303095-8 a számunk. Sziget páros belépőt tudok adni a harmadik telefonálónak, ha két kérdésre tud válaszolni. A számunk 0630303095-8, szóval most hívjanak.

Flashdance dala szólt itt a Sláger FM-en Irénnek Kárától, és hát néhány perccel ezelőtt a koncertélmények nyarán szólt a Florence and the Machine dala Sziget belépőkért. Hamarosan bemutatom önöknek a harmadik telefonálót, előtte azonban készülünk a hűvösebb napokra, mert ugye azt ígérik a meteorológusok, hogy pénteken jön egy hidegfront, ami miatt a hétvégénk már sokkal kellemesebben alakul majd, és hát a hétvégén vasárnap akár ellátogathatunk a Hunyadi térre is, ahol vár ránk a Gyerekplac. Egy fantasztikus előadást nézhetnek meg a gyerekek a Majorka Bábszínház jóvoltából, a Pelikán Madár című báb előadást. Utána pedig a Berebere utazó játszóházak programját próbálhatjuk ki, ahol logikai játékok, fonalterelő, csibeszámoló és kreatív dobozok, no meg Noé bárkája kirakó és mesekavics és egyéb kézműves foglalkozás is vár bennünket. Fantasztikus program ez, így komplexen akár az egész délelőttöt ott tölthetjük. A programok 10 órakor kezdődnek, és természetesen a részvétel mind az előadáson, mind utána a Kőország játszóházban ingyenes. Úgyhogy vasárnapra írják be a naptárjukba, hogy irány a Hunyadi tér. Itt a Sláger FM-en pedig Dua Lipával táncolunk tovább. Már is szól a Training Season.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan is tart a koncertélmények nyara, és van még jó pár sziget belépünk. Néhány perccel ezelőtt a Florence and the Machine dalát hallgatva lehetett telefonálni, a harmadik telefonáló pedig már is itt van a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM!
1: Üdvözlöm, Noály Tamás vagyok, és játékot szeretnék jelentkezni, hogyha lehetséges.
0: Drága Tamás, honnan telefonál?
1: Budapestről.
0: Budapestről járt már a szigeten?
1: Jártam. Régen azért minden évben mentem ki. Talán még tavaly is voltam.
0: Talán? De nem biztos. Mi az, hogy talán?
1: Nem, emlékszem, hogy voltam tavaly is. Jó.
0: Mi volt a legnagyobb élménye eddig a szigeten?
1: Szerintem nagyon sok Prodigy koncerten voltam. Kettő vagy három is volt szigeten. Fészettem is. Ezek voltak szerintem a legnagyobb élményeim.
0: De Florence and the Machine-t is jó lenne megnézni, ugye?
1: Így van, jó lenne megnézni.
0: No, akkor Tamási, már is fölteszek két kérdést. Az egyik a Florence and the Machine-hoz kapcsolódik, a másik pedig a Sláger FM-hez, és hogyha jól veszi az akadályokat, akkor öné a páros jegy. Készen áll?
1: Készen állok, igen.
0: Oké. Okay. Ki az énekese a Florence and the Machine-nak?
1: Florence Welch.
0: Tökéletes! Nagyon jó. A másik kérdés pedig, hogy melyik frekvencián vagy frekvenciákon hallható a Sláger FM?
1: 95.8.
0: Tökéletes! Úgyhogy drága Tamás, gratulálok! Van egy páros napi jegye a Sziget Fesztivál csütörtöki napjára. Többek közt a Florence and the Machine nagy színpados koncertjére, illetve Luis Capaldi, Mojka, Bay Alexis és Lepük mind aznap zenélnek majd. Úgyhogy jó bulizást kívánok!
1: Nagyon szépen köszönöm. Szuper, nagyon örülök.
0: Jó bulizást kívánok a Szigetre!
1: Nagyon szépen köszönöm. További szép napot.
0: Na hát Tamás már biztosan ott lesz a Szigeten augusztus 13-án, hogyha önök is szeretnének maguknak napi jegyet intézni, akkor füleljenek továbbra is a Sláger FM-re, mi pedig megyünk tovább infoblokkunkkal, aztán Ray Dalton érkezik majd. A Blood Running előtt azonban megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Hát sajnos maradt továbbra is a forróság, szinte elviselhetetlenül meleg az idő. Odaként 39-40-42 fok várható a következő napokban. Egy-két gomoly felhő megjelenik ugyan fölöttünk, de ezekből sajnos esőre nem számíthatunk, úgyhogy valószínűleg tovább fokozódik az asszály, de a kanyarban, illetve a kanyaron túl már látszik az enyhülés. Péntekre ígérnek egy hideg frontot a meteorológusok, addig azonban még ki kell bírnunk. Igyanak sok folyadékot és próbálják meg kímélni magukat. A forróság az utakon közlekedők életét is nehezíti, sokkal nehezebb ilyenkor figyelni, összpontosítani, úgyhogy sajnos megnő a baleset veszély. Jelenleg tart a helyszínelés a Károly körúton a Deák Ferenc tér felé a Rákóczi út után a külső sávban, ahol korábban volt egy baleset, a Rákóczi úton azonban újra minden sáv járható, és tart a délutáni csúcs is, úgyhogy a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, illetve a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé szakaszonként jelentős lassulás tapasztalható. Városon kívül pedig az M5-ös autópályán történt két baleset is a Budapest felé vezető oldalon, az egyik a 73-as kilométernél a külső sávban, a másik pedig a 42-es kilométernél Újhartyánnál, itt jelenleg 10 kilométeres a torlódás, aki teheti, az legkésőbb az 53-as jelű Örkény csomópontban térjen le, és az 5-ös főúton próbáljon megkerülni. Vissza a fővárosba, az 5. kerületben a Belgrád rakparton mától egészen szerdáig napközben kertészek dolgoznak, ezért itt szakaszos sávlezárásra kell készülni, illetve útszűkület van a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca közt, mert itt megbeszakadt az útpálya. Vezessenek nagyon óvatosan, jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Miley Cyrus dala forgott, ez volt a Flowers, és ebben a nagy hőségben és asszály helyzetben minden jó hírnek örülünk. Csütörtökre várják az esőt Ausztriában, a Duna vízgyűjtő területeinek környékére, úgyhogy talán nálunk is ez azt jelenti, hogy emelkedik majd egy kicsit a Duna vízszintje. Péntektől pedig, ha minden jól megy, nálunk is jön majd a lehűlés, úgyhogy pár fokkal mérséklődik majd ez a mostani forróság, de addig még nagyon nagy szükség van a kitartásra és persze az összefogásra. Itt a Sláger FM-en pedig szükség van a jó dalokra, de mostantól az önök kezében az irányítás, hiszen 6 órakor indul majd a kívánságműsor, úgyhogy már most várom a kéréseket, óhajókat, sóhajókat, 0630 30 30 95 8, mivel frissíthetem föl önöket, de előtte még meghallgatjuk a friss infókat, no meg a New Level Empire dalát.

0: Podcast.hu-n.
1: Hollywood Vampires. Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
2: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
3: Pihensz, Anna?
4: Igen, pihenek és álmodozom.
3: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
4: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Gras burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
3: Már megint felújítunk?
4: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
5: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Lakodalom a Budapest Parkban. Dániel

0: Ezre működik a Parnograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Ha én rózsa volnék.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
4: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Átmeneti energiafogyasztási korlátozásokat vezetett be a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT. A második kerület is minden évben több száz fát ültet. A budapesti országházat választották Európa legszebb épületének. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT a Magyar Fürdőszövetséggel együttműködve és az Energiaügyi Minisztérium felhívás alapján átmeneti intézkedéseket vezetett be a villamos energiafogyasztás csökkentésére. Augusztus 2-ától várhatóan 10 napig teljes üzemidőben leállították az elektromos szaunákat és gőztkamrákat, a Csillaghegyi, a Dandár, a Palatinusz, a Paskál, a Pesterzsébeti és a Római fürdő, valamint Pünkös fürdő területén. A Széchenyi, a Lukács és a Rudas fürdő gőzüzemű hőlékkamrái és gőzkabin továbbra is használhatók, 17 óra után pedig minden nagy energiaigényű élményelem leáll. A Palatinusz hullámmedencéje szintén délután 5 óra után nem üzemel, napközben pedig rövidebb hullámprogramot tartanak. A fürdők csökkentik a nem létfontosságú világítást és a dekorációs elemek energiafelhasználását, a büfék nagy teljesítményű berendezéseit pedig 17 óra után korlátozzák. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után minden évben felélénkül az albérlet piac, hiszen sok frissen felvett hallgató keres lakhatást. A NAP szerint kiemelten fontos, hogy a bérlőknek mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, és a lakásukat kiadók is tekintsék át a legfontosabb szabályokat. Erről dr. Rincmeyer Szilvia, a NAP kommunikációs vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
6: Legyen valami arról, hogy kifizettük-e a bérleti díjat. Ezt a legegyszerűbb, ha átutalással teljesítjük, akkor a közleménybe a hónap, illetve az, hogy ez egy bérleti díj szerepel, akkor ezzel a későbbi jogviták is elkerülhetőek. Az, aki viszont most adja bérbe a lakását, nincsen sok kötelezettség. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd 2027-ben kell elszállni a személyi jövedelemadó bevallásban, ezt nem ulassz el senki. Az adó mértéke a lakáskiadásnál, ingatlanbérbeadásnál 15%. Az, akinek bármilyen kérdése van a lakáskiadással,

0: albérlettel kapcsolatosan nyugodtan keressen minket telefonon, a 1819-es telefonszámon mindenkinek segítünk.
1: A tudnivalók részletesen a NAV 10-es számú információs füzetében olvashatók. A második kerület minden évben több száz új fát ültet, amelyeket fiatalkorukban kiemelt gondozással látnak el. A 3 évnél fiatalabb csemetéket rendszeresen öntözik, a 3 és 5 év közöttieket pedig szükség szerint. A kerület csatlakozott a BIKO rendszerhez, így a lakók is segíthetik a fiatal fák locsolását, hogy megerősödjenek és zöldek, hűvösebb körzetek alakuljanak ki. Az alkalmazásban mindenki megtalálja a közelben lévő szomjas fákat és jelölheti az elvégzett locsolást. A második kerület is takarékosan bánik a vízzel, de a fiatal fák öntözését nem hagyhatja el, és minimális vízfelhasználással gondoskodik a cserjék és virágok életben tartásáról. Egy friss európai összeállítás a budapesti országházat választotta a kontinens legszebb épületének. A rangsor az ENSZ európai ország listáját vette alapul, és minden országból egy ikonikus épületet emelt ki. Az országházat, a neogótikus homlokzat, a kupola, a díszített belső terek és az esti kivilágítás miatt tartják Európa leglátványosabb épületének. A rangsorban olyan épületek szerepelnek még, mint a Trevikút, a Würzburgi rezidencia, a Mont Saint-Michel apátság és az izlandi Árpa koncertközpont. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő napokra. Nos, holnap nagyrészt derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, amiből csapadékra nem számíthatunk. A kora reggeli órákban is nagyon meleg lesz, 24-25 fokkal indítjuk a napot, délutánra pedig 39-40 fokot ígérnek a meteorológusok, és nem hittük volna, de még ez is emelkedhet, ugyanis szerdán, csütörtökön még ennél is melegebb lesz, csütörtökön akár a 42-43 fokot is elérhetjük napközben, úgyhogy valószínű újabb hőségrekordok dőlnek majd meg itt a fővárosban is. Az enyhülést talán egy pénteken érkező hidegfront hozza, akkor akár 4-6 fokkal is csökkenhet a napközbeni hőmérséklet. Addig kitartás! Itt nézzünk az utakon. Tart a helyszínen és az Üllői úton kifelé a Ferenc körút előtt, de szerencsére megszűnt már a forgalmi akadály, és véget ért a helyszínen és a Károly körúton is, úgyhogy most már itt is remekül lehet autózni. Viszont a Rákóczi úton még van egy kis torlódás az Astoria és a Blaha Lujza tér között, a Hungária körgyűrűn szakaszonként van torlódás, az Üllői úton befelé a Nagy körút előtt erősebb a forgalom, de a Lehel utcában a Róbert Károly körút előtt, illetve a Budai alsórakparton észak felé a Szabadság híd előtt ugyancsak lelassult a haladás. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezeti oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. Erre nagyon figyeljenek. Figyeljenek arra is, hogy az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert itt javítják a csatornát, a Budafoki úton pedig a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárás fogadja az autósokat. Elektromos közműépítés miatt vezessenek óvatosan.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Elrajtol már is a kívánság műsor Hajné kérésével, aki Michael Jacksontól kéri a Remember the Time című számot a régi nyarak emlékére. Régi nyarak hűvösebbek voltak. Előtte viszont Ancsi kérését teljesítem, aki Mártinak küldi Shawn Mendestől a Vennyagán.
4: Sláger FM. A legnagyobb slágerek

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Michael Jackson dalaszolt a Remember the Time, és hát ilyenkor az esti órákban szeretünk a vízparton üldögélni, akármilyen alacsony is a Duna, azért érdemes kiülni a partjára, nem csak azért, hogy szörnyűködjünk azon, hogy milyen alacsony a vízállás, hanem azért, hogy meglessük a kérészek táncát, ugyanis beindult a Duna virágzás, a főváros környéki Duna szakaszon is meg lehet figyelni, hogyan azt a napokban többen meg is tették, a dunai kérészek násztáncát. A Duna virágok rajzása általában augusztus elején, közepén indul, de a meleg időjárás miatt akár korábban is kezdődhet. Ugye tavaly már július közepén elkezdődött a rajzás, hát idén meg kellett várnunk az augusztust. Hogyha szeretnének ebben a látványosságban gyönyörködni, akkor érdemes sötétedés után lesétálni a Dunapartra, hiszen az alkonyi órák után a legaktívabbak ezek a rovarok, és olyankor már az időjárás is inkább a kedvünkre való. No, de nézzük, hogy milyen dalok a kedvünkre valók. 0630 30 30 95 8, ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Szilvi az FLM Ráncok a szemem alatt című dalát választotta, én pedig nagy örömmel forgatom ezt a dalt, hiszen nekem is nagy kedvencem lett ez az újdonság az FLM-től. Előtte azonban egy régebbi dalt hallgatunk meg, ezt pedig Dávid választotta. Ő azt írja, a Szia Kata, az Aha Take a Me című dalát küldöm a családomnak, üzenem nekik, hogy nagyon szeretem őket. Oké, Dávid, már is szól a dal.

0: képlet. Ez volt az FLM dala, ha ráncok a szemem alatt itt a Sláger FM-en, és hát szaporodnak akkor is a ráncok a szemünk alatt, hogyha túlságosan sokat hunyorgunk az erős napsütés miatt. Fontos a jó napszemüveg. Nem csak az számít, hogy mennyire sötét vagy mennyire világos az üvege, hanem hogy mennyire van ellátva UV védelemmel. Ugye lehet akármilyen sötét a szemüvegünk, hogyha nincsen rajta UV szűrő, akkor semmit nem ér, sőt, inkább árt a szemünknek, hiszen a sötét üveg mögött ugye kitágul a pupillánk, és még több káros UV-sugárzás juthat a szemünkbe, szóval a napszemüveg kulcsfontosságú. De hát a jó zene is kulcsfontosságú, hogy elviselhetőbb legyen a kárikula. Nézzük az üzeneteket. Szia, kedves Kata, Adrénak Pomázra küldem The Weeknd valamelyik számát, és üzenem, holnap hozzon kulacsot. Judit írta nekünk ezt az üzenetet, akkor már is érkezik a Dancing in the Flames The Weeknd-től. Előtte pedig Hello Sláger FM, kérném Sabrina Carpentertől a Tears című számot magamnak, mert nincs kedvem semmihez, csak zenét hallgatnék, és ezt nagyon szeretem. Hanna írta nekünk ezt az üzenetet, kérése pedig már is teljesül.
1: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megnövekvő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem érkezik. A szél mérsékelt marad, talán a Dunántúlon élénkül meg egy kicsit, de az sem lesz jelentős. Kora reggel 24-25 fokban indítjuk a napot, délutánra pedig 39-40 fokot ígérnek ismét a meteorológusok. Szerdán folytatódik a napos idő, ugyancsak kevés gomoly felhővel, csapadékra aznap sem számíthatunk, és még egy picit tovább emelkedik a hőmérséklet, akkor 40-41 fok várható napközben. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Még a Rákóczi úton az Asztória és a Blahalujza tér között akadozik az előrejutás, illetve a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál és a Hungária körgyűrűn szakaszonként tapasztalható némi torlódás, de ezt leszámítva egészen jól járható a város. Viszont városon kívül az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Érdnél egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott, a 21-es kilométernél csak a belső sáv járható, itt 3 kilométeres a torlódás. Az M0-as autót déli szektorában pedig az M1-es autópálya felé vezető oldalon Halászteleknél volt egy baleset, a 15-ös kilométernél egy sávot lezártak, lelassult itt is a haladás. Az M5-ösön pedig a Budapest felé vezető oldalon Újhartyánnál volt korábban egy baleset, a 42-es kilométernél vége már a sávzárásnak, de még mindig egy picit nehézkes itt a haladás. Vissza a fővárosba, Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Lángendre utca közt a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni, mert itt javítják a vízvezetéket, a 11. kerületben pedig az Egri József utcában csak egy szűk sáv járható a Karinti-Frigyes út előtt, mert itt is vízvezetéket javítanak. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

Whitney Houston dala forgott, ez volt az I'm Every Woman itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, de mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel, tejázunk egy jót, mert azt mondják a szakemberek, hogy a melegben meleg italt lenne érdemes inni. Na hát augusztus 5-én, vagyis szerdán a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum egy vezetett sétát rendez, amelynek a főszereplője a teja lesz. A képzelet tere, vezetett séta a teja útján címmel rendezik ezt a sétát. Egy csésze teja különlegességgel a kezünkben indulhatunk a japán kert szakértő vezetésével felfedező útra, Hopp Ferenc hajdani teakunyhójából elindulva. A séta során megismerjük a teakertek hagyományait, illetve a múzeum emeletén található autentikus japán teaszertartás szobát is. Érdemes részt venni ezen a kis sétán szerda délután. Itt a Sláger FM-en pedig érdemes kérni a kedvenceket, mert minden kívánságot igyekszem teljesíteni. Szia, Évinek küldök egy Kowalski számot. Ez Alice-tól érkezett, oké, már is keresünk egy dalt a csapattól, illetve itt van Janu üzenete, Jacksontól a When the Rain Begins to Fall. Le tudnád játszani? Hát, ha ettől ered el az eső. Hát rajtam nem újjon.

Egy vadonatúj dal forgott Madison Beer-től, ez volt a Bittersweet itt a Sláger FM-en, és már is érkezik Ortutai Dória friss információkkal, de előtte még Sada kérésére szól egy dal, ő a Magna Cum Laude-tól választotta a Gyerünk tavaszt, úgyhogy ez zárja az óránkat.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A Főkert energetikai és klímavészhelyzete vonatkozó locsolási protokollt határozott meg. Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az állami élelmiszermentés ügyében. Részletes észrevételt küldött a főügyészségnek Hankó Balázs ügyvédje. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nincs vízhiány Budapesten, de lehet olyan helyzet, amikor vízkorlátozásra lesz szükség, mondta Karácsony Gergely, aki szerint a főváros több ponton is spórolásra kényszerül a rendkívüli kánikula miatt. Budapest már takarékossági üzemmódba kapcsolt, leállították a díszkivilágítást, energiatakarékossági okokból lassabban közlekednek a villamosok és a metrók, a Főkert pedig külön energetikai és klímavészhelyzete vonatkozó locsolási protokollt határozott meg, tudatta a Budapest főváros polgármesteri hivatala. A társaság 185 budapesti park és zöld felület közül 16 helyszínt jelölt ki, ahol locsolással is segítik a hűtőképesség fokozását, ezek zöld menedékként szolgálnak a városlakóknak. Az öntözésben elsőbséget kapnak az ültetéstől számított 5 évnél fiatalabb fák, majd következnek a frissen telepített cserje és évelő ágyasok, végül a gyep felületek, ahol az életben tartás a cél. Az Újbuda sportjáért non-profit Kft. Újbuda önkormányzatával együttműködve a tartós hőségre való tekintettel rendkívüli kedvezményt vezet be a kerületi lakosok számára. Hétfőtől péntekig 17 órától zárásig ingyenesen látogatható a Nyík Imre uszoda és a Sport 11 sport, szabadidő és rendezvényközpont mindazoknak, akik érvényes újbudai lakcímkártyával rendelkeznek. Az intézkedés célja, hogy a nagy melegben minél többen kulturált körülmények között hűsölhessenek és sportolhassanak a kerületi vizes létesítményeiben. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás zajlik az Élelmiszermentő Központ Non-Profit ZRT működésével kapcsolatban. A budapesti rendőrfőkapitányság a HVG kérdésére megerősítette, hogy az eljárást az állami számvevőszék feljelentése alapján indították, miután a májusi vizsgálat során bűncselekmény gyanúját állapították meg. A társaság ügyében a közbeszerzési döntőbizottság is vizsgálódik, mert az ÁSZ szerint jogszabályba ütköző szerződés módosítás és elmulasztott közbeszerzési eljárás is felmerült. Az Élelmiszermentő Központ Non-Profit ZRT 4 éve jött létre az élelmiszer pazarlás csökkentésére, de a vizsgálatok szerint az állami társaság milliárdokat költött el úgy, hogy a törvényben előírt élelmiszermentési feladatot egyetlen alkalommal sem teljesítette. Részletes észrevétellel fordult a főügyészséghez Hankó Balázs, fideszes országgyűlési képviselő ügyvédje. Hankó Balázs közleményében azt írta, hogy együttműködik a hatóságokkal, nem próbál elszökni és visszautasítja azt a gyakorlatot, amely szerinte azt a látszatot kelti, hogy letartóztatása előre eldöntött tény. Felidézte, hogy a Nemzeti Kulturális Alap több munkatársát már őrizetbe vették és letartóztatták, ugyanakkor az ő mentelmi jogának felfüggesztését 3 hónap.

0: hónap alatt sem így vágyozták. Szerint ez azt jelenti, hogy nincs vele szemben olyan adat, amely ezt indokolná. Azt írta, nem fogadja el, hogy bárkit feltételezések vagy politikai indulatok alapján ítéljenek meg. Júliusban 14%-kal csökkent az eladó lakások és házak iránti kereslet Budapesten és az agglomerációban, ami az eladói kedv mérséklődését is magával hozta. A havi adatok szerint a családi és kertes házak iránti érdeklődés több mint 13%-kal nőtt, a társasházi lakásoknál pedig közel 6%-os bővülést mértek. A keleti vármegyékben 30% körüli volt a kereslet, Budapesten viszont mindössze 0,4%-os növekedést regisztráltak, ami stagnálást jelent. A szakértők szerint a fővárosi árszintek miatt sokan inkább az agglomeráció vagy a vidéki régiók felé fordulnak. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok holnapra, holnap utára, de szerintem már mindenki kívülről fújja, hogy pénteken jön az enyhülés, addig azonban még a helyenként szinte elviselhetetlen lesz az idő, úgyhogy kedden marad a forróság, szinte zavartalan napsütéssel, egy-két gomoly felhővel, szerdán ugyanez lesz a helyzet, csütörtökön pedig még tovább fokozódik a meleg, hiszen még kedden, szerdán 39-40 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, csütörtökön akár 42-43 fok is lehet a korai utáni órákban, de aztán pénteken érkezik a hidegfront, és legalább 6-8 fokkal mérséklődik a meleg, sőt, akkor záporok, zivatarok érkezésére is számíthatunk. Hozom a friss infókat az utakról. Történt egy baleset az M3-as autópályán Bag térségében a 30-as kilométernél. Itt forgalomkorlátozásra kell készülni, mindkét irányban több kilométeres a torlódás. És az M7-esen is volt egy baleset Budapest felé Érdnél. Itt egy személyautó hajtott a szalagkorlátnak, a 21-es kilométernél már ismét két sáv járható, de még mindig több kilométeres a torlódás. A fővárosban pedig lassan túljutunk a délutáni csúcson, bár nem volt ma túlságosan megterhelő a torlódás, viszont a Rákóczi úton, az Asztória és a Blaha Lujza tér között, illetve a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál még lehet erősebb forgalomra számítani. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában, mától lezárták a Pozsonyi utcában befelé, a Tél utcánál a belső két sávot, a kifelé vezető oldalon pedig ugye már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, viszont a Terelősziget után el tudunk kanyarodni jobbra, illetve Soroksáron a Tárcsás utcában, a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca közt a forgalom egy sávon váltakozva tud haladni, mert javítják a vízvezetéket. Vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Folytatódik a Kánikula kívánság műsor, benne pedig már is Tünci kérését teljesítem, aki Norbinak küldi Orsi, ha lemegy a nap című számát. Előtte azonban Vance Joy Riptide című dala forog, ezt pedig Marci szeretné küldeni apukájának, Imrének.

Egy jó kis Elton John-dal forgott itt a Sláger FM-en, ez volt az I'm Still Standing. Önökön múlik, hogy mivel megyünk tovább, hiszen tart a kívánság műsor, még ebben az órában tudom a kéréseket teljesíteni, gyorsan írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Azonban mielőtt a kívánságokra rátérnénk, már is mondok egy jó hírt önöknek, hogy nagyon sokan felkeresték idén nyáron a Városligeti Kertmozit, az egyik kedvenc találkozó helyünké vált. Ez a helyszín, ahol hetente háromszor is tartanak vetítéseket, és hát az a jó hír, hogy meghosszabbították ezt az ingyenes kertmozi sorozatot az elmúlt két hónap fantasztikus hangulatú vetítései után. További klasszikus és közönségkedvenc filmekkel várnak bennünket egészen augusztus 19-ig. Így hát ezen a héten is lesz vetítés. Ugye nagyon jól bevált az a rendszer, ahogyan a filmeket vetítik. Szerdánként kedvenc klasszikus, péntekenként romantikus film, szombatonként pedig családi kedvencek kerülnek a gyöngyvászonra. Így hát ezen a héten szerdán a Bill és Ted haláli túrája című filmet nézhetjük meg, aztán jön egy romantikus film pénteken, a négyesküvő és egy temetés, majd a szombati családi kedvenc ezen a héten a Kung Fu Panda lesz. Úgyhogy érdemes lesz ezen a héten is a csillagos ég alatt mozizni egy jót a Városligetben. A vetítések mindig este 6-kor kezdődnek, le ne csúszanak róla. No, de nézzük, hogy mi vár ránk a folytatásban. Edina írt nekünk, Hello Sláger FM, kislányom Kira ma ünnepli a névnapját, neki szeretném küldeni Benson Boone-tól a Beautiful Things című dalt, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Drága Kira, hát Isten éltesse, nagyon boldog névnapot kívánok neked. Gyönyörű ez a név. Már is érkezik Benson Boone-dala. Melinda pedig azt írja, szia Kata, férjemnek, a cica suttogónak küldeném a Genesis Jesus He Knows Me című dalát. Ez is egy szuper dalválasztás, úgyhogy már is jönnek Phil Collins-ék.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, egyszerűen nem tudom megunni Benson Boone dalait. Annyira szeretem a hangját, annyira szeretem azt az energiát, ahogy énekel. Ez volt Beautiful Things című dala. Itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, benne pedig nézzük gyorsan, hogy mivel megyünk tovább. Rengeteg SMS érkezik, és nagyon szűkös az időnk, de még várom a kéréseket. 0630 30 30 95 8. Ide írjanak, Bianca is így tettő. Azt írja, hello Kata, én egy Teddy Swims számot szeretnék kérni, ha lehet. Bianca, természetesen lehet. Mit szólsz mondjuk a Bad Dreams-hez? Én ezt választottam. Remélem, hogy tetszeni fog, azonnal forog, de előtte még Fanni kérése teljesül, aki a barátnőjének Dorinának üzeni, hogy fel a fejjel, és küldi neki Wolf Kati Szerelemmiért múlsz című dalát. Már is forog.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Egyre fokozódik a forróság, ma már hivatalosan is 40 fokot meghaladó maximumokban volt részünk, Dabason, Kisszállás külterületén és Soltvadkerten egyaránt 40,1 Celsius fokot mértek, a fővárosban pedig tegnap is, ma is új meleg rekord született, ma 39,6 Celsius fokot mértek, ami majdnem egy fokkal több, mint a korábbi 2017-es meleg rekord. És a következő napokban még tovább emelkedhet a hőmérőnkben a higanyszál, holnap-holnap után 39-40 fok lehet, csütörtökre pedig 40-42 fokot ígérnek a meteorológusok. Esőre pedig sajnos továbbra sem számíthatunk. És szétnézünk az utakon, továbbra is erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban. Az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon Érdnél egy személyautó hajtott a szalagkorlátnak, a 21-es kilométernél még mindig 3-4 kilométeres a torlódás, bár már mindkét sáv járható. Az M3-as autópályán pedig Bak térségében egy személyautó a Budapest felé tartó oldalon átszakított a szalagkorlátot és áttért a Vásárosnamény felé vezető oldalra. A 30-as kilométernél ezért mindkét irányban forgalomkorlátozásra kell készülni és 2-3 kilométeres torlódásra, illetve szintén Pest megyében a 4604-es jelű Soroksár-Örkény összekötő úton Sári és Inárcs között két személyautó ütközött össze. A 10-es kilométernél a helyszínelés idejére lezárták az utat, a helyszínre mentő helikopter érkezett. A fővárosban közlekedve pedig figyeljenek arra, hogy az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert itt javítják a csatornát, vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton, a Háros vasútállomás közelében, a Promontor utcánál, a forgalom itt is egy sávon váltakozva tud haladni. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a

A jó barátok dala szólt, ez volt a Rembrandtstól az I'll Be Down For You itt a Sláger FM-en. Nagyon kellemes lassan estét kívánok önöknek, hiszen mindjárt 8 óra, ez pedig ugye egyrészt azt jelenti, hogy lassan véget ér a kívánságműsor, viszont lassan véget érnek a hőségben töltött órák, szépen lassan elkezd majd csökkenni a hőmérséklet, de hát olyan nagyon nagy csökkenésre nem számíthatunk, hiszen holnap reggel is 24-25 fokban indítjuk a napunkat, hát ilyenek a trópusi éjszakák. No de itt a Sláger FM-en mielőtt tovább mennénk a kívánságokkal, egy zenés élmény szeretnék önöknek ajánlani, hiszen folytatódnak a térzenek koncertek. Ezen a héten a Halászbástyánál várnak bennünket szerdán, ahol egy német fúvós zenekar ad szabadtéri koncertet. A zenepavilonban felcsendülő ingyenes hangverseny különleges élményt kínál a budai vár egyik legszebb helyszínén, úgyhogy érdemes lesz ide ellátogatni. Ennek a koncertnek a különlegessége pedig az, hogy nem este, hanem délelőtt 11-kor kezdődik. Látogassunk el a Halászbástyához szerda délelőtt legyezővel, szalmakalappal, napszemüveggel felszerelkezve, és élvezzük a muzsikát. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, milyen muzsikát élvezünk a folytatásban. Mátétól érkezett a következő üzenet. Hello Sláger FM, szeretném, ha lejátszanátok a világ legszebb lányának, Nórinak a Bombon Rabod vagyok című dalát. Ugye Szolnoki Petiék Radics Gigivel közösen készítették ezt a dalt, és jól fog esni meghallgatni. Azonnal forgatom. Toncsi pedig azt írja, hello Sláger FM, olyan meleg van kint, hogy még mindig nincs kedvem hazaindulni a munkából, úgyhogy küldöm magamnak a Bananarama Vénusz című dalát. Toncsi, azért nehogy bent aludj a munkahelyeden, nem lesz sokkal hidegebb az éjszakai órákban sem. Kitartás mindenkinek, a dal pedig már is forog.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Harry Styles dala, az Aperture, és Eszter üzenete zárja a mai kívánságműsort. Még a hírek előtt az ő kérését teljesítem, ez így szól. Szia Kata, a futároknak szeretnék küldeni a Honeybees-től egy dalt, a legnagyobb hőst, ha lehet, üzenem köszönet a munkájukért. Ez egy nagyon színmelengető üzenet, én is hadd mondjak köszönetet a futároknak, és mindenkinek, aki ebben a forróságban odaként teljesít szolgálatot. Jön a Honeybees.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Pihensz, Anna?
5: Igen, pihenek és álmodozom.
4: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
5: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam az Eden Cream Grassburkolatot, szuper áron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
4: Már megint felújítunk?

0: Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
1: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
2: Van megoldás.
1: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
2: www.hotelnautis.hu.
3: Állok.
4: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
5: Van valami trükköd, amit itt verbálisan el tudnál mondani?
6: Tehát... hát gondolatolvasó van, de az is egy ilyen...
5: az mehet?
6: Gondolj egy számra 1-10-ig. Szorozd meg 2-vel.
7: Megvan.
6: Adj hozzá 10-et.
7: Oké.
6: A kijött eredményt oszd el 2-vel.
7: Oké.
6: És vont ki belőle azt a számot, amire eredetileg gondoltál legelőrén.
7: Oké.
6: Ez az 5.
7: Igen.
5: Ne!
8: Nekem is.
5: De ügyes vagy.
3: Végre állok.
4: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: A Tisza kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától. Fejlesztések kezdődnek a nagykörú teljes megújulásáig. Módosította a kezdési időpontokat az MLS az OTP Bankliga harmadik fordulójában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza kormány eláll az Orbán kormány által előkészített zuglói irodakomplexum megvásárlásától és visszaköveteli a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet már kifizettek. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán közölte azt is, hogy a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több szerződés szegést állapított meg, a zárási feltételek közelfele nem teljesült. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, amelyet a szerződés szerint a zárás előtt törölt kellett volna, a kormányfő közölte, hogy ezért elállnak a szerződéstől. Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-ától érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Ezek helyett bármelyik kormányablakban igényelhető új igazolvány, közölte a belügyminisztérium, jelezve, hogy egy parlamenti módosítás után az év végéig bizonyos ügyekben még használhatók lesznek ezek az okmányok. Az előzetes adatok szerint megdőlt a fővárosi melegrekord, miközben az országos napi csúcsérték 3 mérőállomáson is beállt, közölte a Hungaromet. Budapesten, Újpesten mérték a legmagasabb hőmérsékletet, ahol 39,6 Celsius fok volt. Ez a kiugró érték csak nem egy fokkal haladta meg a korábbi fővárosi napi rekordot, amelyet 2017-ben regisztráltak, szintén az újpesti állomáson. Nem csak a fővárosban, hanem az ország más részein is rendkívüli forróság volt ma. Dabason, Kisszálláson és Solt-Vadkerten egyaránt 40,1 Celsius fokot mutattak a műszerek. Az országos napi maximum hőmérséklet rekordja is beállt, amely megegyezik a 2017-ben Békés-Sámsonban regisztrált országos csúccsal. Kékestetőn volt a legkevésbé meleg, ott csak 29,9 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet. A Budapesti Közlekedési Központ gyorsan megvalósítható fejlesztéseket indít a József körút egy szakaszán, hogy több hely jusson a gyalogosoknak, biztonságosabb legyen a kerékpáros közlekedés, és új parkoló és rakodóhelyek is létesüljenek. A beruházás a Relocate nevű Európai Uniós projekt része, amely bruttó 30 millió forintból valósul meg. A kerékpársávok a járdáról az útpályára kerülnek, a gyalogosoknak több hely marad, és szeptember 1-e előtt befejezik az átalakítást. A Baross utcában is új kerékpár sávokat alakítanak ki, emiatt 14 parkolóhelyet a Nagykörútra helyeznek át. A fejlesztések a Nagykörút későbbi teljes átépítését is előkészítik, és már idén nyáron kézzelfogható javulást hoznak a közlekedésben. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága az energiamegtakarítás érdekében módosította az OTP Bankliga harmadik fordulójának kezdési időpontjait. A mérkőzések olyan időben indulnak, amely jelentősen csökkenti az energiafelhasználást, különösen a villanyvilágítás elkerülése miatt. A forduló pénteken az MTK és a Puskás Akadémia mérkőzésével kezdődik 17.30-kor, szombaton a Vasas és a ZTE 15.30-kor, a Kisvárda és

0: Újpest 17.30-kor játszik, vasárnap a Paks és a Kispest 15.30-kor, a DVSZ és a Nyíregyháza 17:30-kor lép pályára. Az Eto és a Ferencváros találkozóját későbbre halasztották, mert a Fradi a Real Madriddal játszik barátságos mérkőzést. Az MLS augusztus 1-e óta minden bajnoki osztályban legkésőbb 17:30-ra írja elő a kezdést. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Jani Csekvecedala szólt, ez volt a Mennyit adsz a lelkemért, és ugye valamennyiünknek megterhelő a mostani hőség, viszont képzeljék, Spanyolországban, ahol talán még a miénknél is melegebb most az időjárás, van egy város, ahol már elkezdtek karácsonyra készülni. Az észak-spanyolországi Vigo karácsonyi dekorációja ugyanis olyan jelentős, hogy időben el kell kezdeni, hogy az ünnepre készen legyen. Idén 500 utcán több mint 12 millió LED égőt helyeznek ki, több ezer fát díszítenek fel, és 1500 világító boltívet állítanak majd fel. Jelenleg az előkészítő munkálatok zajlanak, de hogyha minden rendben megy, akkor novemberre éppen, hogy elkészülnek, mire fel kell kapcsolni az ünnepi fényeket. Egyébként a város polgármestere elmondta, hogy az évről évre egyre bővülő ünnepi látványosságok már tavaly is mintegy 5 millió látogatót vonzottak a városba, és hát nagyon bízik abban, hogy a 2026-ra tervezett dekoráció minden eddigit felülmúl majd, és idén is pozitív lesz a visszajelzés. Na hát, jó karácsonyi készülődést kívánunk a vigóiaknak, mi pedig maradunk a nyári buli hangulatnál, irány a Velencei tó, Sipos F. Tamás dala érkezik, a buli van.

0: Dr. Béres, Varga Viktor és Biga Dala szólt, ez volt a kocintós, és ez a dal mindig arra figyelmeztet bennünket, hogy ígyunk meg egy nagy pohár vizet, úgyhogy kocintsunk mi is egy nagy pohár vízzel, váljék kedves egészségükre. De ha már víz, hát ma reggel a Duna vízhozamáról és a jelenlegi vízhelyzetről is szó esett a Sláger reggelben. Porden Petra és Somogyi Zoli, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjével beszélgetett.
1: Biztos láttatok ti is sok a háborúknak a Dunával kapcsolatos cikkek komment szekcióiban, hogy hát az osztrákok visszatartják a Duna vizét, nekünk meg tessék, le kell állítani a paksi atomerőművet, mert az alacsony vízszint miatt nem tudnak hűtővizet szivattyúzni. Én olvastam egyébként még a múlt héten, hogy van egyébként olyan terv, hogy lefelé meghosszabbítják a szívócsöveket a Meder alja felé, tehát ez nyilván nem pár órás meló. Egyébként kerestük a paksi atomerőművet is, későbbre ígértek nekünk majd beszélgetési lehetőséget. Viszont közben persze azt is írják a kommentelők, hogy hát egyébként se kellett volna leállítani az atomerőművet, mert hogy bezzeg, amikor régen ilyen alacsony volt a Duna vízállása, akkor sem kellett leállítani. De most akkor volt ilyen rekord alacsony a Duna, vagy nem? Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a vonalban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt,
3: szia! Jó reggelt, sziasztok, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is. Nem.
1: Nem volt még ilyen alacsony?
3: Aha. Igen. Nem volt még soha ilyen alacsony a Duna. Gyakorlatilag a valaha mért legkisebb vízállások, hogyha valaki fölmegy majd a honlapokra, mert nagyon sokan figyelik a vízállásokat, és azt látja, hogy LKV, ez vízügyes nyelven a legkisebb vízállást jelenti. Mm-hmm. Tehát, hogy ezek az LKV-k Komárom alatt mindenütt megdőltek a Duna magyarországi szakaszán. Mm-hmm. Elképesztően beszédes szám az, hogy az elmúlt 30 évnek az átlagos vízhozama, például itt Budapestnél a Dunán, 2100 köbmétert hozott másodpercenként átlagosan a Duna, most pedig 720 köbmétert hoz.
2: Mit gondolsz,
3: hogy nagyon sok ideje.
2: Ez a mostani alacsony vízállás, ez egy rendkívüli esemény, vagy ez majd egy tendencia?
3: Ezt nem lehet megmondani, az tény, hogy ezek a szélsőségek egyre gyakrabban alakulnak ki, tehát azért 2000 óta többször voltak negatív, illetve pozitív rekordjaink is, és itt nagyon nem szabad elfelejteni ugye a 24-es árvizet például, és előtte még kettőt, tehát hogy azért már hogy 20-as évekre gondolok csak, és 2000 óta pedig több nagy volt nyilvánvalóan, ezt is tudom, tehát hogy nagyon-nagyon a szélsőségek felé megyünk, ez egészen biztos. De egyébként Zoli, arra is, hogyha egy szót tudunk reagálni, amit mondtál az elején, rengeteg helyen jelenik az meg, hogy Magyarországon valami nem stimmel, mert hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz. Nincsen a Duna felső szakaszán sem bőven víz. Ugye ez egy nagyon komoly tévhit, hogy ezek az országok, a fenti országok visszatartják a Dunát a különböző duzzasztoknál. Ugye azt azért tudni kell, hogy a Duna az egy nemzetközi vízfolyás, és egyetlen egy állam sem rendelkezik a vízkészletével korlátlanul, magyarul szólva. Ezeknek a duzzasztoknak az a szerepe, hogy amikor van egy úgynevezett vízbő időszak, több víz van, akkor betározzák a vízkészleteket. Most is ez történt. Most viszont nem tároznak semmit. Tehát a Duna jelenlegi természetes vízhozamát, ezt a keveset, úgynevezett, ezt úgy hívják, hogy zsinorüzemben, tehát átfolyó üzemben tovább engedik, mindenhol az minden eddiginél alacsonyabb ez a vízhozam. Tehát ez egyáltalán nem igaz, hogy bárhol is visszatartanák a vizet.
1: Az összeesküvés elméletekben hívőknek mondanám, tegnap egy nagyon jó pofa hasonlatot olvastam valamelyik cikkben, hogy képzeljük el, hogy egy fazekat beteszünk a mosogatóba a csap alá. Folyatjuk bele a vizet, megtelik vízzel ugye az edény, ez lenne a gát, és utána, hogyha csak csurog bele a víz, akkor pontosan ugyanannyi folyik belőle tovább, mint amennyi bemegy. Tehát, hogy amit most mondasz, az ugye azt jelenti, hogy ott állandó a vízszint, a, mit tudom én, az Bécsnél, vagy nem tudom hol, és amennyi belefolyik a túloldalon, ugyanannyi ki is folyik ezen az oldalon.
3: Ez
1: és hogyha ők
3: igen,
1: most ezt megnyitnák a csapot, és átengednék, amit felduzzasztottak, az ideig, óráig, nem tudom, talán néhány óráig megemelni a Duna vízszintjét, de hát hosszú távon meg utána nem tudnak többet küldeni, mint amennyit ők kapnak.
3: Ez pontosan így van, tehát mindenütt így megy ez most, átfolyó üzemmódban jönnek le Ausztriából és Szlovákiából, ezeken a duzzasztokon keresztül ezek a vízhozamok, de hogy az elején említettem, ezek a vízhozamok most minden eddiginél alacsonyabbak.
1: Uh-huh. Még egy kérdést engedj meg, Gabi, hogy itt ugye most arról is szó van, ez kicsit másik téma, hogy aszály van, és hogy nincs víz például öntözéshez, stb. És erről is pont tegnap ugrott elém egy cikk, hogy Magyarország az elmúlt években inkább az árvizek kialakulásának megakadályozására készült fel mindenféle ilyen vízszározókkal. Ott én is láttam, hogy valahol építettek ilyen nagy medret, de hogy ez nem ugyanaz, mint amikor arra készülünk fel, hogy tartalékoljunk vizet a nyárra.
3: Így van. Így van, erre ugye nyilvánvalóan ősszel meg télen kell felkészülni. Ugye a vízügyi igazgatóságok most is visszatartanak egyébként vizet, több mint 600 millió köbméter vizet tartunk visszatározókban, holtágakban, medrekben is, itt elsősorban az Alföldről, de egyébként egész Magyarországról beszélünk. Ugye ez a mennyiség ez folyamatosan csökken, mert nagyon-nagyon meleg van, de például a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva országosan kb. 30%-kal több vizet tartunk vissza ezekben a holtágakban. Ugye nagyon sok felé kell ökológiai vízpótlást végezni. Ez azért fontos, mert hogyha bármilyen holtágban például lejjebb megy a vízszint az ökológiai minimum vízszintnél, akkor az már a természetet, a környezetünket veszélyezteti. Tehát azt mindenképpen meg kell oldani, hogy a folyómederből oda át tudjanak emelni, akár szivattyúk segítségével is vizet, ezt hívják ökológiai víz sportlásnak. Ez is nagyon sok felé megy, és teljesen igazad van, Zoli. Nyilvánvalóan ebben teljesen megváltozott már a felfogás, nem csak a vízügynél már viszonylag régóta, hanem most már minden más résztvevőnél is. Tehát például mi vízügyesek, civil szervezetekkel, vízőző szervezetekkel rengeteget dolgozunk együtt az országban. Igyekszünk minél hamarabb megtalálni mindig azokat a megoldásokat, lehet tartani egy területen vizet, de ez a legfontosabb, és ez egyértelmű az előttünk álló ősz és tél folyamán lesz, amikor hát reméljük több víz érkezik, majd hogy azt nyára betározunk, és ezen dolgozik most tényleg mindenki.
1: Legyen így. Köszönjük szépen az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjének, Siklós Gabriellának. További jó munkát
3: köszönöm
1: a kollégáknak
3: szépen
1: is.
3: Szépen nektek is. Köszönöm szépen.
2: Szép napot, szia.
1: Szervusz.
0: Egyébként a hét második felére már Ausztriára ígérnek csapadékot, úgyhogy talán a Duna vízgyűjtő területén lehullott csapadék itt Budapestnél is megduzzasztja egy kicsit a Dunát, illetve hétvégére már ide a fővárosra is ígérnek csapadékot. Valószínű ez nem lesz elegendő, úgyhogy aki tudja az esőtánc lépéseit és érez magában annyi energiát, hogy el is járja, hát ez mindenképpen tegyen, ha jó úgy érdekében. Nem csak egy egész város, de egy egész ország, sőt, talán egész Európa hálás lenne érte. No, de itt a Sláger FM-en már is repülünk tovább, érkezik Závod Gábor és a Táska Rádió, önök pedig ébredjenek holnap reggel is Pordán Petrával és Somogyi Zolival.

0: A KFT-dől szólt, ez volt az Elizabeth itt a Sláger FM-en. Én Kiskata vagyok, és tízig leszek itt önökkel, 10 órakor pedig érkezik majd Esmiller András, és indul a Slágerkult, akihez Kluiber Dénes érkezik vendégségbe, hogy beszélgessenek a MOM Parkban megrendezendő The Artist Chamber tehetségkutatóról. Ez valójában egy kiállítás lesz, ahol több száz festmény, grafika, szobor és fotó várja majd a közönséget. A K Galéria vezetőjével, Kluiber Dénessel, a nagyszabású budapesti esemény egyik létrehozójával beszélget. Tehát Andris, mi pedig belefülelünk.
1: Mi 6 éve indítottuk a galériát, az a K Galéria Kálvin tér közelében, és kifejezetten akadémikus végzettségű, tehát egyetemi végzettséggel rendelkező profi képzőművészeket kezdtünk tulajdonképpen kiállítani. Szakmai szervezetekkel együttműködve létrehoztuk az artregiszter.hu oldalt, ahol életrajzokat, életműből különböző alkotásokról fotókat, reprodukciókat lehet megnézni, és ott akár vásárolni is lehet ezektől az alkotóktól munkákat. A legfőbb szempont itt az egy válogatott oldal, kiállítási helyek, milyen díjazásokkal rendelkeznek, milyen szakmai folyóiratokban, kik beszélnek róluk, tehát tényleg itt a top-top képzőművészeket gyűjtjük össze, és azt tapasztaltuk, hogy emellett nagyon sokan kerestek meg minket, akik autodidakta vagy feltörekvő alkotók, hogy foglalkozzunk velük.
2: Mert hogy ez sem ördögtől való, miért ne lehetne?
1: Én azt gondolom, hogy művészet mindenkié. Tehát a csúcsképzőművészet, ami tényleg mondjuk akár már a befektetési régiókat is súrolja, vagy sokszor azt célozza, az azért egy elég ilyen válogatott, vagy néha azt mondják, hogy elitista világ, de hát az emberek, az átlag ember, vagy mindenkinek szüksége van erre, hiszen azt gondolja, mindennapi világból, a mindennapi életből egy kicsit kiragad minket, akár alkotókat, akár befogadókat, úgyhogy mi szerettük volna ösztönözni az embereket, mindenkit, hogy tényleg alkossanak és próbálkozzanak ezzel. És úgy voltunk el, hogyha már ilyen sokan megkeresnek minket, aki nem a profi világból jön, akkor valamit kellene kezdeni igazából ezzel az igénnyel. És úgy egy idő után eszünkbe jutott, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy tehetségkutató versenyt ennek a világnak, vagy ennek a úgymond ennek alulról lévő, vagy a másik oldalról lévő, igen, nem a profi szintről lévők. Egyeztettünk nagyon sok emberrel, köztük sok ismert emberrel is egyébként, akik tudtuk, hogy foglalkoznak hobbiként, vagy másodállásként képzőművészettel, ilyen színészek, énekesek, üzletemberek.
2: Ez is sokan vannak, ugye?
1: Sok, nagyon sok támogató van. Az egy külön érdekesség, hogy majd ezen a tehetségkutatón, amit kitaláltunk, és most már negyedszer rendezzük meg, tőlük is lesz egy-egy alkotás. Tehát ezek az ismert emberek, celebek, ők, az ő munkáik is megtekinthetőek lesznek, de ez így zárójelbe. Lényeg az, hogy egyeztetünk sok emberrel, és sok céggel is, aki esetleg mellé tudna állni, hogy támogassa ezt az ötletet, és nagyon gyorsan összeállt 4 éve az első tehetségkutató, mostanra pedig ott tartunk, hogy a MOM Park ad helyszínt, egy 700 négyzetméteres hatalmas kiállítótér.
2: Az komoly.
1: És ezt töltjük meg alkotásokkal.
2: Innen nem messze tőlünk, ha már alkotás az alkotás.
1: Ah, így van. Így
2: tovább
1: van,
2: a rádió környezetében található, úgyhogy ennek külön örülünk, de annak meg még inkább, hogy egy olyan közösségépítő platformot, meg fórumot teremtettetek, ami tényleg ritka, és milyen jó, hogy ez már 4 éve megvan.
1: Így van, így van, így van. És ráadásul azt el kell mondanom, hogy a Koncsik Lilka, a művészettörténész kolléganőnk az, aki foglalkozik ezzel az egész projekttel. Ami azért,
2: beszélgetünk majd vele is egyébként külön.
1: Igen, csak azért fontos, mert ő is egy ilyen feltörekvő tehetség. Tehát ahhoz, hogy ezekkel az emberekkel, művészekkel tényleg így közvetlenül, vagy olyan hangnemben, meg stílusban lehessen beszélni, vagy megértsük a problémáikat, ahhoz a mi részünkről is valaki olyannak kell velük foglalkozni. És a Lilka például pár éve, 2-3 éve megnyert egy országos regényíró pályázatot, szintén egy tehetségkutató versenyen indult. Ő lett az első díjas a szépirodalom dráma kategóriában, és kiadták a könyvét. Tehát, hogy ő érzi, átérzi ezt, hogy milyen lelkülettel, milyen nehéz megmutatni, kiállni egy nagy közönség elé, hiszen ez nem csak egy verseny, hanem ezen a 700 négyzetméteren az összes beküldött alkotás ki lesz állítva. Tehát tavaly például több mint 500 alkotás, hát el tudod képzelni, hogy az mennyi, ez egy óriási kiállítás, tehát mint kiállítás is érdekes tulajdonképpen a látogató közönségnek.
2: De egyébként neked is, mint főszervező?
1: Nagyon, abszolút, abszolút.
2: Tehát mindig találsz bennük új kincseket, meg útravalókat?
1: Mindig, sőt, hát számos jó példa is van ezzel kapcsolatban. Például van egy fiatal hölgy, aki középiskolásként indult, kétszer nevezett és részt vett a versenyen, volt, hogy helyezést is kapott, tehát a zsűri értékelte, és most pedig első éves hallgató a Képzőművészeti Aha. Egyetemen, büszke hallgatója az egyetemnek, úgyhogy számtalan ilyen példa van, de minden korosztályból.
0: Ma este 10 óra után a teljes interjút is meghallgathatják itt a Sláger FM-en, aztán augusztus 22-től irány a Momkult. Most pedig egy kicsit visszaröppenünk az időben, a 80-as éveket idézzük fel, hiszen már is érkezik az első emelet dala, a Csak azért is szerelem.

Szép estét kívánok Önöknek, ez a Sláger FM, és benne Szakács Gergő énekelt nekünk, ez volt Képtelen című dala. Azonnal érkeznek a friss információk Ortutai Dóritól, de még a hírek előtt Olá Gergő dalát hallgatjuk meg. Jön a Tör ki a csendből.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több mennyében is lesz szúnyogtérítés a következő napokban. Elindult a MOL-Bubi 3.0 minden eddiginél több kerékpárral és bővülő hálózattal. Szeptember elején indul az Ide-Buda 1686 emlékét. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A rendkívüli hőség és a paksi atomerőmű leállítása miatt kialakult helyzetről egyeztetett a Sándor Palotában Magyar Péter miniszterelnök és Forstoffer Ágnes a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök az országgyűlési frakció vezetőkkel. A megbeszélésen a nemzeti összefogás és a politikai szereplők együttműködésének szükségességét hangsúlyozták. Magyar Péter később Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kissé optimistábbak lettek, közölte, hogy a Duna vízszintje Paksnál és Budapestnél hétfő reggel óta stagnál, az utolsó paksi turbina továbbra is termel, és mindenki a működés fenntartásán dolgozik. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy már zajlanak az augusztus 20-ai ünnepség előkészületei, de az idei esemény sokkal szolidabb lesz mind a tűzijátékot, mind a költséget tekintve. Egy emelkedett ünnepélyes, a nemzeti egységet szolgáló augusztus 20-át terveznek. Magyar Péter a hőség miatt kialakult energiaválság kezeléséről szóló sajtótájékoztatón elmondta, ha szükséges és a helyzet súlyosbodik, vagy újabb hőség érkezik, amely veszélyezteti az energiabiztonságot, akkor mérlegelni fognak. Hozzátette, hogy az ünnepig még 17 nap van, ezért azt javasolta, hogy előbb menjünk át az előttünk álló 5 napon, és utána beszéljünk a továbbiakról. A kánikula a szúnyogok aktivitását is befolyásolja. A honos fajok kevésbé vannak jelen, mert folyóink rekord alacsony vízszintje miatt alig vannak lárva tenyészőhelyek. A kertvárosias területeken viszont erősebb az ártalom, főként az inváziós ázsiai tigris szúnyogok miatt, amely a ház körüli apró vízmegállásokban is képes kifejlődni. A következő napokban 8 megye 43 településén lesz gyérítés. Békés és Csongrád-Csanád vármegyében légi biológiai lárva gyérítést, több aranya, Csongrád-Csanád-Fejér és Somogy vármegyei településen pedig földi kémiai eljárással védekeznek. A Tisza-tónál szintén szükség van beavatkozásra. Elindult a MOL-Bubi 3.0 Budapest új generációs közbringa rendszere, amely minden eddiginél nagyobb flottával és modernebb szolgáltatásokkal támogatja a városi kerékpározást. A rendszer indulásakor 2000 kerú érhető el, ebből 500 elektromos rásegítésű, a BKK tervei szerint pedig rövid időn belül 3300, később 5000, hosszabb távon akár 8000 ringa áll majd rendelkezésre. A lefedettség 40-ről 80 négyzetkilométerre bővülhet, a hálózatot pedig virtuális mobilpontok gyorsítják. A MOL-Bubi 3.0 új alkalmazást kapott egyszerűbb regisztrációval és kedvezményes használati lehetőségekkel. A próbaüzemben 9000 felhasználó tesztelte a rendszert. Szeptember elején indul az Ide-Buda 1686 emlékév, amelyet a budavári önkormányzat Buda visszafoglalásának 340. évfordulója alkalmából hirdet meg. A programsorozat szeptember 2-án kezdődik az ötnapos budavári fesztivállal, amely ünnepi megemlékezéssel, koncertekkel, könyvünneppel, családi programokkal és kulturális eseményekkel várja a látogatókat. Az emlékév célja, hogy felidézze Buda felszabadításának történelmi jelentőségét és erősítse a budavári közösséget. A rendezvények között jazz és komoly zenei programok, történelmi előadások, kiállítások, filmvetítések és irodalmi estek szerepelnek. A gyerekeket bábszínház és kézműves foglalkozások várják. Az önkormányzat arra ösztönzi a helyieket, hogy saját történeteikkel és régi fényképeikkel kapcsolódjanak az emlékévhez.

0: Eger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

Rutka Robert és Jamie Winchester dala forgott itt a Sláger FM-en, és már is a Balaton felé vesztük az irányt, ahol már tavaly is nagyon nagy érdeklődés övezte a balatoni beach food versenyt, az év strandétele verseny pedig most ismét megdöntötte a nevezési rekordot. 22 vendéglátóhely nevezett összesen 44 étellel. Különösen magas szám ez, hogyha figyelembe vesztük, hogy a nevezési feltételek alapján nem csak egészséges, hanem lehetőleg helyi alapanyagokból készített, de ezentúl menően kimondottan kreatív és a strand gasztronómiát megújító ételeket vártak a verseny kiírói. Tehát ezek között a megversenyeztetett strandételek között nem feltétlen a lángos volt a legkreatívabb versenyző. Idén is nagyon erős volt a mezőny, a zsűri tagjai pedig csúcsminőségű finomságokat kóstolhattak. Hogy idén vajon melyik étel diadalmaskodik, az majd holnap fog kiderülni, hiszen augusztus 4-én tartják a döntőt. Az elmúlt években többek közt a kovászos uborka leves, a sós kürtős kalács és a marhanyelvből készült lepénykenyér diadalmaskodott. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy idén vajon melyik strandétel arat diadalt. Természetesen holnap erről is beszámolunk majd önöknek. Most azonban repülünk tovább itt a Sláger FM-en Gáspár Laci dalával. Jön a Sosem vagy egyedül.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Freddy Dala, a Pioneer, ez pedig a Sláger Este. Én Kiskata vagyok, és most már egészen kellemes odakint az idő. Az ember legszívesebben ilyen időben menne a strandra. 27-28 fokot mutat most a Sláger FM hőmérője, szóval most tényleg kellemes az idő. Napközben azonban holnapra is őrült hőséget ígérnek a meteorológusok, sőt, a hét legforróbb napjai jönnek. Holnap és holnap után is sok lesz a napsütés, és igaz ugyan, hogy újra beindul a gomoly felhőképződés, de csak elvétve van esély egy-egy hőzivatarra. A légmozgás is csak a Dunántúlon lesz élénk. Holnap reggel 25-26 fokban indítjuk a napunkat, délutára pedig 39-40 fokot ígérnek a meteorológusok is. Nagyjából így alakul a szerdai időjárásunk is, csütörtökön azonban akár 42-43 fok is lehet napközben. Ennek a csütörtöki kiugrásnak pedig az az oka, és akkor itt most vegyünk egy nagy levegőt, hogy pénteken érkezik majd egy hideg front, ami forró levegőt tol majd maga előtt, nyomában azonban 6-8 Celsius fokos csökkenést tapasztalunk majd. Úgyhogy a csütörtöki 42-43 fokot pénteken 34-35-36 fok követi, ami azért már elviselhetőbb lesz, és hát a hétvége időjárása is már sokkal elviselhetőbb lesz. Szombatra is, vasárnapra is 32-33 fokot ígérnek, sok napsütéssel, elvétve egy-egy záporral, zivatarral, úgyhogy már csak addig kell kitartani. A kitartásban pedig segítenek a legnagyobb slágerek, a kompakt diszkó érkezik, és a Miss Right.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ma reggel a Sláger reggelben Pornem Petrának és Somogyi Zolinak volt egy műsorvezető társa. Mihály Filuca érkezett a csapathoz társ műsorvezetőként, és a többek közt a vérfagyasztó téma hulla kollagénről is beszélgettek dr. Kárász Tamás plasztikai sebésszel.
1: Lucán, mennyire szereted a dél-koreai szépészeti termékeket?
2: Szerintem nagyon érdekesek, nagyon gyönyörű bőrük van a dél-koreai lányoknak, úgyhogy mindig kíváncsi vagyok az újdonságokra, de amiről most fogunk beszélni, arról eddig nem hallottam.
1: No, hát amiről most fogunk beszélni, az egy olyan ránckezelés, amely elhunyt donorok bőrszövetéből előállított, speciálisan feldolgozott anyagot használ. Ez egy kicsit rosszul hangzik.
3: Úgyhogy...
2: Hát,
4: nagyon rosszul.
3: Na, szeretnéd a kedvetekben járni, éppen ezért a kitűnő plasztikai sebészt, dr. Kárász Tamást hívtam föl.
1: Köszi.
3: Szia, doktor úr, jó reggelt!
1: Jó reggelt.
5: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Figyelj csak, Tamás, ezt ugye holttest kollagénként apostrofálják a sajtóban, ez így megállja a helyét?
5: Lényegileg igen.
1: Nagyon jó hangzik,
5: köszönöm. Ezt a terméket nem ismerem, de azért ez nem egy túl új dolog, hogy holttestekből, elhunyt emberekből kivesznek dolgokat, és azt utána újra hasznosítjuk.
3: Persze, na jó, hát amikor az életünkről van szó, és a
1: igen,
3: szívünkről
1: az
3: mondjuk.
1: Igen, az oké. Igen, vagy máj, vagy vesetranszplantáció.
5: Ez más, nem teljesen, mert akkor nyilván még egy élő szövetet veszünk ki, és átültetjük vérrelátással mindennel együtt, aha, de ez is, hogy egy teljesen halott szövetet, igazából azt kell tudni ezekről a termékekről, hogy ott a sejteket elpusztítják benne, meg eleve halott emberben nem is élő sejtek voltak benne, és csak végül is egy vázat ültetünk át. Ennek a leggyakoribb mai modern felhasználása az a csont. Uh-huh. És a plasztikai sebészetben, főleg az én területem orrplasztika, ott használjuk talán a legtöbbet ezt most. Nagyon gyakori, hogy most már nagyon sokszor operálunk orrokat újra, mert nagyon régi az orrplasztika története, és most ez nagy divat, hogy orrokat újra operálunk, és ott kell nekünk elég sok anyag, és azt például bordapolcot használunk alapvetően, de ha valaki nem akarja a saját bordaporcát kivetetni, vagy például van olyan, hogy bizonyos kor után, ezt nem tudják sokan, de a saját bordaporcaink elcsontosodnak, egyszerűen nem tudjuk használni, mert a csont egyébként az a hátrány ezeknek a hullákból kivett szöveteknek, hogy nagyon sokszor felszívódnak, és igazából ez csak egy váz, uh-huh, hogy a szervezet beleépítse a saját dolgait, de utána eltűnik igazából. De a csontnál nekünk fontosabb, illetve az orrnál fontosabb, hogy ott is maradjon, uh-huh, és az orrunk úgy nézzen ki 10 év múlva, és nem csak a műtőt, hanem egy fél évvel, uh-huh, és ott nem, ott ezért ez a csont helyett bordaporcot használunk, de szintén hullákból kivett bordaporc is lehet, vagy a sajátunk.
1: Én ezt nem is tudtam.
2: Uh-huh. Ez nagyon komolyan hangzik.
5: Igen. Igen, ez egy elég gyakori dolog. Vannak, azt se tudják az emberek, de vannak ilyen csontbankok, és innen lehet vásárolni ilyen készítményeket. Wow. Ez teljesen hivatalos, ennek van egy nagyon bonyolult, vagy relatíve bonyolult, és nagyon szabályozott eljárás. Ez általában sugárral szednek ki minden sejtes, meg élőszövetet, meg DNS, meg mindent. Uh-huh. Mert ugyebár, hogyha egy másik szervezetből átrakunk, ez élő emberbe szöveteket, tehát az immunreakciót okozhatna, és hogyha sejtes, vagy DNS, vagy bármilyen antigének vannak rajta, ezeket el kell pusztítani, és végül is ez egy kollagénváz, vagy egy csontváz, amit átrakunk. Ez egy másik nagy divat, most az amerikai dolog, az egy allokrénnek nevezett anyag, ami szintén így, az például zsírból van, donor, tehát hulla zsírból, és ezzel végeznek, mivel például itt a popsi töltés az nagyon nagy divat most, és főleg a vékony nőknek van rá szükségük, akinek nincs saját zsírjuk. Alapvetően a lényeg, ezt tudni kell a hallgatóknak is, hogy a legjobb anyagunk mindig a saját anyagunk. Igen, ugye, igen. Hogyha van, tudunk saját anyagot venni, például zsírból is, ahhoz, hogy más területeket nagyobbítsunk, akkor nyilván mindig ez a legmegbízhatóbb, legbiztonságosabb anyag. Aha. Tehát például vékony hölgyeknél jellemzőbb az, hogy szükség van például ilyenre, popsi, vagy akár ma már ezt használjuk megnövelésnél is, de hogy nekik pont nincs.
3: De itt olyankor, például nincsen olyan, hogy ikertesoknál az egyik fogyni szeretne, a másik pedig nagyobb popsit.
1: Az egy ideális állapot, igen.
3: Van, érted, mindenki jól jár. Olyat lehet, hogy az...
5: Egy petélyű ikreknél, igen, annál ott viszonylag könnyen megy az immunitás miatt, de ha amint már nem egy petélyűek, náluk is valószínűleg ki fogja lökni a szervezet az, és nagyon erős immunszupresszív szereket kell szedni, például egy vese átültetésnél is, aminek nyilván, amikor az életünk a tét, hogy működjön a vesénk vagy a májunk, akkor nyilvánvalóan ezeket az erős immunszupresszív szereknek nagyon sok mellékhatása van, azért azt el lehet viselni, vagy lehet mérlegelni, nyilván az élet sokkal fontosabb ennél, de egy szépészeti beavatkozásnál nyilván nem fogunk adni ennyire erős, durva gyógyszereket, azért, hogy például egy másik emberből származó, ezt hajnál szokták mindig mondani, nem lehet a másik ember haját beültetni, az sem lehet szintén pont ezért. Tehát ki fogja lökni a szervezet, ha nem használunk ilyen nagyon erős immunrendszert elnyomó gyógyszereket.
1: Tamás, nagyon szépen köszönjük!
3: További jó
1: munkát. Köszönjük szépen. Köszönjük.
3: Dr. Kárász Szemes plasztikai sebészt hallottuk. Szervusz.
0: Hát én a magam részéről a természetes öregedés híve vagyok, ezután a téma után pedig még inkább. Persze, hogyha lett volna lehetőségem a születésem előtt megrajzolni saját magam, akkor valószínű nem ilyennek rajzoltam volna magamat, de most már így alakult, ráncaimat meg kimondottan szeretem, mert minden egyes ráncért megdolgoztam. No, de itt a Sláger FM-ben már is érkezik egy olyan dal, amin nem fog az idő. A Szuper Sztereótól szól a Bent a neved, ami idén ünnepli a 10. születésnapját.

0: amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás. Ez a Sláger FM.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A Vétek Dora szólt, ez volt a Nem szabad sírni, és hát ezt mondtam én is, nem szabad sírni, de azért mégis elmorzsolok egy könycseppet, mert elbúcsúzom önöktől. Holnap találkozunk legközelebb, 10 óra lesz ugyanis perceken belül, úgyhogy érkeznek a friss információk, a hírek után pedig Esmiller András, és indul a Slágerkult, úgyhogy remek társaságban hagyom itt önöket. Kívánok további kellemes rádiózást, Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra.

0: a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Átmeneti energiafogyasztási korlátozásokat vezetett be a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT. A második kerület is minden évben több száz fát ültet. A budapesti országházat választották Európa legszebb épületének. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT a Magyar Fürdőszövetséggel együttműködve és az Energiaügyi Minisztérium felhívás alapján átmeneti intézkedéseket vezetett be a villamos energiafogyasztás csökkentésére. Augusztus 2-ától várhatóan 10 napig teljes üzemidőben leállították az elektromos szaunákat és gőztkamrákat, a Csillaghegyi, a Dandár, a Palatinusz, a Paskár, a Pesterzsébeti és a Római fürdő, valamint Pünkös fürdő területén. A Széchenyi, a Lukács és a Rudas fürdő gőzüzemű hőlégkamrái és gőzkabinjai továbbra is használhatók, 17 óra után pedig minden nagy energiaigényű élményelem leáll. A Palatinusz hullámmedencéje szintén délután 5 óra után nem üzemel, napközben pedig rövidebb hullámprogramot tartanak. A fürdők csökkentik a nem létfontosságú világítást és a dekorációs elemek energiafelhasználását, a büfék nagy teljesítményű berendezéseit pedig 17 óra után korlátozzák. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után minden évben felélénkül az albérlet piac, hiszen sok frissen felvett hallgató keres lakhatást. A NAP szerint kiemelten fontos, hogy a bérlőknek mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, és a lakásukat kiadók is tekintsék át a legfontosabb szabályokat. Erről dr. Rincmeier Szilvia, a NAP kommunikációs vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
2: Legyen valami arról, hogy kifizettük-e a bérleti díjat. Ezt a legegyszerűbb, ha átutalással teljesítjük, akkor a közleménybe a hónap, illetve az, hogy ez egy bérleti díj szerepel, akkor ezzel a későbbi jogviták is elkerülhetőek. Az, aki viszont most adja bérbe a lakását, nincsen sok kötelezettség. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd 2027-ben kell elszállni a személyi jövedelemadó bevallásban, ezt nem ulassz el senki. Az adó mértéke a lakáskiadásnál, ingatlanbérbeadásnál 15%. Az, akinek bármilyen kérdése van a lakáskiadással, albérlettel kapcsolatosan, nyugodtan keressen minket telefonon, a 1819-es telefonszámon mindenkinek segítünk.
1: A tudnivalók részletesen a NAV 10-es számú információs füzetében olvashatók. A második kerület minden évben több száz új fát ültet, amelyeket fiatalkorukban kiemelt gondozással látnak el. A 3 évnél fiatalabb csemetéket rendszeresen öntözik, a 3 és 5 év közöttieket pedig szükség szerint. A kerület csatlakozott a BIKO rendszerhez, így a lakók is segíthetik a fiatal fák locsolását, hogy megerősödjenek és zöldek, hűvösebb körzetek alakuljanak ki. Az alkalmazásban mindenki megtalálja a közelben lévő szomjas fákat és jelölheti az elvégzett locsolást. A második kerület is takarékosan bánik a vízzel, de a fiatal fák öntözését nem hagyhatja el, és minimális vízfelhasználással gondoskodik a cserjék és virágok életben tartásáról. Egy friss európai összeállítás a budapesti országházat választotta a kontinens legszebb épületének. A rangsor az ENSZ európai ország listáját vette alapul, és minden országból egy ikonikus épületet emelt ki. Az országházat, a neogótikus homlokzat, a kupola, a díszített belső terek és az esti kivilágítás miatt tartják Európa leglátványosabb épületének. A rangsorban olyan épületek szerepelnek még, mint a Trevikút, a Würzburgi rezidencia, a Mont-Saint-Michel apátság és az izlandi Árpakút koncertközpont. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változó

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, Kluiber Dénes köszöntöm nagy szeretettel, akivel még sem az életben, sem az étterben nem találkoztam, milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik, nagyon örülök neked.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Annak. Mindig azt mondom, hogy a olyan alkotókat, vendégeket látok itt ebben a műsorban vendégül, akik képesek hatással lenni a kulturális életre, de egy galéria vezető szerintem nagyon is képes hatással lenni erre a bizonyos kulturális életre, és a K galériát vezeted, viszed, képviseled. Hát sok-sok csuda dologgal készültek a közönségnek.
2: Üdvözlöm a hallgatókat. Köszönöm, hogy itt lehetek, és beszélhetünk egy picit a tevékenységeinkről.
1: A misszióról.
2: Igen, igen. Mi 6 éve indítottuk a galériát, az a K galéria Kálvin tér közelében, és kifejezetten akadémikus végzettségű, tehát egyetemi végzettséggel rendelkező profi képzőművészeket kezdtünk tulajdonképpen kiállítani. Szakmai szervezetekkel együttműködve létrehoztuk az artregiszter.hu oldalt, ahol életrajzokat, életműből különböző alkotásokról fotókat, reprodukciókat lehet megnézni, és ott akár vásárolni is lehet ezektől az alkotóktól munkákat. A legfőbb szempont itt az egy válogatott oldal, kiállítási helyek, milyen díjazásokkal rendelkeznek, milyen szakmai folyóiratokban, kik beszélnek róluk, tehát tényleg itt a top-top képzőművészeket gyűjtjük össze, és azt tapasztaltuk, hogy emellett nagyon sokan kerestek meg minket, akik autodidakta vagy feltörekvő alkotók, hogy foglalkozzunk velük.
1: Mert hogy ez sem ördögtől való, miért ne lehetne?
2: Én azt gondolom, hogy művészet mindenkié. Tehát a csúcs képzőművészet, ami tényleg mondjuk akár már a befektetési régiókat is súrolja, vagy sokszor azt célozza, az azért egy elég ilyen válogatott, vagy egy, néha azt mondják, hogy elitista világ, de hát az emberek, az átlag ember, vagy mindenkinek szüksége van erre, hiszen azt gondolom, hogy a mindennapi világból, a mindennapi életből egy kicsit kiragad minket, akár alkotókat, akár befogadókat, úgyhogy mi szerettük volna ösztönözni az embereket, mindenkit, hogy tényleg alkossanak és próbálkozzanak ezzel. És úgy voltunk vele, hogy ha már ilyen sokan megkeresnek minket, aki nem a profi világból jön, akkor valamit kellene kezdeni igazából ezzel az igénnyel. És úgy egy idő után eszünkbe jutott, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy tehetségkutató versenyt ennek a világnak, vagy ennek a úgymond ennek alulról lévő, vagy a másik oldalról lévő, igen, nem a profi szintről lévők. Egyeztettünk nagyon sok emberrel, köztük sok ismert emberrel is egyébként, akik tudtuk, hogy foglalkoznak hobbiként vagy másodállásként képzőművészettel, ilyen színészek, énekesek, üzletemberek.
1: Ez is sokan vannak, ugye?
2: Sok, nagyon sok támogató van. Az egy külön érdekesség, hogy majd ezen a tehetségkutatón, amit kitaláltunk, és most már negyedszer rendezzük meg, tőlük is lesz egy-egy alkotás. Tehát ezek az ismert emberek, celebek, ők, az ő munkáik is megtekinthetőek lesznek, de ez így zárójelbe. Lényeg az, hogy egyeztetünk sok emberrel, és sok céggel is, aki esetleg mellé tudna állni, hogy támogassa ezt az ötletet, és nagyon gyorsan összeállt 4 éve az első tehetségkutató, mostanra pedig ott tartunk, hogy a MON Parkot helyszínt, egy 700 négyzetméteres hatalmas kiállítótér.
1: Az komoly.
2: És ezt töltjük meg alkotásokkal.
1: Innen nem messze tőlünk, ha már alkotás az alkotás.
2: Ah, így van. Így
1: tovább
2: így
1: a rádió van. Környezetében található, úgyhogy ennek külön örülünk, de annak meg még inkább, hogy egy olyan közösségépítő platformot meg fórumot teremtettetek, ami tényleg ritka, és milyen jó, hogy ez már 4 éve megvan.
2: Így van, így van, így van. És ráadásul azt el kell mondanom, hogy a Koncsik Lilka, a művészettörténész kolléganőnk az, aki foglalkozik ezzel az egész projekttel. Ami azért,
1: beszélgetünk majd vele is egyébként külön.
2: Igen, csak azért fontos, mert ő is egy ilyen feltörekvő tehetség. Tehát ahhoz, hogy ezekkel az emberekkel, művészekkel tényleg így közvetlenül, vagy olyan hangnemben, meg stílusban lehessen beszélni, hogy megértsük a problémáikat, ahhoz a mi részünkről is valaki olyannak kell velük foglalkozni, és a Lilka például pár éve, 2-3 éve megnyert egy országos regényíró pályázatot, szintén egy tehetségkutató versenyen indult, ő lett az első díjas a szépirodalom dráma kategóriában, és kiadták a könyvét. Tehát, hogy ő érzi, átérzi ezt, hogy milyen lelkülettel, milyen nehéz megmutatni, kiállni egy nagy közönség elé, hiszen ez nem csak egy verseny, hanem ezen a 700 négyzetméteren az összes beküldött alkotás ki lesz állítva. Tehát tavaly például több mint 500 alkotás, hát el tudod képzelni, hogy az mennyi, ez egy óriási kiállítás, tehát mint kiállítás is érdekes tulajdonképpen a látogató közönségnek.
1: De egyébként neked is, mint főszervező?
2: Nagyon, abszolút.
1: Tehát mindig találsz bennük új kincseket, meg útravalókat?
2: Mindig, sőt, hát számos jó példa is van ezzel kapcsolatban. Például van egy fiatal hölgy, aki középiskolásként indult, kétszer nevezett és részt vett a versenyen, volt, hogy helyezést is kapott, tehát a zsűri értékelte, és most pedig első éves hallgató a Képzőművészeti Egyetemen, büszke hallgatója az egyetemnek, úgyhogy számtalan ilyen példa van, de minden korosztályból, szóval erre is tudnék jó néhány példát mondani.
1: Hát meg arra is mondj, főleg példát kérlek, Dénes, hogy hogyan látod az utánpótlást? Tehetségesek? Nyitottak? Kreatívak?
2: Igen, mindig van olyan ember. Igazából a tehetség meg a kreativitás az belülről fakad. Tehát aki egy picit így magába mélyedősebb, vagy ilyen befelé fordulósabb ember, az előbb-utóbb megtalálja ezeket a belső inspirációkat, csugalatokat. Úgyhogy sokan vannak, és a fiatalok között is nagyon sok a tehetséges.
1: Aha. Mi az átlag életkor nálatok? Van ilyen, vagy nincs?
2: Nincsen. Tehát tényleg a 16-tól a 80 éves korig volt például egy házi orvos hölgy, 81-2 éves, mai napig praktizál, mert hogy kevés az orvos, meg imádja, ez élteti, és ő például elmondta, hogy néhány éve kezdett festeni, rendszeresen ő is nevez erre a tehetségkutató versenyre, egész életében tulajdonképpen egy ilyen materialista nevelést kapott, ugye akkor a kommunizmusban, az egyetemen, a család, minden tiltva volt, amilyen lelki, és meg volt győződve róla, hogy az anyagon kívül nincsen semmi más. Most 3 éve tudja, hogy van.
1: Hogy van, igen.
2: Tehát azt mondja, hogy olyan belső inspirációkat, sugallatokat kap, meg olyan dolgokat tapasztal, hogy az valami hihetetlen. Legutóbb mesélte, hogy egy 5 méterre tőle az utcán kint dolgozott egy ütvefúró kalapács, órákon keresztül ő festett, és semmit nem érzékelt ebből a zajból, meg tehát annyira befelé tud fordulni.
1: Az óriási.
2: Úgyhogy sok, számtalan ilyen példánk van.
1: Örülök neki, kaptam tőled egy ajándékot, amikor megjöttél, a Boldogság égkövei című könyve, aminek azért örültem, mert azt mondtad, hogy a spiritualitás, meg egyáltalán ez a téma, az a művészek sajátja.
2: Igen.
1: Máshogy nem is nagyon lehetne.
2: Nagyon érdekes, amikor mi elkezdtük a galériát, a K-galériát 6 évvel ezelőtt, én ezt egyáltalán nem gondoltam, tehát mondjuk így lelkiséggel már foglalkozok egy 10 éve, de az, hogy a galéria az ilyen szinten függ össze, hogy nap mint nap kapunk vissza mindenkitől, például a legelső tapasztalat Majoros Áron volt, aki az egyik top szobrász ma Magyarországon. Nagyon sok köztéri szobra van, ennek ellenére még fiatal, tehát szerintem nincs 50 éves, ilyen 50 körül lehet. MTK stadionok, meg nagyon sok helyen van köztéri szobra, és vele beszélgettünk, ő szeletelt szobrokat csinál, egy réteg acél, egy réteg levegő, acél levegő, egy ilyen szeletelt. És kérdeztem, hogy miből jön ez, és azt mondta, hogy hát az acél az jelképezi az anyagot, a közte lévő levegő, az acél rétegek közötti levegő rétegek, az pedig a lelket. Úgyhogy ez volt az első, nem tudom, jó néhány évvel ezelőtt, de azóta bárkit kérdezek, hogy mi motiválja, vagy mi inspirálja, ez mindig előjön. Esebánki Ákos mondta, hogy ő nem tudja elképzelni, hogy egy ilyen belső látásmód, egy ilyen spirituális látásmód nélkül hogy lehet alkotni. És ahogy mondtam az előbb az orvosnő példáját, igazából nem kell ehhez, hogy valaki professzionális vagy 5 évig egyetemet végzett művész legyen. Bárki megtapasztalhatja ezt, hogyha nekiáll. Bakos Attila mondta, hogy az esztétikai élménynél nincsen extatikusabb és gyorsabban ható meditáció.
1: Igen, igazol.
2: Elkép, elképesztő szép összefoglalása tulajdonképpen az, hogy egy művészet az hova tud elvezetni, és tulajdonképpen ő azt mondja, hogy Bakos Attila is egy óriási ilyen spirituális tanító Magyarországon, hogy ezáltal meg lehet világosodni. Uh-huh. Nagyon komoly.
1: Őrület. De milyen jó, hogy ezt hangoztatják, ezt befogadják emberek, és akinek kell, megtalálja, hiszen ugye a ti missziótok is a közösségépítésen alapul, hogy azonos érdeklődésű emberek együtt legyenek, és a mai világban szerintem ez őrülten fontos. Hát hiszen mindenki tudja, hogy itt ott az információs stráda a zsebünkben, millió információval, el se tudjuk dönteni nagyon, hogy kinek hihetünk, meg éppen mire kapcsolódjunk. Itt meg olyan emberekhez kapcsolódunk, akik azonosak.
2: Igen. Ez a közösségépítés az ott abban is kimerül egyébként, hogy csináltunk egy oldalt tulajdonképpen ezeknek az alkotóknak, ez művészterem.hu. Uh-huh. Aztán egy-két év után rájöttünk, hogy ez tök jó itt Magyarországon, mert a művészterem, ahol a művészterem, meg ilyen szójátékok, meg egyéb, de hogy külföldről így már nem nagyon tudják beírni, ugye S betű, E betű, és akkor lett a The Artist Chamber, tehát az is a chamber és terem, vagy kamra, vagy ráadásul kamarát is jelent, tehát mint érdekképviselet, tehát az a theartistchamber.com, ez angol nyelvű, külföldről is elérhető, és akkor ezek az emberek is itt be tudnak mutatkozni, illetve csinálunk nekik évente több alkalommal, 4-5-ször ilyen szalon jelleggel egy beszélgetést, ahol például már hívtuk meg a Festők Társaságának az elnökét, Sinkó Istvánt, ő beszélt nekik, hogy lehet érvényesülni, vagy teljesen kívülről jövőként, tehát mindenféle információval ugye próbáljuk őket támogatni, segíteni, meg ahogy mondtad is, hogy a közösségnek olyan ereje is van, amellett, hogy az alkotásnak önmagában is megvan az az ereje, hogy ezek az emberek addig sem a tévét nézik, vagy addig sem az interneten lógnak, meg mondjuk a végén nem a pszichológusnál, a pszichiátrián kötnek ki, vagy ami még rosszabb talán, hogy a kocsmában, hanem értelmes dologgal foglalják el magukat, aminek, ahogy a filozófusok is mondják, nagyon messzire vezető hatása vagy eredményei lehetnek.
1: Augusztus 22 és 29 között.
2: Így van, augusztus 22-29 között látogatható. Nagyon gyakran van, hogy családok kompletten jönnek, de úgy, hogy három generáció.
1: Na, mert... akkor ebbe segíts kérlek, mennyi időt érdemes szabad eltölteni nálatok?
2: Hát azért ez egy jó pár óra, tehát azt mondom, ki mennyire rohan, végig lehet rohanni, de hát nálunk is van olyan egyébként, hogy még három nappal később is ott szembe jön egy olyan alkotás a falon, amit addig én nem láttam, pedig ott vagyunk mi folyamatosan. Tehát olyan sok alkotás van.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy neked is mindig tud újat mutatni?
2: Mindig. Úgyhogy érdemes jönni, ráadásul van egy közönségszavazás is, nem csak szakmai zsűri értékel, hanem a közönség is. Úgyhogy ez is izgalmas akár gyerekekkel.
1: De szeretnek beleszólni az emberek, a látogatóitok?
2: Igen. Tehát szeretik kifejezni köztetek? A véleményüket. Úgyhogy ez is egy izgalmas, és rendesül az alkotóknak ez nagyon nagy motiváció, hogy ki hány szavazatot kapott, vagy milyen eredményeket értek el.
1: De ti azt egyébként sejtettétek, hogy ebből egy hosszú távú dolog kerekedhet? Vagy ez is volt a cél eleve?
2: Hát tulajdonképpen nem sejtettük szerintem ilyen szinten, hanem így organikusan nő ez a dolog, meg organikusan jönnek újabb ötletek. Hozzáteszem, akit az előbb említettem, Koncsik Lilka kolléganőm, ő végzett művészettörténész, de fiatal, és azt gondolom az ő fiatal dinamikája, meg ötletei is kellenek ahhoz, hogy ez ilyen szépen fejlődjön. Aha. De vannak más kollégák is a galériában, főállásban, meg sok külsős művészettörténész, akikkel együtt dolgozunk. Úgyhogy azért mindig jönnek olyan ötletek, ami még egy picit bővíti, tovább viszi ezeket a
1: tevékenységeket. És addig, amíg ezek vannak, mert... Így akkor van. Mindig lesz sokáig.
2: Így van,
1: egyébként.
2: Így van.
1: Mi ennek a sok-sok napnak a legnagyobb sikere? Most nyilván a látogatókon kívül.
2: Hát én azt gondolom, hogy maguknak, az alkotóknak az öröme, tehát az egy dolog, hogy otthon a nappaliba vagy a konyhában kinek hol van helye, azért el lehet képzelni, hogy otthon dolgoznak, nincs külön műtermük. Hogy egy otthon elkészült kép, ami mondjuk lent fekszik a földön, vagy jó esetben egy szögre fölkerül, az ki van állítva egy komoly kiállító térben, több száz négyzetméteren, és hát emberek ezrei láthatják, így van. Tehát én azt gondolom, az ő örömük, meg az a motiváció, hogy akkor ezen menjenek tovább az úton, folytassák. Sőt, egy csomó, el is mondják, nagyon sok inspirációt kapnak, mert hogy ugye ott nem csak a saját alkotásaikat látják, hanem a többiekét, jogos, és ebből ötleteket merülnek.
1: Hát ez egy komoly szakmai
2: úgyhogy
1: fórum.
2: Ez a, nagyon, igen, igen, igen.
1: Úgy, meg egyébként ugródeszka is lehet a művészeknek?
2: Abszolút, tehát innen további kiállítások jöhetnek nekik, sőt, mindig vannak eladások is, tehát ezzel is lehet támogatni itt az alkotókat, hogy minden évben több tucat alkotás kerül eladásra, úgyhogy ez is egy plusz motiváció nekik. És hát a zsűri, az pedig akadémikus munkácsi díjas, tehát tényleg top zsűri van,
1: világos.
2: Aki tényleg a szakmai berkek legelismertebb alkotói, hát ők díjaz, értékelik
1: igen,
2: igazán.
1: Igen. Azon gondolkodtam pont, hogy amíg vártalak, meg készültem a veled való beszélgetésre, hogy vár-e ezért az ember hálát? Az, hogy te teremtesz egy nagyon komoly fórumot.
2: Hát ezt sokszor megkapjuk egyébként. Tehát külön nem várjuk
1: tehát
2: szerintem.
1: Ez megy magától?
2: De szokták mondani, igen, gyakran van visszajelzés egyébként ezektől az alkotóktól, hogy milyen jó, hogy ez van, meg
1: és tényleg, tehát ez évről évre növekszik a látogatószám? Tehát mutat, hogy több ezer
2: így ember
1: megfordul
2: a tálatok. Így van. Érezhető az, hát ahogy az ismertség egyre több emberhez eljut, igen.
1: Na de hogy ez egy galériából ki tudott nőni, az egy óriási.
2: Hát igen, onnan jött az ötlet, csak ehhez nem volt elég helyünk.
1: És
2: Így van. Közben működik a galéria is. Hát, tulajdonképpen ez a két láb, ez így párhuzamosan megy, tehát az artregister.hu, vagy artregister.hu, ahol tényleg a legmagasabb szintű akadémikus képzőművészek, magas művészet, megmondom, ott már a befektetés is, tehát hosszú távú, az inkább azt célozza, ahogy mondtam, ez a másik láb, ez az Artist Chamber, vagy művészterem, ez pedig hát inkább azt, hogy kezdjen el mindenki művészkedni, kezdjen el foglalkozni valami ilyen jellegű tevékenységgel, aztán ő maga meglátja, hogy mennyire érdekli, mennyire hova vezeti őt ez az egész út, és ki lehet törni. Hozzáteszem, hogy végzettség nélkül, tehát egyetemi végzettség nélkül komoly ismertséget, sikert elérni, az nem azt mondom, hogy lehetetlen, vannak rá példák, itthon is van Bukta Imre például, vagy nemzetközi szinten mindig mondják Frida Kahlo-t, Van Goghot, vagy Basquiat az USA-ban, akinek nem volt ilyen jellegű akadémikus végzettsége, de hát ők is tanultak itt-ottam ott, de hát az autodidakta szó ezt jelenti, hogy képzett, csak nem akadémia, nem egyetemi, tehát az autodidakta az ugye képzett művész, de önképző, tehát saját maga képzi tanfolyamokon itt ott.
1: Jogos.
2: De ilyen művészekből lettek világhírű, meg Magyarországon is híres művészek, csak mondjuk nem tudom, százszor vagy ezerszer nehezebb, mint végzett képzőművészként, és még nekik sem könnyű. Tehát aki egyetemet végzett képzőművész, nekik is nagyon nehéz csúcsra érni, vagy sikert elérni, autodidaktaként még nehezebb, de hát akiben megvan a kitartás, elszántság, és ez olyan dolog, hogy akiben megvan, az nem tudja nem csinálni. Tehát ez nem olyan, hogy na most tehát
1: mert egy belső
2: kell,
1: késztetés
2: fejez,
1: van.
2: Így pontosan, ahogy mondod.
1: Benne van a pakliban a világhír név is?
2: Hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ilyen érintőlegesen, de bár benne lenne, meg bízunk benne, hogy benne van. Nagyon nehéz kitörni. Ez mindig azt mondom olyan, mint a magyar borok, szóval vagy a borok világa, hogy a magyarok a magyar bort veszik meg, mert azokat ismerik. Most név nélkül nem mondok márkákat, de mindenki ismer a Villányi, Egri, ilyen olyan. És hiába megy az ember a nagy áruházba, ott lát olcsóbban, jobb minőségű, nem tudom, más nemzet borait, mivel azokat a márkákat nem ismerjük, és azt se tudjuk, hogy jobb. Ezért nem azt veszik meg, mert hogy ezt ismerjük. Ugyanígy itt is mindenki bizalmatlan egy külföldi képzőművésszel szemben, mert nem ismerjük, pedig lehet, hogy a világ szinten sokkal előrébb van. Gondoljuk bele, egy magyarként így érvényesülő külföldön még nehezebb. Úgyhogy nagyon nehéz.
1: Logikus, amit mondasz, és abszolút értem is. No, hát nagyon élveztem a beszélgetést, gyere gyakrabban ebben a műsorba. A legfontosabb az, hogy még itt, mert jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk, de mondd el még egyszer az összes elérhetőséget.
2: Jó, köszönöm szépen. Van egy olyan oldalunk is, az a kgaleria.hu, innen indult igazából ez. Aztán a szakmai szervezetekkel, ahogy beszélgettünk, hogy nincs rá, ez egy hiánypótló, ez az artregister, artregister.hu, ez a professzionális képzőmészek adatbázisa, és akkor a művészterem.hu, vagy külföldről theartistchamber.com. Ez ugyanoda vezet, sok ezeken elérhetőek vagyunk. Jó?
1: És augusztus 22 és 29 között Montparnon Magyarország legnagyobb kézművészet, na még egyszer, képzőművészet tehetségkutatója. Így érkezik, már negyedik alkalommal. No, sok csillogó szempártot nektek, akkor nagy baj nem lesz.
2: Nagyon szépen köszönjük, köszönjük a lehetőséget, András.
1: Csillogni fog, köszönöm, hogy köszönjük. Itt voltál. Ruber Dénessel beszélgettem, kedves hallgatóink. Dénestől most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Dr. Fülöp Katica ügyvédként és mentorként Budapest belvárosában dolgozik, azon, hogy a hozzáfordulók tisztában lássák saját helyzetüket, felismerjék a változás lehetőségét, és maguk találják meg a számukra járható irányt. Jogi tapasztalatával, személyes konzultációival és az önfejlesztést a napi mozgással összekapcsoló módszerével olyan közösséget épít a fővárosban, ahol a figyelem, a tudatosság és az egyéni felelősség gyakorlati segítségé válik a hétköznapokban.
3: Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat.
1: És azért is hívtalak, mert én még ilyet Budapesten, de szerintem az országban sem láttam, hogy valaki ügyvédként, még mellette mentorként is tevékenykedik és segít az embereknek. Ilyet nem nagyon szoktak ügyvédek, persze tudom, hogy segítenek, meg azért vannak, de nem feltétlenül ezen a területen. Hát hogy jött ez néked?
3: Hát ez az igazság, hogy én a jogi pályám területén is azt tapasztaltam, hogy én inkább segíteni szoktam az embereknek. Aha. És amikor több embertől hallottam azt a visszajelzést, hogy mennyire szeretnek velem beszélni, beszélgetni, vagy egy konzultáció után úgy mennek ki az ügyvédi irodámból, hogy mennyire megnyugodtak, és hogy mennyire feltöltöttek, akkor elgondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy...
1: Hogy nem csak jogi tanácsokat kéne adni valakinek, hogy és pont ezen gondolkodtam, amíg készültem a veled való beszélgetésre, hogy az, hogy mert általában az ügyvédekkel kapcsolatban van az embernek valamilyen érzése. Most azt nem szeretném itt, mert hol ilyen, hol olyan. Valamikor gyomorgörcs, valamikor meg felszabadító érzés van az ügyvédekkel, meg a jogászokkal kapcsolatban, de hogy éppen ezért viszel akár a szakmába is egy kis szelídséget.
3: Igen.
1: Ezzel az egész misszióddal. Általában milyen problémákkal keresed? Te ugye itt vagy Budapesten az 5. kerületben, ezért is hívtalak, hogy azt tudom, hogy a sportban is nagyon otthon vagy, a sporti jog, meg mindenféle sportmentál dolgokkal kapcsolatban is adsz tanácsokat. Hát két fiad van, akik mind a kettő profi sportoló, ugye?
3: Igen.
1: A maga területén, futballisták. Hogy de általában milyen problémákkal fordulnak hozzád? És hogy zavarja őket a te ügyvédi léted, vagy inkább hitelességet ad ennek?
3: Mit hát úgy gondolom, hogy a gyerekeimet nem zavarja, hiszen ők már azért ebben nőttek fel.
1: Hát őket nem, de nem a gyerekeket, hanem akik téged megkeresnek, a klienseket.
3: Nem gondolnám, sőt, én úgy gondolom, hogy ez azért valamilyen szinten egy kicsit hitelesebb.
1: Uh-huh, oké. Okay. No, de milyen problémák vannak, amivel megmennek nyírni előtted?
3: Hát megmondom neked őszintén, hogy a legelső találkozás vagy konzultáció, amit így el szoktam kezdeni ezekkel a mentorált ügyfelekkel, az egy ilyen 20 perces. Egyáltalán ez a 20 perces ez arról szól, hogy mi tudunk-e együtt dolgozni.
1: Van-e azért, kémia?
3: Igen. Uh-huh. Ez a bizonyos kémia, hogy ő meg tud-e nekem nyílni, hogy én tudok-e vele dolgozni, hogy ő tud-e velem dolgozni, hogy el tudjuk-e egymást fogadni. Ha ez nincs meg, akkor sajnos nem fogunk tudni együttműködni. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez a kölcsönös kémiának meg kellene, nem csak az én részemről, nem csak az ő részéről, ez mind a kettőnknek. Tehát az együtt, hogy meglegyen ez az összhang. Ha ez megvan, akkor azért az első egy-két alkalommal én úgy gondolom, hogy ki szokott derülni az, hogyha nem tudunk együtt dolgozni. Uh-huh. Most nyilvánvalóan egy mondjuk coachnak, mentornak, a mi szerepünk azért eléggé korlátozott. Tehát mi csak mentálisan egészséges emberekkel foglalkozhatunk. Ez most, ha az első alkalommal nem is derül ki, de kiderül egy második, harmadik alkalommal, akkor nyilvánvalóan megkérjük a kedves ügyfelet, hogy keressen fel egy pszichológust vagy egy pszichiátert. Amikor eltelik ez az egy-két alkalom, én úgy gondolom, hogy ha meg tudnak nyílni az emberek, és levetik a maszkot, mert ugye a mai világnak a gyönyörű termésein úgy gondolom, hogy az emberek nagyon szépen megtanultak maszkolni, de most ahhoz, hogy mi együtt tudjunk valakivel dolgozni, ahhoz nekem a maszk mögé kell látnom.
1: Hú, hát ez izgalmas. Izgalmas a maszk mögé látni, de hogy oda be tudnál látni ügyvédként is, hiszen egy ügyvédnek egy adott dologban azért őszintének kell, hogy legyenek, ugye? Az, hogy tud őket bármi ilyen témában képviselni. Nagyon más ez, mint az ügyvédi pálya? Intimebb? Vagy igen. Nem feltétlenül?
3: Igen. Az? Igen, én azt gondolom, hogy sokkal nem azt mondanám, hogy érzelmesebb, de itt azért nem lehetsz annyira kemény ezekkel az emberekkel, mint például egy jogi területen.
1: Jó,
3: nem
1: jogos,
3: lehetsz annyira jogos. Határozott. Itt nem tanácsot adsz, hanem itt vezeted az embereket. Uh-huh. Tehát megpróbálod őket megtanítani arra, hogy ők jöjjenek rá arra a dologra, amire rá kell jönniük, hogy ilyen nem is
1: hogy
3: tudom,
1: kapjanak
3: hogy fogalmat.
1: Kapjanak
3: igen,
1: irányt.
3: Igen. Hogy egyszerűen a kérdésekkel rávezeted őket arra, hogy tudják, hogy nekik mi a jó.
1: Ugyanezt akartam mondani, hogy az elakadásokban, amelyek ugye akadnak, és nyilván azért fordulnak hozzád, abba kapjanak valami fajta irányt, amit ők maguk nem találnak.
3: Pontosan, és nem mondhatom meg neki azt, hogy mit kellene, hiszen én már valószínűleg a legelső alkalommal fogom látni, vagy mondjuk a második, harmadik alkalommal, de ezt nem mondhatom meg neki, hogy mi az, amit csinálnia kell, hanem neki kell rájönnie arra, hogy ő neki mit kell. Ez az ő felismerésének kell, hogy legyen, nem az enyémnek.
1: Jó, tehát a felismerések azok félsikerek, nem? Hogyha már megvan a probléma.
3: Gondolom.
1: Látják ők, vagy kell lesz hozzá tényleg?
3: Kellek.
1: Uh-huh. Nem csak azért, hogy az eredmény irányába tereld őket, hanem fel is kell nyitni a szemüket?
3: Pontosan, fel kell nyitni, és a legtöbb alkalommal ez úgy kezdődik, hogy először arra jönnek rá, tehát azt tapasztalják meg, hogy mi az, amit nem szeretnének. És amikor már megvan az, hogy mit nem, akkor utána gyönyörűen el tudunk indulni abba az irányba, hogy mi az, amit majd szeretne.
1: Aha. Na de jó. Az, hogy te ügyvéd vagy, az bizonyos eseteknél keménységileg jól jön? Mert gondolom azért nem csak a lájtság kell végig.
3: Hát nyilván ugye a két területet ugye nem keverhetem össze, tehát azért teljesen külön kell választani, de viszont ügyvédként is azt gondolom, hogy nagyon sokat segít akár egy tárgyaláson, akár egy bármilyen helyzetben, amikor fel tudok tenni olyan kérdéseket például egy tanulnak vagy bárkinek, hogy esetleg a bíróság szemét is jobban fel tudom nyitni. De viszont amikor például coachingolok, akkor is érzem azt, vagy mentorálok, hogy mi az a pont, ahol meg kell állnom, és egy kicsit határozottabbnak kell lennem.
1: No, most már többször elhagyta a szádat ez a coaching kifejezés, igen. Amit nem bánok, mert legalább be tudják azonosítani a
3: igen.
1: Hallgatók, hogy ez körülbelül miről szól, nyilván annál mélyebb az egész, meg összetettebb, de ebben a műsorban már ült néhány coach, és hát azt is tudjuk, hogy a coachok országa lettünk, itt már majdnem minden utcasarkon terem egy coach, viszont, és pont erre vagyok kíváncsi, hogy a te ügyvédi szakértelmed az egyértelműen hozzátesz a coachokhoz, meg ehhez az egy, amit most ugye nálad mentornak nevezünk, és az másabb, mint a coach, mert te vezeted végig a klienseidet. De hogy egyértelműen segíti-e a te eredeti szakmát, ezt az újat, a választott hivatást?
3: Én azt gondolom, hogy egyértelműen mind a kettő támogatja egymást. Én azt érzem így, mint dr. Fülöp Katalin, hogy nekem mind a kettő tesz a másikhoz hozzá. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy ezzel, mert nyilván egy coachnak vagy egy mentornak is teljesen egybe is kereknek kell lennie ahhoz, hogy tudjon segíteni ugye a többi embernek, ezáltal így mindenkinek segít.
1: És azt azért mondjuk is el, hogy te egyébként egy aktív ügyvéd vagy, egy praktizáló ügyvéd, igen. És mellette kezdted el ezt hivatásszerűen a mentorkodást. Egyébként az ügyvédi hivatásodra is hatással van a mentorkodás?
3: Igen.
1: Tehát mind a kettő érzem. Egy kölcsönhatásban
3: igen. Működik. Nagyon azt érzem, hogy igen, és pozitív irányba van.
1: Na, ennek örülök. Na, hát akkor most azt mondd meg nekünk, hogy itt a Nagy Budapesten milyen állapotban vagyunk mi mentálisan?
3: Hát, hogy Budapesten vagy az országban, és én nyilván ezt nem mondhatom, hogy már pedig
1: hát
3: én ezt kijelentem. Én
1: hát
3: azt érzem, én azt tapasztalom, hogy az emberek a Covid óta azért sokkal frusztráltabbak, sokkal erőszakosabbak, sokkal türelmetlenebbek, és mindent rögtön azonnal akarnak, és rohannak, és szaladnak. sokkal könnyebb és sokkal hatásosabb lenne, hogyha én azt gondolom, hogyha egy picit megállnánk, vennénk egy mély levegőt, és elgondolkoznánk a dolgainkon. Mindenki a sajátján természetesen, nem a szomszédét. És akkor lehet, hogy egy picit talán változnánk.
1: Oké, de ezt sokan nem tudják, ezért kell ezt te, aki segít nekik az elgondolkodásban. Egyébként a nagy felismerések az ilyen mentorüléseknek, vagy folyamatoknak a nagy pillanatai?
3: Igen.
1: De a számodra is, nem csak
3: számomra? Számomra is, igen. Nekem egy nagyon nagy siker, vagy számomra egy nagyon nagy siker volt, amikor volt egy kliensem, és a harmadik, negyedik alkalommal úgy éreztem, hogy hát biztos, hogy nem fogunk tudni tovább együtt dolgozni, tehát egyszerűen annyira makacsnak éreztem, annyira nem akarta. Én szoktam házi feladatokat adni, aki elfogadja.
1: Na és meg is csinálják?
3: Igen, képzeld, megcsinálják. Nagyon azt érzem, és azt látom, hogy nyilván ez típusfüggő, és nyilván ezt az elején már tisztázni szoktuk, hogy ő ezt elfogadja, hogy készít házi feladatokat, vagy nem fogadja el. Nyilván azért nem olyan házi feladatokra kell gondolni, mint amikor az iskolából hazaérsz, és akkor úristen, minden nap csinálnod kell valamit, de közben mégis. Ugye az Accent Validor márkámnak az egy sajátossága, hogy én az önfejlesztést a napi sporttal ötvöztem, ami azt jelenti, hogy az emberek nagyon szeretik azt mondani, hogy nekik nincs idejük, nem tudják megengedni, hogy ők eljárjanak sportolni. Viszont én arra próbálom őket tanítani, motiválni, és azon az úton próbálom őket vezetni, hogy rájöjjenek arra, hogy ez nem idő és nem pénz kérdése, hanem egészen egyszerűen csak például azon múlik, hogy amikor tömegközlekedek, akkor leszállok mondjuk két megállóval hamarabb. Ahova tudok, például gyalog megyek. Hogy nem a mozgó lépcsőn megyek fel, hanem a sima lépcsőn megyek fel. Tehát annyira apró dolgokat be lehet vezetni az ember életébe, a mindennapjaiba, amiket észre sem vesz.
1: És ez csak egy pár példa. Amit magától lehet, hogy eszébe se jutna. Hogy
3: igen.
1: Még az is segít.
3: Pontosan.
1: Lehet. No, de tudom, hogy itt már téged nem csak a mentori, de az ügyvédi titoktartás is köt, de mégis azokat az általános problémákat mondd el, amivel egyrészt mi hurcolászunk itt magunkkal a városban, amit gondolom jártadban, keltetben te is észreveszel, de hogy mik az általános elakadások? Anyagi? Párkapcsolati?
3: Az anyagi, a párkapcsolati, és amit így érzek, az emberekben lévő bizonytalanság érzet.
1: De és kivel kapcsolatban? Magukkal
3: mindennel.
1: Kapcsolatban?
3: Igen, igen. Mert amikor egy picit így meg tudnak állni, és végig gondoljuk, vagy végignézzük azt, hogy most az ő élete hol tart, és miben van benne, teljesen más emberek mennek el az ülések végén, mint akik odaérkeznek. És ez egy fantasztikus élmény egyébként. Tehát ezt nagyon jó látni, hogy ennyit tudsz hozzátenni egy ember életéhez, csak azzal, hogy azt az egy órát arra szánod, hogy ráfigyelsz. És ami a mai társadalomnak, én úgy érzem, hogy nagyon nagy hiánya az, hogy nem figyelünk egymásra. És az embereknek szükségük van arra, hogy figyeljenek rájuk.
1: Hát talán arra van a legnagyobb szükségük, hogy figyeljenek rájuk. De szerinted, ha megkapnák ezt a figyelmet otthon, a környezetükben, akkor előrébb tartanánk?
3: Igen, sokkal. Csak hát ugye elfogyott az idő.
1: Hát vagy nem úgy gazdálkodnak vele, ahogy kellene. Na de például mi van
3: ezt
1: akkor,
3: most ha pont, bocsáss meg, hogy szabadvágok, pont ezért mondtam ezt, hogy elfogyott az idő, mert mindig ezt a kifogást hallom.
1: De
3: és valóban? Valóban elfogyott az idő? Valóban kevesebb lett? Ugye, hogy nem? Hiszen persze, te magad mondtad ki, hogy nem.
1: Na értem.
3: Priorizálnunk kell, és
1: ezek ilyen önfelmentés, vagy keresik, ugye, gondolom, mindenféle kifogásokat.
3: Így van.
1: Az a legkönnyebb.
3: Pontosan.
1: Na de itt az is felmerült most bennem, hogy ha te felnyitod a szemét, elmondod, hogy mi lenne a megoldás. Hazamegy, ahol nem egy olyan környezetben van, ahol támogatják.
3: Akkor... De pont most mondtad ki, amit nem csinálok. Mert én vezetem, de nem én mondom meg a megoldást, hanem az hát ő saját életében nézzük meg azt, hogy mik azok a dolgok, amiken esetleg tud változtatni. Uh-huh. Igen. És ezt ő magától fog rájönni arra, hogy mit és hogyan. De tudod, ez is attól függ egyébként, hogy nyilván azok az emberek jönnek el hozzám, akikben már valamilyen szinten megérett a változás iránti igény. Mert most hiába szeretnél te bárkit hozni hozzám, ha ő nem akar önszentámból jönni. Tehát ez egy tudatossági szintre el kell ehhez jutni, ahhoz, hogy az ember segítséget merjen kérni.
1: Uh-huh. De mi van akkor, hogyha oké, segítséget kér, rászánja az időt, az energiát, a pénzt, és akkor visszamegy ugyanabba az élettérbe, ahol egyébként csak lehúzás van. Tehát ott kell igazán erősnek lenni.
3: Igen, de én azt gondolom, hogyha ők, mert ők már lesznek annyira erősek, és én ezt tapasztalom, és ezt látom, hogy ők, ha már erősek, akkor a környezetük is változni fog.
1: Aha, tehát ez kölcsönhatás ilyen
3: pontosan
1: szempontból.
3: Uh-huh.
1: És most megint egy picit visszakanyarodva az ügyvédi, hát ne a keménységet emlegessük, a határozottságot. Tehát a határozottságoddal te úgy érzed, hogy hatékonyabb tudsz lenni?
3: Igen.
1: Tehát ez egyértelműen.
3: Egyértelmű.
1: Férfiak vagy nők fordulnak hozzád általában?
3: Vegyes.
1: Vegyes? Na, azt hittem, hogy csak a nők mernek menni.
3: Nem,
1: bár
3: abszolút,
1: ha majd látják
3: nem.
1: a képet, hogy rólad, akkor azt megértem, hogy a férfiak is bekapcsolódnak a folyamatokba, pedig azt mondják, hogy ők nehezebben.
3: Nem, nekem nagyon pozitív tapasztalatom van egyébként a férfiakkal kapcsolatban is, hogy nagyon szépen van, aki nagyon ügyesen próbál maszkolni az elején, de...
1: De tudnak, ki tud jobban változni? Vagy nincs ilyen? Férfiak, nők egyaránt?
3: Mind a két
1: meg
3: fél.
1: Egyéni az egész, az, hogy mennyi idő a változás?
3: Fél, teljesen egyéni, én azt gondolom, és azért is szeretem ezt mondani, de én azt gondolom ebben, hogy minden kollega egyébként hasonlóan dolgozhat ebbe a dologba, mert tényleg az emberek nem egyformák. Hiába mondjuk a típusokat is, nem, típuson belül sem egyformák az emberek. Tehát mindenkinek megvan a saját kis életútja, a saját múltja, a saját jelenlegi helyzete, és mindig mindenkinek egyénre szabottan kell a kérdéseket feltenni, egyénre szabottan kell segíteni. Uh-huh. Nincs két egyforma ügy, nincs két egyforma kliens.
1: Na, milyen szépség. Látod már az ügyet? Már az ügyet emlegetted, mert a kettő az időnként változik, de nem is baj, nagyon izgalmas egyébként, amit csinálsz, filmbe illik. Filmbe illik a történet. No, de találkoztál már olyan kacifántos ügyel, és most ezt kérdezhetem ügyvédként, kérdezhetem mentorként, amit még te sem tudtál megoldani?
3: Nem.
1: Nincsen ilyen?
3: Nem. Nagyon sokszor mondják azt, hogy én vagyok a megoldások embere, sokszor érzem ezt így az életben, így magánéletben is, és minden téren, hogy nagyon sokszor akkor hívnak, amikor valami olyan van, amit már más nem tud megoldani.
1: Tehát amikor ég a ház.
3: Igen.
1: Aha, akkor ebben jó vagy, hogy
3: nagyon. Ezt bátran kimerem jelenteni, hogy igen.
1: Hogy a tűzoltás meglegyen. Mi a terved egyébként hosszú távon?
3: Hosszú távon én mind a két szakmát nagyon szeretem, és mind a kettő nagyon közel áll a szívemhez, úgyhogy mind a kettőt szeretném hosszú távon.
1: És mi ad neked igazán sikerélményt? Tehát látsz nagy változásokat?
3: Igen, de teljesen más a kettő. Tehát teljesen más energiák, érzések jönnek az ügyvédi praxisból a sikerek után, illetve teljesen más az, amikor egy kliens elére kell uh-huh. sikereket. Nem lehet összehasonlítani a kettőt.
1: Na jó, nem is biztos, hogy kell. Nagyon élveztem a beszélgetést. Ezt őszintén mondom, akkor mit kívánjak neked a végén? Csillogó szempárokat?
3: Igen.
1: Akkor nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog, meg a kliensé is, meg hát akkor, ahogy mondtad, a környezeté is, akkor tulajdonképpen megvan mentve mindenki.
3: Meg lesz az egyensúly.
1: Meg legyen az egyensúly. Egyébként azt még mondd el, hogy online is válasz
3: online
1: konzultációkat?
3: Online is, és személyesen is.
1: De van, amit priorizálsz?
3: Ez megint egyénfüggő. Tehát van olyan személy, akinek az online abszolút nem felel meg, nem érzi komfortosnak, van, aki meg a személyeset nem tartja uh-huh. komfortosnak, mert nem tud annyira megnyílni.
1: De neked van? Most tudom, hogy a Covid óta az emberek átszoktak az online-ra is.
3: Megmondom neked őszintén, hogy nincs olyan nagy különbség. Talán amikor személyes, ott azért jobban látod a mimikát, de viszont az online nál is meg lehet oldani, hogy pont úgy lásd az ügyfelet. Úgyhogy nem, én nem tudnék választani, hogyha választani kellene a kettő között.
1: Tehát mind a kettő komfortos. Mind a kettő,
3: abszolút. Ilyen szempontból. Mind a két szakmán el tudom mondani, hogy az ügyvédi praxisban is ugye online is szoktam konzultálni, illetve személyesen is, illetve a másikban is, és abszolút mind a kettő működik.
1: Azt mondd el bátran, hol találunk el, és hol érünk el téged?
3: Budapesten, az 5. kerületben.
1: Oké, meg a web elérhetőségeket is mond nyugodtan.
3: www.exenvalidor.hu vagy drfülöpkatica.hu, illetve az ügyvédi oldalam az a www.drfülöpkatalin.hu.
1: Na, akkor ezt az Exenvalidort, ezt mondd el, kérlek, hogy mit jelent, hát ha nem értik.
3: Igen, ez most egy teljesen új márka, és ez egy teljesen új szó, igazából ugye ez végig egy oltalom is folyamatban van. Ez pontosan azt jelenti, amiről szólna így ez az egész kis profil, amit én így megterveztem mentorként, hogy az embereket felvinni valahova, magasabb szintre, magasabb rezgésre, magasabb tudatosságra, és ott is szeretném őket tartani.
1: Na, nekem végszónak ez tökéletes, nagyon élveztem a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál, gyere gyakrabban, és tényleg köszönöm. Akkor azt kívánom, amit az előbb is, hogy legyen sok-sok eredmény a mind a két hivatásodban.
3: Köszönöm szépen is a meghívást is.
1: Kedves hallgatóink, dr. Fülöp Katicával beszélgettem, és Katicától most elköszönök, önöktől még nem jönnek a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk ma találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: visszatérnem.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Klujber Dénesnek és Dr. Fülöp Katicának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.

0: A főkert energetikai és klímavészhelyzete vonatkozó locsolási protokollt határozott meg. Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az állami élelmiszermentés ügyében. Részletes észrevételt küldött a főügyészségnek Hankó Balázs ügyvédje. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nincs vízhiány Budapesten, de lehet olyan helyzet, amikor vízkorlátozásra lesz szükség, mondta Karácsony Gergely, aki szerint a főváros több ponton is spórolásra kényszerül a rendkívüli kánikula miatt. Budapest már takarékossági üzemmódba kapcsolt, leállították a vízkivilágítást, energiatakarékossági okokból lassabban közlekednek a villamosok és a metrók, a főkert pedig külön energetikai és klímavészhelyzete vonatkozó locsolási protokollt határozott meg, tudatta a Budapest főváros polgármesteri hivatala. A társaság 180 budapesti park és zöld felület közül 16 helyszínt jelölt ki, ahol locsolással is segítik a hűtőképesség fokozását, ezek zöld menedékként szolgálnak a városlakóknak. Az öntözésben elsőbséget kapnak az ültetéstől számított 5 évnél fiatalabb fák, majd következnek a frissen telepített cserje és évelő ágyasok, végül a gyep felületek, ahol az életben tartás a cél. Az Újbuda sportjáért non-profit Kft. Újbuda önkormányzatával együttműködve a tartós hőségre való tekintettel rendkívüli kedvezményt vezet be a kerületi lakosok számára. Hétfőtől péntekig 17 órától zárásig ingyenesen látogatható a Nyík Imre uszoda és a Sport 11 sport szabadidő és rendezvényközpont mindazoknak, akik érvényes újbudai lakcímkártyával rendelkeznek. Az intézkedés célja, hogy a nagy melegben minél többen kulturált körülmények között hűsölhessenek és sportolhassanak a kerületi vizes létesítményeiben. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás zajlik az Élelmiszermentő Központ Non-Profit ZRT működésével kapcsolatban. A budapesti rendőrfőkapitányság a HVG kérdésére megerősítette, hogy az eljárást az állami számvevőszék feljelentése alapján indították, miután a májusi vizsgálat során bűncselekmény gyanúját állapították meg. A társaság ügyében a közbeszerzési döntőbizottság is vizsgálódik, mert az ÁSZ szerint jogszabályba ütköző szerződés módosítás és elmulasztott közbeszerzési eljárás is felmerült. Az Élelmiszermentő Központ Non-Profit ZRT 4 éve jött létre az élelmiszer pazarlás csökkentésére, de a vizsgálatok szerint az állami társaság milliárdokat költött el úgy, hogy a törvényben előírt élelmiszermentési feladatot egyetlen alkalommal sem teljesítette. Részletes észrevétellel fordult a főügyészséghez Hankó Balázs, fideszes országgyűlési képviselő ügyvédje. Hankó Balázs közleményében azt írta, hogy együttműködik a hatóságokkal, nem próbál elszökni és visszautasítja azt a gyakorlatot, amely szerinte azt a látszatot kelti, hogy letartóztatása előre eldöntött tény. Felidézte, hogy a Nemzeti Kulturális Alap több munkatársát már őrizetbe vették és letartóztatták, ugyanakkor az ő mentelmi jogának felfüggesztését 3 hónap alatt sem indítványozták. Szerinte ez azt jelenti, hogy nincs vele szemben olyan adat, amely ezt indokolná. Azt írta, nem fogadja el, hogy bárkit feltételezések vagy politikai indulatok alapján ítéljenek meg. Júliusban 14%-kal csökkent az eladó lakások és házak iránti kereslet Budapesten és az agglomerációban, ami az eladói kedv mérséklődését is magával hozta. A havi adatok szerint a családi és kertes házak iránti érdeklődés több mint 13%-kal nőtt, a társasházi lakásoknál pedig közel 6%-os bővülést mértek. A keleti vármegyékben 30% körüli volt a kereslet, Budapesten viszont mindössze 0,4%-os növekedést regisztráltak, ami stagnálást jelent. A szakértők szerint a fővárosi árszintek miatt sokan inkább az agglomeráció vagy a vidéki régiók felé fordulnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

hogy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A Főkert energetikai és klímavészhelyzete vonatkozó locsolási protokollt határozott meg. Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az állami élelmiszermentés ügyében. Részletes észrevételt küldött a főügyészségnek Hankó Balázs ügyvédje. Köszönöm.

0: klímavészhelyzete vonatkozó locsolási protokollt határozott meg, tudatta a Budapest főváros polgármesteri hivatala. A társaság 185 budapesti park és zöld felület közül 16 helyszínt jelölt ki, ahol locsolással is segítik a hűtőképesség fokozását, ezek zöld menedékként szolgálnak a városlakóknak. Az öntözésben elsőbséget kapnak az ültetéstől számított 5 évnél fiatalabb fák, majd következnek a frissen telepített cserje és évelő ágyasok, végül a gyep felületek, ahol az életben tartás a cél. Az Újbuda sportjáért non-profit Kft. Újbuda önkormányzatával együttműködve a tartós hőségre való tekintettel rendkívüli kedvezményt vezet be a kerületi lakosok számára. Hétfőtől péntekig 17 órától zárásig ingyenesen látogatható a Nyík Imre uszoda és a Sport 11 sport szabadidő és rendezvényközpont mindazoknak, akik érvényes újbudai lakcímkártyával rendelkeznek. Az intézkedés célja, hogy a nagy melegben minél többen kulturált körülmények között hűsölhessenek és sportolhassanak a kerületi vizes létesítményeiben. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás zajlik az Élelmiszermentő Központ Non-Profit ZRT működésével kapcsolatban. A budapesti rendőrfőkapitányság a HVG kérdésére megerősítette, hogy az eljárást az állami számvevőszék feljelentése alapján indították, miután a májusi vizsgálat során bűncselekmény gyanúját állapították meg. A társaság ügyében a közbeszerzési döntőbizottság is vizsgálódik, mert az ÁSZ szerint jogszabályba ütköző szerződés módosítás és elmulasztott közbeszerzési eljárás is felmerült. Az Élelmiszermentő Központ Non-Profit ZRT 4 éve jött létre az élelmiszer pazarlás csökkentésére, de a vizsgálatok szerint az állami társaság milliárdokat költött el úgy, hogy a törvényben előírt élelmiszermentési feladatot egyetlen alkalommal sem teljesítette. Részletes észrevétellel fordult a főügyészséghez Hankó Balázs, fideszes országgyűlési képviselő ügyvédje. Hankó Balázs közleményében azt írta, hogy együttműködik a hatóságokkal, nem próbál elszökni és visszautasítja azt a gyakorlatot, amely szerinte azt a látszatot kelti, hogy letartóztatása előre eldöntött tény. Felidézte, hogy a Nemzeti Kulturális Alap több munkatársát már őrizetbe vették és letartóztatták, ugyanakkor az ő mentelmi jogának felfüggesztését 3 hónap alatt sem indítványozták. Szerinte ez azt jelenti, hogy nincs vele szemben olyan adat, amely ezt indokolná. Azt írta, nem fogadja el, hogy bárkit feltételezések vagy politikai indulatok alapján ítéljenek meg. Júliusban 14%-kal csökkent az eladó lakások és házak iránti kereslet Budapesten és az agglomerációban, ami az eladói kedv mérséklődését is magával hozta. A havi adatok szerint a családi és kertes házak iránti érdeklődés több mint 13%-kal nőtt, a társasházi lakásoknál pedig közel 6%-os bővülést mértek. A keleti vármegyékben 30% körüli volt a kereslet, Budapesten viszont mindössze 0,4%-os növekedést regisztráltak, ami stagnálást jelent. A szakértők szerint a fővárosi árszintek miatt sokan inkább az agglomeráció vagy a vidéki régiók felé fordulnak. A Sláger FM híreit Ortu Teidórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: something I want to talk about.
1: Schlager FM.

A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: A szerelem, a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon augusztus 4-én, kedden este 20 órától jön az Egy Életem sorozat Szinetár Dórával. Dóri mesél az életéről, a számára meghatározó pillanatokról és a történetekről. A forgatókönyvet itt valóban az élet írja. Ő azt mondja, izgatottan várja, hogy a nézők szeretnének-e igazán, mármint hogy szeretnék-e őt igazán megismerni és megtudni, mi van a látszólag jól ismert történetei mögött. Őt már annyit elemezték az elmúlt 4 évtizedben, hogy elege lett. Most ő fogja saját magát elemezni. Aztán meglátják, mire jut. Mondta Dóra, aki a legkedvesebb projektként hivatkozott, és hivatkozik a róla szóló estre, augusztus 4-én tehát ott egyébként a Városmajori Szabadtéri Színpadon megtekinthetik. Aztán augusztus 7-én pénteken érkezik Falusi Marian túl az Operencián című előadásával. Sőt, egyenesen koncertjével, mert van-e unalmasabb mások utazási élményeinél? Jönnek, pörgetik a képeket a telefonon, itt jártam, ott voltam, ez is csoda, az is csoda. Ha már jártunk ott, azért nem érdekes, ha még nem, akkor meg azért. Kivétel persze van, zenés kivétel, mert ha valaki dalban mondja el, merre járt, mit látott, milyen volt, akkor az más. New York, Kairó, Pireusz gyermekei, Los Angeles zsebemben lesz, van London, van Nápoly, van Konstantinápoly, és ott az örök visszatérés és végállomás, a Pest, a drága, bűnös, bűzös, poros és elegáns Budapest. Falusi Marian jön az utazási élményeivel, és sok mindent el fog árulni egyébként magáról a Padödő együttes egykori sztárja, aki rendszeresen dolgozott és dolgozik is együtt Presser Gáborral, szólóestjein pedig gyakran jazz átiratokat és saját feldolgozásokat is ad elő. Ez a koncert túl az Operencián címmel egészen különleges lesz augusztus 7-én, pénteken este 20 órától.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több mennyében is lesz szúnyogtérítés a következő napokban. Elindult a MOL-Bubi 3.0 minden eddiginél több kerékpárral és bővülő hálózattal. Szeptember elején indul az Ide-Buda 1686 emlékét. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A rendkívüli hőség és a paksi atomerőmű leállítása miatt kialakult helyzetről egyeztetett a Sándor Palotában Magyar Péter miniszterelnök, és

0: szolidabb lesz mind a tűzijátékot, mind a költséget tekintve. Egy emelkedett ünnepélyes a Nemzeti Egységet szolgáló augusztus 20-át terveznek. Magyar Péter a hőség miatt kialakult energiaválság kezeléséről szóló sajtótájékoztatón elmondta, ha szükséges és a helyzet súlyosbodik, vagy újabb hőség érkezik, amely veszélyezteti az energiabiztonságot, akkor mérlegelni fognak. Hozzátette, hogy az ünnepig még 17 nap van, ezért azt javasolta, hogy előbb menjünk át az előttünk álló 5 napon, és utána beszéljünk a továbbiakról. A kánikula a szúnyogok aktivitását is befolyásolja. A honos fajok kevésbé vannak jelen, mert folyóink rekord alacsony vízszintje miatt alig vannak lárva tenyészőhelyek. A kertvárosias területeken viszont erősebb az ártalom, főként az inváziós ázsiai tigris szúnyogok miatt, amely a ház körüli apró vízmegállásokban is képes kifejlődni. A következő napokban 8 megye 43 településén lesz gyérítés. Békés és Csongrád-Csanád vármegyében légi biológiai lárva gyérítést, több aranya, Csongrád-Csanád, Fejér és Somogy vármegyei településen pedig földi kémiai eljárással védekeznek. A Tisza-tónál szintén szükség van beavatkozásra. Elindult a MOL-Bubi 3.0 Budapest új generációs közbringa rendszere, amely minden eddiginél nagyobb flottával és modernebb szolgáltatásokkal támogatja a városi kerékpározást. A rendszer indulásakor 2000 kerú érhető el, ebből 500 elektromos rásegítésű, a BKK tervei szerint pedig rövid időn belül 3300, később 5000, hosszabb távon akár 8000 ringa áll majd rendelkezésre. A lefedettség 40-ről 80 négyzetkilométerre bővülhet, a hálózatot pedig virtuális mobilpontok gyorsítják. A MOL-Bubi 3.0 új alkalmazást kapott egyszerűbb regisztrációval és kedvezményes használati lehetőségekkel. A próbaüzemben 9000 felhasználó tesztelte a rendszert. Szeptember elején indul az Ide Buda 1686 emlékév, amelyet a budavári önkormányzat Buda visszafoglalásának 340. évfordulója alkalmából hirdet meg. A programsorozat szeptember 2-án kezdődik az ötnapos budavári fesztivállal, amely ünnepi megemlékezéssel, koncertekkel, könyvünneppel, családi programokkal és kulturális eseményekkel várja a látogatókat. Az emlékév célja, hogy felidézze Buda felszabadításának történelmi jelentőségét és erősítse a budavári közösséget. A rendezvények között jazz és komoly zenei programok, történelmi előadások, kiállítások, filmvetítések és irodalmi estek szerepelnek. A gyerekeket bábszínház és kézműves foglalkozások várják. Az önkormányzat arra ösztönzi a helyieket, hogy saját történeteikkel és régi fényképeikkel kapcsolódjanak az emlékévhez. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: akkor is itt vagyunk, amikor mindenki alszik. Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden.

0: téged a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 30-áig látható a műcsarnokban Berecz András Harangokév gyűrűi című kiállítása. Berecz András makrofotóink a harangnyelvet paláston hagyott nyoma lírai festészeti gesztusokként működnek. Az egymásra rakódó különböző zöldes, kékes, vöröses, sárgás színekre bomló bronzos felszíneken létrejövő kopások, surlódások és fényhatások, illetve azok reflexeinek együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva Berecz a kameralencsén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi és állati alakzatok és tárgyak formavilágát, melyek időkapszulaként működve őrzik több száz éves titkukat. A történelem újjáéled a fotográfiákon, hogy sejtesse a harangöntés mesterségének tudományát, valamint az eltelt évszázadok alatt megszólalt haranghangok mögött fejsejlő közösségek és egyének sorsát. Berecz nem csupán a tornyok hangjait mutatja meg, a fotókat szenteli a már elnémult hangjuktól megfosztott harangoknak is, hogy megőrizze azok egy-egy időpillanatát. A rendszeres naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrá János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük, ezért és még sok más mindenért érdemes a Berecz kiállítása harangok évgyűrűire ellátogatni augusztus 30-áig a műcsarnokban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Átmeneti energiafogyasztási korlátozásokat vezetett be a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT. A második kerület is minden évben több száz fát ültet. A budapesti országházat választották Európa legszebb épületének. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT a Magyar Fürdőszövetséggel együttműködve és az Energiaügyi Minisztérium felhívás alapján átmeneti intézkedéseket vezetett be a villamos energiafogyasztás csökkentésére. Augusztus 2-ától várhatóan 10 napig teljes üzemidőben leállították az elektromos szaunákat és gőztkamrákat, a Csillaghegyi, a Dandár, a Palatinus, a Paskál, a Pesterzsébeti és a Római fürdő, valamint Pünkös fürdő területén. A Széchenyi, a Lukács és a Rudas fürdő gőzüzemű hőlékkamrái és gőzkabin továbbra is használhatók, 17 óra után pedig minden nagy energiaigényű élményelem leáll. A Palatinus hullámmedencéje szintén délután 5 óra után nem üzemel, napközben pedig rövidebb hullámprogramot tartanak. A fürdők csökkentik a nem létfontosságú világítást és a dekorációs elemek energiafelhasználását, a büfék nagy teljesítményű berendezéseit pedig 17 óra után korlátozzák. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése